Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

rien.

0: fucking scientist, bro. Never seen that like it.
1: Rádiókafé. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.

0: vagy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

korcsú. A feledés drága, a nevetés olcsó. Ez már tényleg az utcsó, csak még egy korcsú. A feledés drága,

0: hagyna vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.

0: Szakonyi Eszter vagyok, és amikor Magyarországon tartózkodom, mindig a Rádiókafét hallgatom, úgy érzem, van barátom.
1: Én vagyok az, aki szeret,

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a lemez lovász.
2: Hello!
1: A házban.
3: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hop!

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

Rádiókafé. Van barátod.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. 36 embert letartóztattak a francia erdőtüzekkel kapcsolatban. Fokozódik a hőség, eső nem várható. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Közben sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik. Minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén az Európai Bizottság. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. Az ózon szennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát, vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút. 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: Tovább fokozódik a hőség. Marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Reggel 18 és 24, délután a legmelegebb órákban

0: Koncert.
1: Generációk himnuszai egy színpadon. Rendkívüli koncerttel köszöntik a 80 éves Bródy Jánost a Szigeten. A Bródy dalok napján a legnépszerűbb hazai előadók tolmácsolásában csendülnek fel a kultikus Illés, Fonográf és István a királyslágerek, valamint a művész páratlan szóló karrierjének legszebb korszakalkotó dalai. A legendás produkció egyik kiemelkedő fellépője a Jászai Mari díjas színművész és énekesnő Mahó Andrea, akinek közös története Bródy Jánossal évtizedekre nyúlik vissza. Alkotói kapcsolatuk egyik legszebb maradandó mérföldköve a 2012-ben megjelent Mit tehetnék érted? Bródy dalok című album volt. Mahó Andreát hallják.
2: Bródy Jánosnak a munkásságáról van szó tulajdonképpen, aki egy fantasztikus költő, olyan gyönyörű szövegeket írt, amik a mai napig megállják a helyüket, és a mai napig igazak. Én sok-sok évvel ezelőtt készítettem vele együtt közösen egy szólóalbumot, aminek az lett a címe, hogy Mit tehetnék érte. Ezen csak Bródy János dalok szerepelnek, Kocsák Tibor áthangszerelte rám, és ez egy nagyon jó kis közös munka volt. Azt mondta akkor Bródy János, hogy tulajdonképpen újra fogalmaztam az ő dalait. Tehát, hogy az én számból ezek a régi szövegek, ezek új értelmet nyertek. Én erre nagyon büszke vagyok, és azóta is nagy-nagy kedvencem a Bródy dalok, és azóta is én előszeretettel énekelem ezeket. Úgyhogy most nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ott lehetek ezen az eseményen, mert ez szerintem fantasztikus. Tényleg nagyon jó ötletnek tartom, mert nagyon izgalmas, hogy a fiatalokhoz megpróbálják közelebb hozni ezeket a fantasztikus verseket, szövegeket. Úgyhogy azt találták ki a szervezők, hogy a mai fiatal zenekarokat is bevonják ebbe a koncertbe, és mindenki ugyanúgy a saját ízlésére formálja ezeket a dalokat, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ő szájukból, vagy az ő olvasatukban, hogy hangoznak ezek a dalok, ezek a szövegek. Mindenképpen izgalmas lesz. Aki saját zenekarral rendelkezik, az természetesen a saját zenekarával jön. Nekem, mivel nincsen zenekarom, ezért Závodi Gábor vezette, csodálatos zenekarral fogok énekelni, és úgy kell elképzelni a koncertet, hogy egymás után egy-két dalt énekel egy művész, jönnek sorba-sorba az újabb és újabb művészek. Körülbelül 5 órás lesz ez a koncert, és több mint 20 fellépővel kell számolni. Aki fellép, az mind azt gondolom, hogy szívből és szeretettel megy, és ez érződni fog majd a koncerten. Tehát ez a zenei összetartozás tulajdonképpen, amire nagyon nagy szüksége van a mai zenés műfajnak. Én azt hiszem erre az összetartozásra, mert tényleg lesz ott 20 éves, lesz ott 80 éves, és mégis mi ugyanazt képviseljük, a zene varázsát képviseljük mindannyian. Én a Szabadnak születtél című dalt fogom énekelni, ami aktuális. Na, most mit mondjak erre? Valahogy ez mindig nagyon érvényes ránk, ez a dal, hogy ne hagyjuk, hogy bárki ítélkezzen, ne hagyjuk, hogy bárki bármit mondjon rólunk. Csak az számít, amire mi tartjuk saját magunkat, és igenis mindenkivel van egy csomó érték, és ezeket az értékeket meg kell keresni, és fel kell fedezni magunkban, és erre nagyon büszkének kell lenni, mert mindenki különleges valamiben. Bródy János egy ikon, és ezen a koncerten még rengeteg ilyen ikon fog fellépni. Ott lesz Kobó, ott lesz Konzsuzsa, ott lesz Halász Judit, és még rengeteg olyan ember, akit én tényleg egy ikonnak tartok, és megtiszteltetés velük egy színpadra menni, vagy egy légtérben lenni. Én azt hiszem, hogy egy varázslat lesz itt. Ez abszolút különleges lesz, és megismételhetetlen.
0: Esemény.
1: 12. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Oldalkocsis Találkozót augusztus 5-e és 9-e között Kiskunfélegyházán a Parkerdőben, ahol a fesztivál a közönség kérésére idén először

0: során jármű és alkatrész bőrzével is kiegészül. A rendezvény a motoros életformába nyújt bepillantást minden korosztálynak, és kiemelt figyelmet fordít a jótékonyságra is. A szervezők csütörtökön a fogyatékkal élők nappali otthonának lakóit, pénteken pedig a családok átmeneti otthonának lakóit látják vendégül motoroztatásra. A környék nevezetességeit vezetett oldalkocsis túrán fedezhetik fel a résztvevők, felkeresve a bugaci aranymonostort és a puszta kapuja látogatóközpontokat, valamint a karikás csárdát. A találkozó programjai között oldalkocsis szépségverseny, flugos szlalom, ügyességi versenyt és hagyományos látványos felvonulást is tartanak. Emellett visszatér a közönség kedvenc, a különleges oldtimer oldalkocsis mutatványokat felvonultató IZS Team show-ja is. A programkínálat a zárónapon egy ingyenesen látogatható veteránjármű és alkatrész bőrzével gazdagodik. A legkisebbeket a rendezvény ideje alatt gyerekmotorozás, erdei kalandpálya, kétéltű járművek, kézműves játékok, bábvarrás és élményfestés is várja. A 10 év alatti gyerekek számára a belépés a fesztivál egész ideje alatt ingyenes. Esténként koncerteket és karaoke-t tartanak majd.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Tisza-tó környéki gasztro kitekintő. Az egyik legnagyobb belföldi turisztikai célterületen, a Tisza-tó környékén az utóbbi időben valóságos forradalom söpört végig, s megnyílt több a helyi ízekre, minőségi alapanyagokra, néhol a hagyományokra, néhol épp azok eltörlésére építkező új vendéglátóhely. Nem hiányozhat a menüből a Nagykun gasztronómia alapvetése, a birkapörkölt, ami, ahogyan a kötött galuskaleves és a csülkös pacal is, szigorúan környékbeli beszerzésű hozzávalókat tartalmaz. Folytassuk utunkat Kisköre felé a gáton, kerékpáron. Ez a hal lépcső Európa legnagyobb ökológiai hal folyosója és remek látványosság. Egy gyors vízű patak, amelyen hamarosan raftingolni is lehet az alföld közepén, hogy a halak le tudják győzni a közeli vízlépcső által keltett 10 méteres szintkülönbséget. Ehhez bő 1 kilométeren 27 kis vízesésen kell átugorjanak. A medencébe vezető építményben pedig monitorablakon nézegethetjük a fel vagy lefelé igyekvő vízi életet. Súlyom. Az egykori halász-pákász életmód alapélelmiszere, mondhatni gabonája, alkalomattán pedig méregbe mártott gyilkos parittya töltete volt. Manapság tüskés mi volt a révén, nem a strandolók szíve csücske, de a térség emblematikus és szigorúan védett vízinövénye.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Part Café Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Part Café, a Balaton hangja. Ez már a 31. műsor, amit készítünk mai műsorvezető társammal, Marsall Szilvivel.
2: Én is nagy szeretettel köszöntelek, Mihálovics András.
1: És köszöntjük a mai vendéget, Lóbenvány Norbertet, a MOL Nagyon Balaton alapítóját. Köszönjük, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat, jártál nálunk tavaly, márciusban, ha jól emlékszem.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Szia, Norbi.
3: Sziasztok.
1: Fesztiválozunk egy kicsit. A Nagyon Balaton 2013-ban indult, úgyhogy van már múltja. Mi volt az alapgondolat, mi volt az a megtermékenyítő ötlet, ami így szárba szökkent, és már ilyen szép kort meg is ért?
3: Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy három alapgondolat mentén indultunk, vagy indítottuk el ezt a projektet 2013-ban. Az egyik alap az én Balatonhoz való gyerekkori nosztalgikus kötődésem. Mi nem voltunk abban a szerencsés helyzetben, hogy lett volna ott valamiféle ingatlanunk, kis nyaralunk, vagy bármi. Viszont nagyjából egy-két évente egy-egy ilyen vállalati üdülős hétre elmehettünk, akár apukám, akár anyukám révén többnyire Széplakra, vagy Balatonboglárra. És hát valamiért úgy emlékeztem vissza erre az időszakra, az egy-egy hétre mindig, mint a legboldogabb hét az egész évben. Ezért ennek volt köszönhető az, hogy mondjuk a Balatonszandot 2007-ben elindítottuk, amikor még vita volt arról házon belül is, hogy a Balaton az egy vonzó destináció-e vagy sem, mert a 2000-es évek azért sokszor a rablógazdaságról, meg egy csomó olyan dologról szóltak, amit le kellett küzdeni. Másrészt a 2012-ben, amikor én a Balatonon jártam sokat, akkor azt tapasztaltam egy augusztus 20-a kapcsán pont, hogy miközben fél Budapest, fél Magyarország a Balatonon volt. Igazán ünnepinek mondható program nem volt jellemző arra az időszakra. És azt is láttam, hogy a Balatonon nagyon sok olyan színvonalas, igazán nívós kulturális esemény működik, a művészetek völgyétől a később indult jazzpikniken át, a kultkikötő, sorolhatnám, nagyjából 10-20 olyan partnerről beszéltünk abban az időszakban, akik nem csak hogy megérdemelték azt, hogy közösen kommunikáljunk és megmutassuk magunkat, hanem a Balaton azt gondolom, hogy megérdemelte azt, hogy azáltal, hogy ezek a igazán nívós események együtt jelennek meg kommunikációban, egy magasabb polcra tud kerülni sokak fejében, sokak szemében a Balaton. Ez volt az egyik fontos gondolat, illetve hát azt is gondoltuk, hogy jó lenne, ha még több esemény születne. Ebben az évben indítottuk a Strandfesztivált, a Be My Lake-et, kicsit később a Balaton Pikniket, rengeteg komkoncertet. Azt gondoltuk, hogy jó lenne, ha nívós programokkal telne meg a Balaton röviden. Ez volt az alapgondolat, aztán sok minden lett belőle.
2: Nekem rögtön eszembe jutott, hogy a Zamárdi kötődésedről beszéltél, hogy a helyszínválasztás ugye Zamárdiba adott volt, mert azért máshol is vannak ilyen hosszú partszakaszok, ahol meg lehet egy ilyen rendezvényt tartani, akár a Strandfesztivál, akár a Balaton Sound tekintetében.
3: Az egy szerencsés véletlen volt, hogy 2006-ban az én Muraközi Péter veszprémi barátom, aki szintén erős szálakkal kötődik a Balatonhoz, sok esemény, a Gyárkertet együtt visszük Veszprémben, ő az Utcazene Fesztiválnak a alapító szervezője. Ő szervezett ott 2006-ban EFOT-ot, akkoriban az EFOT-nak még az volt a sajátosság, hogy minden évben más a szervező és más a helyszín. 2006-ban pont az Zamárdi Szabadstrand volt az, és amikor ott meglátogattuk a Murakot meg az EFOT-ot, akkor láttuk azt, hogy Budapesttől Karnyújtásira egy olyan partszakasz, ami hát nem csak hihetetlen panorámával bír Tihany irányába, de tulajdonképpen egy 2 kilométeren keresztül a vízpartján terül el egy olyan szabad terület, ami alkalmas arra, hogy fesztiválnak, sátrazóknak és sok minden másnak otthont adjon. Ebből jött a gondolat a Balatonszand egy évvel később elindításához, illetve néhány évvel később 2013-ban a Strandfesztiválhoz, ami ugyanezen a helyszínen zajlik azóta is.
1: Arra emlékszel, hogy mit akartatok megmutatni a Balatonból? Tehát, hogy annak a kulturális arcát, tehát nem ez a strandlángos fagyi háromszöget, és akkor ez egy díszlet volt egy kulturális programhoz, vagy már akkor koncentráltatok arra, hogy valami helyi értéket mutassatok meg?
3: Igazából az első gondolat, mert nem szeretném a Strandfesztiválhoz kötni kizárólag ezt az ügyet, annyiban igen, hogy például az idei évben arra jöttünk rá, hát nem egy nagy felismerés, de egy nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy azt a szlogent, hogy minden, ami Balaton, azt tartalommal töltsük meg. Mert ugye mindig azt mondom a kollégáimnak, hogy mi vagyunk olyan szerencsések, hogy sok időt töltünk a Balatonon, nyaralunk, ott dolgozunk, sok minden mást csinálunk, de akinek az a 3-4 nap, amíg mi fesztiválra hívjuk őket, Budapestről, Sopronból, Nyíregyházáról érkezik hozzánk, azoknak ez a nyaralás, mármint hogy sok esetben ekkor látják a Balatont néhány napig testközelből. Jó lenne, ha minél többet mutatnánk meg abból, hogy mi minden jellemző a Balatonra, ételek, italok, a környéken turisztikai látványosságok és sok minden más, művészek, minden, ami Balaton, azt hiszem ez a szlogen elég jól lefedi, amit szeretnénk mondani. De akkor, amikor mi a Nagyon Balaton, Hol Nagyon Balatont elindítottuk, azt nagyon sok mindennel töltöttük meg a következő években, most már mondhatom azt, hogy másfél évtizedben, hiszen a kulturális kapcsolódás, amiről beszéltem, hogy jó néhány olyan partnerünk van, akikkel a kezdetek óta nagyon szorosan dolgozunk együtt, semmiféle üzleti kapcsolat nincs közöttünk, azonban az igen, hogy tudunk egymással egyeztetni időpontokról, egymás problémáiról, egymás örömeiről és sok minden másról. Azért elindítottunk olyan projekteket, mint például a Best of Balaton Story, amiről talán majd beszélgetünk, aminél bőven kikacsintunk a fesztiválos kulturális keretekből, mert hogy ott nekem az volt a meggyőződésem, hogy ugyan sok olyan lista létezik, amit örömmel lapozgat az ember, többnyire gasztronómiai kötődésű listák, amelyek arról szólnak, hogy melyik étterme csütödét, kávézót érdemes meglátogatni. Én rendszeresen azt éreztem, hogy a Balaton ennél többről szól, és mivel ismerek sok olyan művészembert, barátokat, akik hiteles arcok, és tudom, hogy a Balaton rajongói, Ördög Nóri, Tilla, Marsalkó Dávid, Lábas Viki, Gianni sorolhatnám. Őket arra kértem, hogy legyenek úgy a nagyköveteink, nagykövetei a Balatonnak, hogy minden évben ők ajánljanak olyasmit, amiért lehet szeretni a Balaton. Ebben nyilván benne vannak a népszerű, mindenki által ismert éttermek, olyanok is, amiket éppen felfedeznek, de benne vannak olyan gondolatok is, mint például az egyik legextrémebb, amit nagyon szeretek a Nóri részéről, Ördög Nóri részéről a Balatonon kimondott igenek, ami nem egy megvásárolható gondolat, de mivel a Nánási Pali a Balatonon kérte meg a kezét, azt mondja, hogy neki ez egy olyan ajánlat a Balatonról, ami izgalmas, és ahogy ő ezt mondta, ugyanígy benne vannak ilyen gondolatok, hogy a Balaton vízének a színe. Én, aki azért minden héten többször lent vagyok a Balatonon, szinte minden nap rácsodálkozom, hogy hú, ma milyen szép zöld, tegnap milyen szép kék volt, ma milyen más árnyalatú zöld. Ezek apróságok, de aki ismeri és szereti a Balatont, az tudja, hogy pont ezeket lehet igazán szeretni.
1: Mondtad az elején a beszélgetésünknek, hogy akkor még kicsit ilyen szociál bukéja volt, fogalmazunk így, a Balatonnak. Nagyon sokat változott az elmúlt több mint egy évtizedben?
3: Nekem pont a szociál, a sok bajom nincs, mert hogy én nagyon bírom Balatonnak a retro. Igen. Inkább azt gondolom, hogy az volt jellemző sokáig, ami hát az országunkra is, de a Balatonra különösképpen, hogy ez a fajta ilyen rabló gazdálkodás, hogy bement egy étterembe, akkor nem lehetél biztos benne, hogy az a Coca-Cola az valóban Coca-Cola, átvere a pincér, és így tovább. És azt gondoltuk feladatunknak, hogy megmutassuk azt, hogy a Balaton nem csak ilyen. Szerintem ezt kinőtte a Balaton egyébként, az én meggyőződésem szerint sok-sok hibáját el tudnám mondani, ami nem tetszik, vagy amin érdemes lenne változtatni, vagy esetleg azt gondolom, hogy a sajátosságából abból adódóan, hogy 2-3 hónap alatt kell ott megvetni a lábát sokaknak, nehezen orvosolható, de közben ha az a kérdés, hogy változott-e ebbe a 15 évben a Balaton megítélése, szerintem sokat, és a jó példákat, azokat szívesebben vesszük észre, legalábbis igyekszünk, mint a rosszakat.
1: Már néha én is úgy érzem ebből a székből is, hogy a bőség zavarával küzd bármekkora közhely, és az ember, hogyha a balatoni programok közt akar válogatni, és akkor az van, hogy melyik kezembe harapjak. Van ebben verseny? Mert azért a szezon is behatárolt, a közönség is behatárolt, mondjuk a fellépők is véges számúak, vagy ebben kialakult egy egyensúly a Balatonnál, meg talán országosan is.
3: Én egymás közti versenyt próbálom végig gondolni, hogy érzek-e bármilyen ponton, azt kevésbé érzek, ha érzek is, akkor az azt gondolom, hogy ez mindig a közönség számára jót tesz, vagy pozitív, hogyha van valamilyen szintű versengés. Én inkább azt látom egy nehézségnek, ami egyben a turisztikai hatás szempontjából az erejét is jelzi a Balatonnak, hogy amíg az ország bármely pontján, Szegeden, Debrecenben, akár Sopronban, akár bárhol egy fesztiválnak, egy kultúrás eseménynek a megépítése sem egyszerű feladat, de ott azért mégis adottság az, hogy a helyiekre lehet építeni. Addig egy bármely balatonparti eseménynél, ahol kiindulok magunkból, egy strandfesztiválból, ahol nagyjából 60-80 ezer vendég van jelen 4 nap alatt, ahhoz rengeteg biztonságőr, vendéglátó személyzet és sok mindenki más kell. Tulajdonképpen szinte sem ennyi nincs helyben, hanem mindenkit szállítani kell, vagy utaztatni kell, mindenkinek szállást kell foglalni. Ugyanez igaz a vendégeinkre, ha éppen fellépőkről vannak úgy szintén, ami azért egy sok tízmilliós handicap ahhoz képest, hogyha valaki a saját városában ezt meg tudja oldani. És közben azt hiszem, hogy ez egyben egy jelzés is, hogy egy művészetek, vagy egy jazzpiknik, akár egy strandfesztivál is, ezek szerint a sok-sok vendéggel, amit fölmutat, az ország túlsó pontjairól képes vendégeket vonzani, hiszen helyben Zavárdi esetében 2000-en laknak, nyilván nem ők tartják el a fesztivált.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy beül-e az autóba Debrecenbe valaki, vagy akár Kőszegen, hogy eljöjjön egy balatoni fesztiválra, de akkor ezek szerint egyértelmű a válasz, hogy igen.
3: Hát ebben biztos, hogy visszatérve a versenykérdésre, úgy általában a fesztiválok között van verseny, abban az értelemben, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtt még ugye mi szerveztük a Volt Fesztivált is, az egy jellemző helyzet volt, hogy sok ezer turista elindult az ország túlsó végéről is azért, hogy megnézze azt a kínálatot, amit kap. Most már sokkal inkább a regionális turizmus jellemző egy-egy fesztivál esetében. Nyilván itt a nagyvárosok, Debrecen, Szeged és hasonlók, azok nagy előnyben vannak, hiszen nagy a vonzás körzetük, de a balatoni események azok egyértelműen azt kell, hogy elérjék, hogy miattuk jöjjenek oda a turisták. Ebben az a díszlet, meg az a feeling, amit a Balaton ad, az hihetetlen sokat tesz hozzá, de muszáj olyan ötletekkel előállni, amin a kollégáim, nem csak a saját kollégáim, hanem a távoli értelembe vett kollégáim is sokat dolgoznak a Balaton partján.
2: Tud egy fesztivál desztinációt építeni?
3: Mindenképpen azt gondolom, hogy ráadásul az nekünk törekvésünk, hogy ahol jelen vagyunk, és ahol szeretnénk gyökeret verni, ott ne csak 4 napig legyünk sokak szemében egyébként akár negatív hatással, azzal, hogy zavarjuk a nyugalmukat, és így tovább, sokak számára nyilván pozitív hatással, forgalmat generálva. De például Zamárdi esetében most mi azon dolgozunk, hogy Zamárdi vezetésével közösen az ott élő művészek, akik már nincsenek köztünk, mint például Fenyő Miklós, aki Zamárdiban lakott, mondhatom azt, tehát itt a 13. kerületben most is vagyunk, itt volt az igazi otthona, de Zamárdiban töltött rengeteg időt, neki egy emléket állítunk a közeljövőben. Kortárs művészekkel dolgozunk azon, hogy amik ott a fesztivál ideje alatt születnek Balatonhoz kötődő emlékek, azok balatoni településeken legyenek egyfajta modern kortárs alkotásként jelent, tehát ilyen értelemben azt remélem, hogy túl azon, hogy reményeim szerint, vagy meggyőződéseim szerint a balatoni nívósabb kulturális események emelik a desztinációs értéket, ezek az emlékek is sokat tesznek hozzá.
1: Uh-huh. Azt hogy látod, hogy, mert ugye most pont a fesztivál piacon van rá egy példa, hogy az EFOT költözik. És ugye korábban megmondtad is, hogy az EFOT egyszer itt volt, egyszer amott. Nagyon meghatározó a helyszín egy-egy fesztivál szempontjából?
3: Szerintem nagyon,
1: más
3: persze.
1: Egy más lenne mondjuk a strandfesztivál, maradnál te példánál, ha mondjuk nem tudom, a Tiszatónál, vagy a Szelidítónál, vagy Orfűn, vagy bárhol máshol rendeznéd ugyanígy meg?
3: Pont jó példákat mondtál, mert nyilván Orfű az egyik szívemhez közel álló fesztivál, egészen más adottságokkal bír, de attól is olyan. Nem lehet egy összetevőt kiemelni, vagy csak egy összetevőre fogni valaminek a sikerét, vagy éppen kudarc, de az Orfűnek például az a helyszín és az a millió, amit magáénak mondhat, az nagyon sokat tesz hozzá, és hát azt is tudom, hogy egy lakossági fórumon, mondjuk a Strand, vagy pláne a Balatonszand esetében azért az ellenünk levők, vagy hogy fogalmazzak, azok nagyon sokszor felvetették, hogy jó, legyen, de miért a parton, miért itt, miért nem az erdőbe. Nyilván az előbb elmondottak szerint én nekem az a meggyőződésem, hogy pont az egyik nagyon komoly értéke a fesztiválnak. Sok minden más teszünk még hozzá, de ha ránéz valaki azokra a képekre, hogy ilyen gyönyörű helyen vagy, az egy hihetetlen alapot tesz hozzá, vagy ad neki?
1: A másik jellegzetesség, hogyha valaki forgatja a Nagyon Balaton programfüzetét, akkor meghökken, mert hogy nem egy kaptafára vannak felfűzve az események. Ez is szándékos?
3: Ez a Strand esetében, vagy a Nagyon Balaton esetében?
1: A Nagyon Balaton esetében, de akár a Strandfesztiválra ül is hozhatnánk példaként.
3: Hát talán túlzás lenne azt mondani, hogy szándékos, inkább azt mondanám, hogy azt a sokszínűséget jelzi, hogy milyen sokféle nem kicsit elhasználszó, de mondjuk úgy mégis vállalkozó van a jelen a Balatonon, aki arra teszi fel az életét, a munkáját, hogy megvalósítson valamit, amit ő értékesnek talál, és ilyen értelemben bár így még sose gondoltam végig, de valóban nagyon jól kiegészítik egymást a programok, hogy hát egy nagy kritika Balatonnal kapcsolatban, balatoni eseményekkel kapcsolatban, és miért csak júniustól szeptemberig tartanak, de ha csak ezt időszakot vizsgáljuk, akkor az tényleg nagyon klasszul összeáll, hogy van a polgári attitűdű jazzpiknik, van a bohémebb művészetek völgye, van a mondjuk úgy mainstream jellegű plázs, a kultkikötő, ami ezt a színházas vonalat hozza, vagyunk mi a szintén mainstream gyerekeknek, családoknak szóló strandfesztivállal. Szóval, hogy valószínűleg nem is nagyon bírná egy-egy műfajból sokkal többet a Balaton, de ha ilyen szemmel nézzük, akkor az tényleg egy nagyon egységes kép, amit látunk a maga sokszínűségével együtt.
1: Lassan el kell vonulnunk szünetre, de egy dologban még érdekel a véleményed, hogy mondtad, hogy egyre pezsgőbb akár a gasztró, akár a sport, akár a kulturális élet a Balaton környékén. Hogy válogattok? Hogy mi az, ami már elérte azt a szintet, hogy meritek ajánlani a szélesebb közönségnek is?
3: Ha megint csak a MOL Nagyon Balaton a kérdés, akkor nekünk van egy teljesen szubjektív szűk csapatunk, és a feladatunk akkor, amikor azt akarnánk mondani, hogy mi az a MOL Nagyon Balaton, az leginkább egy iránytű, egy olyan jel, amit az ember szívesen kitesz az ablakba. Tehát ha valaki azt látja, hogy MOL Nagyon Balaton név alatt futnak programok, akkor azt reméljük, hogy biztos lehet benne, hogy ez egy jó minőségű sztori. Azért merem ezt így kimondani, mert nálunk, vagy a MOL Nagyon Balaton ernyő alatt lévő majd nagyjából 200 eseményből mindössze 2-3 úgymond a sajátunk. De ha valaki mondjuk ezt a Best of Summer névre hallgató nyári katalógust átnézi, amiben ajánljuk az összes balatoni ilyen típusú programot, akkor tényleg azt látja meggyőződésem szerint, hogy mennyi, nem csak szép a Balaton, hanem kulturális szempontból is olyan töltetet ad, amire mindjárt büszkék lehetünk. Akár a nemzetközi sztárkínálatot is, ha megnézzük, kihagytam a Veszprém Festet, ami most ért véget a napokban indul a jazz piknik. Ha csak a világsztárokat nézzük, az is egy olyan felhozatal, amit egy külföldi is, ha meglát, akkor azt hiszem, hogy meg tudja találni a sajátját benne.
1: No, tartsunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza, érdekelne még a Best of Balaton egy kicsit, meg általában, ha már a fesztiváliparban mozogsz, akkor a fesztiválipar kilátásairól is a véleményed, úgyhogy nem menjen senki messzire a készülékektől, maradunk a hírek után, meg a szünet után, jövünk vissza Lóbán Vej Norbertel, a MOL Nagyon Balaton alapítójával.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, és Lóbenvej Norbert a vendégünk, ahol Nagyon Balaton alapítója. Már esett szó a Best of Balatonról, ott mi volt a koncepció? Az mi hívta életre?
2: Elsősorban az, hogy ahogy említettem, én is azok közé tartozom, aki a Balatont listázó helyeknek a kiadványait, vagy akár online felületeit örömmel nézegeti. És ezek többnyire azért az a meggyőződésem, hogy szakmai szempontból elég egészen jól összerakott történetek, viszont én nagyon sokszor hiszek a személyességben. Abban, hogy azok a példaképek, vagy akár celebritások, akikről azt gondolom, vagy azt gondolja az ország, hogy érdemes adni a szavukra, azoknak kíváncsi vagyok a véleményére is. És hát szerintem jó néhány olyan hazai híresség van, akiről tudjuk azt, hogy sok időt tölt a Balatonon, ragaszkodik hozzá, szereti, szerelmes belé, talán így is fogalmazhatnék, és közülük sokakkal, hála jó Istennek, vagyok is olyan viszonyban, hogy akár időt is töltünk sokat a Balatonon, de hogy beszélgetünk róla, az nem kérdés. És arra voltam kíváncsi, hogy vajon van egy olyan töltet bennük, hogy ők maguk elmondják azokat az élményeket, amiért ők szeretnek a Balatonon lenni. Ennek formális és kevésbé formális megvalósulása is van, tehát minden évben egyszer elmegyünk egy közös vacsorára, többnyire a Kis Tücsökbe, ha kiszabad ezt így mondani, ahol...
1: Legendás helyről van szó, úgyhogy persze, hogy kiszabad.
2: Ahol úgymond megvitatjuk a Balatonnak az aktuális ügyeit, de hát nem kell túlságosan komolykodásra gondolni, sokkal inkább kicsit tényleg a szezonalitás kérdés, a nehézségek is szóba kerülnek, de azért sokkal többször a csillogó szemek, és hát nagyon jól látni azt, hogy ez a nagyköveti kör, a legtöbbüket már felsoroltam, Trokán Nóri talán nem említettem, aki még a csapatnak a tagja, nagyon sokszor előfordul, hogy fölhívnak évközben azzal, hogy most találtam egy helyet, láttad-e a nem tudom micsodát. Ez egy alapot biztosít. Idejében pedig oda jutottunk, hogy hát ez most a 5. vagy 6. alkalommal szervezzük, hogy a Péter, Pritzinger Péter által jegyzett balatoni kerekasztalt, illetve azokat a már Best of ajánlatok között szereplő partnereket, akik büszkék arra, úgy látom, hogy ennek tagjai, az ő véleményüket kérjük, hogy vajon mik azok az újdonságok, amikre ők fölkapták a fejüket idén. Hozzáteszem, hogy én, aki, ahogy említettem, szerencsés vagyok, annyira sokat járok a Balatonon, még mindig fel tudok fedezni olyan újdonságokat, amik sok esetben nem is újdonságok, csak elmentem eddig mellette, úgyhogy szívesen bedobom abba a kalapba, ahol majd válogatnak a nagykövet társaim. És hát van egy olyan túlságosan nem protokolláris, de mégis szeretett esemény, aminek az a neve, hogy a Balaton ünnepe. Ez jellemzően a Strandfesztiválnak az egyik napján, most augusztus 19-én tartjuk, ahova meghívjuk a nagyköveteinket, meghívjuk a korábbi Best of ajánlatokat, és hát meghívjuk azokat, akik az újak. Mondjuk van, aki nem tud eljönni, például a Balatoni Bicikli út, az nem tud eljönni, hogy megkapja az elismerést, vagy a szuppozás, mint lehetőség nincs ott soha, de azért beszélünk róluk. Viszont ahol egy-egy személyhez köthető ajánlatról van szó, azokat ott megtapsoljuk, megünnepeljük, és igyekszünk hírét vinni annak, hogy vannak.
3: Nekem rögtön az jutott az eszembe, hogy évről évre hány szolgáltató, attrakció, gondolat, víz kerül bele ebbe a nagy csomagba? Tehát, hogy mennyivel bővül a kínálat minden évben?
2: Az elején most már nagyjából 120-130 ajánlatról beszélünk. Azt időről időre nézegetjük, hogy vannak-e köztük olyanok, amik vagy megszűntek, vagy olyan is előfordul, hogy egy-egy nagykövet fölhívja a figyelmet, hogy én ajánlottam ezt pár éve, de annyit romlott a színvonal, hogy már nem. Szerencsére azért kevés ilyen van, de előfordul. És hát minden évben valamennyire a közönség és a nagykövetek ajánlatai alapján nagyjából 10-12 jut el odáig, hogy ajánlat legyen belőle, mert hogy sokszor látjuk azt, hogy valaki nagyon szeretné fölhívni magára a figyelmet, ezért láthatóan iratszolatosan sok szavazat vagy ajánlat érkezik. Persze megnézzük, de nem, ide nem lehet bevásárolnia magát senkinek, nem nincsen üzleti modell mögötte. Körülbelül ilyen 10-12 körül érezzük reálisnak, ami egyébként olyan értelemben nagy szám, hogy ebben a régióban nem feltétlenül gondolná az ember, hogy ilyen sok újdonság születik, de azt is érdemes talán kihangsúlyozni, hogy miközben én Zamárdiban lakom, vagy hát sok időt töltök ott van olyan helyi étterem, amire most idén kaptam fel a fejem, pedig már évtizedek óta létezik, hogy ebben a mi városunkban ilyen nívós étterem mellett el tudtam menni, pedig egy kisvárosról beszélünk, biztos, hogy ajánlani fogom.
3: Tehát ez akkor tulajdonképpen egy védjegy.
2: Ezt a szót kerestem az előbb, igen, a védjegy.
1: Szubjektív? Az egész döntési folyamat? Nincs abban semmi rossz, hiszen emberek ajánlanak valamit, amiben hisznek.
2: Abszolút szubjektív. A maga a döntés az abban azért demokratikusnak mondanám inkább, hogy szubjektív, hogy ki mit ajánl, de hogy ki kerül föl a végén az ajánlottak listájára, az már egy szavazásnak a, az eredménye.
1: És itt szakmai sztenderdeket is néztek, vagy elég, hogyha ha megvan benne az a kis plusz, vagy az a kis balatoni érzés, ami ajánlhatóvá teszi?
2: Nem mondom, hogy jellemző, de előfordulnak viták. Tehát előfordul, hogy valaki valamit nagyon szeretne, és valakinek meg nem jó tapasztalatai vannak. Ennél sokkal jellemzőbb az, hogy egyik nagykövet ajánlja, a többi pedig azt mondja, hogy erre kíváncsi vagyok, hadd nézzem meg, mielőtt bekerül a listára. Tehát ez a része abszolút működik. És még magamon is látom azt, hogy bár a felhasználó felület, amit Best of Balatonnak hívunk, az azért a tökéletestől messze van, de még én is sokszor használom abban az értelemben, hogy tavaly volt az a nem tudom melyik étterem, például most Fonyodligeten van egy étterem, ami tavaly került az ajánlataink közé, pár hete kipróbáltam, és hát leesett az állam, hogy ilyen van a Balatonon, és ezt köszönhetem magunknak, mondjuk köszönhetem volna Michelin Guide-nak is, mert oda is bekerültek. Két ilyen rangos elismerés egy helynek, azért az nagy dolog.
1: Azt is láthatjuk, hogy nagyon színes borászat, strand, szállás, pékség, te is mondtad, a szapozás, élmények, kerékpárút. Ez már egy ilyen önálló turisztikai vonzerő? És az a bizonyos 4 évszakos koncepció, ami ebben a műsorban olyan gyakran felkerül, ezt is szolgálhatja akár? Hogy látod?
2: Én biztos vagyok benne, hogy tudja szolgálni. Azzal mindig óvatos vagyok, hogy ebben mennyire tudunk sikeresek lenni, mert hogy ez szerintem egy olyan megfejtendő kérdés, amire senki nem tudja a választ, hogy tud-e okossága egyáltalán, hogy akar 4 évszakos lenni, például ezeken a balatoni nagykövetes beszélgetéseken, vitákon a helyi vendéglátók közül sokan elmondják, hogy szerintük ez ne legyen cél a 12 hónap, hanem legyen cél a 10 hónap, és akkor 2 hónapig hadd vegyenek levegőt, és készüljenek föl. Ezek mind-mind olyan előttünk álló feladatok, amikkel van dolgunk, de maga a Best of-nak a lelke, vagy az alapja, az számomra olyan értelemben egy jó kezdeményezés, fontos kezdeményezésnek tűnik pont a személyesség okán, hogy én azt gondolom, hogy tervünk az, hogy országosan is ezzel történjen valami. Egy pilot projektet tavaly Sopronban, én Soproni vagyok, elindítottunk Best of Sopron néven, ahol ugyancsak a helyi, mondjuk úgy, hogy helyi ismert emberek, véleményvezérek, azok, akiket arra kértünk, hogy mutassák meg Luka Enikőtől, Eperjes Károlyon át, Rakowski Zsuzsától sorolhatnám, olyanok is, akiket csak helyben ismernek igazán, hogy ők miért szeretik a várost, és hát ő soproni szinten ugyanúgy az éttermektől a milyen hangulatos kinézni a tűztoronyból és meglátni a Schneeberget Ausztriába. Ezek olyan extra vagy akár hétköznapi ajánlatok, ami jobb érzés megnézni, mint egy unalmas katalógus föllapozni, ami mindenhol jelen van.
1: Mennyire trendi a Balaton szerinted?
2: Szerintem erre nehéz válaszolni.
1: Akkor úgy kérdezem, trendibb most, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt?
2: Hát arra is nehéz, mert szerintem ez is változó, ugye az egy küszködés folyamatosan, tegnap is pont olvastam azzal kapcsolatos felvetéseket, hogy a vízmélység, a szúnyogok, a lángosár és a többi, ebbe szerintem nincs exakt igazság. Én az árérzékenység kapcsán is hol így, hol úgy tapasztalom, tehát van, ahol azt gondolom, hogy megéri az árát, van, ahol azt gondolom, hogy azért a színvonalért, amit kapok, ez nem tesz jót a Balatonnak. Ez szerintem nem egy befejezett folyamat, amiről beszélünk a Balaton esetében, akinek az a fajta lelki kötődése van a Balatonhoz, hogy egész egyszerűen elhagyod a Budapest táblát, és hogy kimondtam, ki is rázott a hideg, akkor érzed, hogy vár ott valami, az meg fogja találni, és meg fogja keresni benne a szépet és a jót, és nem nehéz megtalálni, mert szerencsére tényleg sokan vannak, akik ezt a szívükön viselik, de szerintem nincs olyan város, nincs olyan destináció, ahol ne lehetne árnyoldalakat is megtalálni. Például az, hogy ti vagytok, és ezt 30, nem tudom, hanyadik alkalommal viszitek ezt az ügyet, nyilván nektek is ez egy ügyetek. Én is azt gondolom, hogy ez nem egy, ez nem kevesebb, mint egy küldetés sokunk számára, akik a Balatonnal foglalkozunk, hogy egy szívünkhöz közel álló ügyet szívünkön viseljünk.
1: Beszéljünk kicsit a fesztiváliparról. Nehéz időket él most a fesztiválipar? Lehet olyan elemzéseket hallani, hogy a kisebb fesztiválok azért megszűnögetnek, nehézségekkel küzdenek, még a nagyok is, hogy egy kicsit egy olyan generáció nőtt fel, aki eltelt, lehet, hogy nem ez a legjobb szó, de ez jutott eszembe, eltelt a fesztiválokkal, könnyű ma még fesztivált szervezni? Megéri ma még fesztivált szervezni?
2: Hát hasonló választ adok, mint az előző kérdése, hogy nem tudok egyértelmű igen nemet mondani, mert hogy ez is egy sok elemzésen átment kérdés. Soha nem volt könnyű természetesen. Most leginkább, hogyha három mondatban szeretném összefoglalni, akkor azt látom, hogy azért a fesztiválozás műfaja az nem ment ki a divatból. Hullámzik, hogy hova szeretnek, hova kevésbé járni fiatalok, ahogy az előbb beszéltünk róla, a desztinációnak vagy a régiónak nagy szerepe van abban, hogy mi az, ami működik, mi az, amit az ember hozzátesz. Ami igazi nehézség, az azt gondolom, hogy kétpólus. Az egyik az, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtti állapothoz képest olyan szintű kínálat jellemző, elsősorban Budapesten, de máshol is, ahol tulajdonképpen a fesztiválozás élményét kicsit máshogy, lehet, hogy kevesebbet, de sokkal kényelmesebben meg tudsz kapni. Nem kell azt az idézőbe tortúrát a nyakadba venni, hogy vonatozzak, sátrazzak, hol fogok lakni, mit tudom én mi, hanem azt mondod, hogy Budapesten van a XY tök jó minőségű szabadtéri szórakozó, szinte minden nap van egy sok ezres koncert, ilyen szórakozó helyből van több is ráadásul. Ezek olyan nagyon komoly alternatívát, pozitív alternatívát jelentenek, de nyilván azt is jelenti, hogy akkor miért kínlódjak azon, hogy fesztiválra menjek. Másik oldalról pedig ezek a fesztiváloknak az előállítása, csúnyán mondva, nagyon-nagyon durván megdrágultak az elmúlt egy-másfél évtizedben. Kezdhetem akár nyilván a fellépők áraival, ahol a nemzetközi produkciókra szakosodott fesztiválok, Lágysziget, Balatonszand, ami ugye már sajnos meg is szűnt, egész egyszerűen szinte képtelenek azzal a lépést tartani, amit a világsztárok, az igazi világsztárok szeretnének elkérni, nem lehet egy bevételből kitermelni. A hazai fellépőknek is egyik oldalról öröm, hiszen végre van mit hazavinniük, de az igazán menők azok most már komoly gázsért és komoly technikai költségeket játszanak. Az is egy pozitív helyzet, hogy soha nem látott népszerűséggel bír jó néhány, sokkal több hazai zenekar, mint korábban bármikor, tehát nagyjából 20-25 olyan produkciót lehet mondani, akik aréna szintű teltházas sztárok, ez azért sosem volt így, de közben az a fajta zöldmezős beruházás, amit egy fesztivál jelent, tehát mondjuk Zamárdiban, ahol mi jelen vagyunk, ott eleve ki kell bérelnünk a területet, ami azért nem jellemző, mert a legtöbb város azzal legalább segíti a fesztiválokat, hiszen tudja, hogy fontos számukra az a turisztikai vonzerő, amit egy fesztivál jelent, hogy a területet biztosítja. Zamárdi ezt nem teheti meg, tehát az rögtön egy nehézség, de majdnem mindenhol máshol, mire csatornát, áramot, mellékhelyiségeket, büféket, színpadokat, nem tudom mit fölépítesz, ez néhány 100 millió forint, és akkor még semmi nem történt. Ez nagyon-nagyon nehezen kigazdálkodható, úgyhogy sok fesztiválnál látom azt, hogy billegnek. A kisebbek azok sokszor azért dobták be a törölközőt, mert mondjuk egy fiatalos lendület egy pár évtizedig kitart, akkor is, hogyha mondjuk nullánál meg a fesztivál, vagy minimális plusszal, minusszal, de egy idő után már azt érzik, hogy ennyi energiát nem tudnak fordítani rá, mint amennyit kellene.
3: Attól sikeres lehet egy fesztivál, hogy nagyobb a merítés, vagy tehát, hogy nem egy tematikára épül, hanem egy velegre megpróbálnak mindent bele suvickolni, vagy pedig nincs összefüggés a kettő között?
2: Van összefüggés, de ráadásul itt sem létezik egyértelmű recept, hiszen látjuk azt, hogy vannak olyan fesztiválok, amelyek egy műfajra, vagy egy műfajnak a sok kis elágazására épülnek, és rendkívül sikeresek, mondjuk elektronikus zenébe, vagy rockzenébe is jellemző az ilyesmi. Az hozzám közel álló fesztiválmodell az nyilván a nagyon sokszínű, mondjuk azt, hogy a Sziget kezdeti iskola az a sok fesztiválra hatással volt, és én a mai napig mondjuk egy strandfesztiválban társaimmal, barátaimmal együtt azt képviseljük, hogy színháztól a sportig, a szabad egyetemtől a kis koncertekig, az akusztikus koncertekig, sok minden legyen benne, de azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy azért a legtöbb fesztivál esetében az is cél, legalábbis nálunk mindenképp, hogy több generációt szólítson meg, és például egy fiatal generáció, egy Gen Z számára kutatások többnyire azt mutatják, hogy az a fajta átláthatatlan sokszínűség, ami mondjuk akár egy szigetet leginkább jellemez, hogy oda belépsz. Nekem már azért ijesztő, mert hogy 52 éves vagyok, és nincs kedvem így gyalogolni, mint amennyit régen szerettem, de azt mondják, hogy egy fiatalnak meg jobban szereti azt, ha kap 3-at, és nem 303-at.
1: Köszönjük szépen, hogy itt jártál és elmondtad ezeket. Programajánlón következik, hogyha az augusztus 6 és augusztus 9 közötti hétvégére van programajánló, de szívesen fogadjuk, Norbi. Addig mi gondolatébresztőként elkezdünk néhány programot ajánlani.
3: Kezdem akkor, jó? Augusztus 5-e és 9-e között Zalakaroson 5 napra a boré, a zené és persze a prószái lesz a főszerep. A bor, mámor, prósza a zalai ízeket igazi nyári fesztivál hangulattal fűszerezi meg. Lesz fröccsfutás, prószasütőverseny, esténként pedig koncertek pörgetik fel a várost. Szombaton a Zaporozsec is színpadra lép, ha pedig valaki még nem kóstolta meg a hagyományos zalai prószát, ennél jobb alkalmat nehéz lenne találni.
1: És kicsit hazabeszélek, augusztus 6 és 8 között Palóznakon ismét találkozik a jazz, a bor és az utánozhatatlan balatoni életérzés, a 14. Palóznaki Jazz Picnic. Idén is komoly világsztárokat hoz a Balaton felvidékre, és mit ad Isten, még a Millás reggeli műsorra is kitelepül oda. Ott lesz Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre és az Earth, Wind & Fire Experience is. Napközben borok, gasztroélmények, este pedig nagy koncertek fogják adni a hangulatot. 3 nap, amikor Palóznak ismét a Balaton egyik legpezsgőbb pontja lesz.
3: Ne csodálkozz, hogyha sok ismerőssel fogsz találkozni. És akkor a 3. programunk augusztus 7-e és 9-e között Fonyódon feltekerik a hangerőt, érkezik a 12. Rock Balaton Fesztivál. 3 napon át a hazai rock és metal élet nagy ágyúi váltják egymást a színpadon. Jön többek között a Pokolgép, a P-Mobil, a Kartogó, a Kárpátia és a Depresszió. Nappal Balaton, este gitárok és koncertek, Fonyód ezen a hétvégén a rockerek balatoni fővárosa lesz. A fesztivál 14 éves kor alatt felnőtt kíséretében ingyenesen látogatható, és akinek mindez még nem volt elég, a szíveskedjen elfáradni a Visit Balaton 365.hu oldalra, és jobbnál jobb programokat fog látni.
1: Lobbenvej Norbertnek, a MOL Nagyon Balaton alapítójának köszönjük, hogy itt járt nálunk, és további sok sikert kívánunk. Szerintem fogunk még beszélgetni ebben a műsorban.
2: Nagyon köszönöm, Gregory Porteren találkozunk.
1: Ez volt már a Partkafé, a Balaton hangja, a 31. műsornak vége szakadt, de jövő héten ismét találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
3: és Pihálovics Andris.
1: Szép napot mindenkinek, a viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Az, akibe bíztál, az egy idegen volt, ami el

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurta farkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. 36 embert letartóztattak a francia erdőtüzekkel kapcsolatban. Fokozódik a hőség, eső nem várható. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Közben sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra is reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik. Minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén az Európai Bizottság. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. Az ózon szennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát, vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút. 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Tovább fokozódik a hőség. Marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Reggel 18 és 24, délután a legmelegebb órákban 37 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva.

0: Hogy ez az energiakrízis hogyan hat az ország gazdaságára, a jelen helyzetben milyen kimenetelek lehetségesek, még csak nem is valószínűsítjük, mert bízunk abban, hogy jobbra fordul, bár ugye ez sajnos nem egy olyan probléma, hogy majd jön egy kis eső, és akkor megduzzadnak a folyók, és visszaáll a rend, és lesz víz, meg lesz áram, hanem ez jól láthatóan azért egy tartós probléma. Ugye ezért is érdemes azzal foglalkozni, hogy mennyiben érinti a gazdaságunkat, milyen mélységig, mekkora problémát okozhat ez a helyzet. Bot Péter Ákos segítségét kérjük ebben, a Corvinus Egyetem professzora, egykori jegybank elnök. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Na hát itt ugye lehet számolgatni közvetlen hatásokat, kiadási tételeket, amit ugye rá kell fordítani erre a helyzetre, itt legyen ez egy import energiaszámla, vagy a védekezés költségei, vannak közvetettek, ami egy gazdasági visszaesés, vagy növekedés csökkenésből erre. Szóval hogy néz ki az egyenleg, milyen hatásokkal lehet számolni, és melyek azok a forgatókönyvek, amik már kifejezetten rosszul néznek ki, mert mondjuk már egészen komoly hiányt, vagy növekedési áldozatot mutatnak.
1: Hát van a mostani helyzet, igen, amelyik nem tudjuk, hogy meddig tart, és a miniszterelnök már egy 50 milliárdos számot megemlítette, ez az első beszélés nyilván, és azt feltételezi, gondolom, hogy ez egy átmeneti dolog, egy one-off, egyszeri, csak ám az a baj, hogy ezek az egyszeri dolgok, ezek általában ismétlődni szoktak, és egyre nagyobb sűrűséget. Tehát itt arra fel kell készülni, ezt mindenki látja, a gazdaságban, az életmódunkban, különösen a mezőgazdaságban, de mindenkinek, hogy hát részben az energiaszűkösség fellép, részben pedig hát a klimatikus változások miatt egész életmódunk átalakul. Na most ez egy mostani sok, és egy kicsit emlékeztet arra, amikor egy hasonló sok volt a hormuzi szoros miatt, látjuk a következményeit, az volt a kérdés, hogy hogyan érinti a gazdaságot, hát nyilván rosszul, hogy mennyire, hát itt aztán már azon is múlik ugye a kalkuláció, hogy mit gondolunk erről a mostani ügyről, de ez megoldaná az életét nagy esővel Ausztriában, nem túl nagyjal, mondom én, mert akkor jön a másik típusú probléma, akkor is felvetődik egy halom kérdés a magyar gazdaság szerkezetéről és az életmódunkról.
0: Igen, ugye itt csomó ipari nagyfogyasztónak is hát önmérsékletet kell egyelőre gyakorolnia, hogy még nincsen nem, vagy nincsen kötelezve arra nézve, hogy csökkentsük az energiafogyasztásokat, de ezt megteszik maguktól. Ugye az ipar az körülbelül egy a 20-1%-kal járul hozzá a gazdasági növekedéshez, tehát azt gondolom, hogyha ez tartósodik, vagy konzerválódik ez a helyzet, azért ez fájhat a növekedést tekintetben.
1: Igen, az ipar helyzete nyilván sajátos, mert elég nagy fogyasztó, ott közlekedés is ilyen, ott még nehezebb változtatni. És hát amit említette, hogy a kormányzat most kért, de a minden kormányzatnak megvan az alkotmányos jog, hogy keményen beavatkozzon, és ezt én többször átéltem. Hát gyerekkoromban nem volt kellemetlen élmény, szénszünet, nem volt fűtőanyag, és akkor otthon kellett maradnunk. Hát most is ugye a Covid-nál lehetett látni, ha valami gond van, akkor az államnak kötelesség. Most egyelőre kér, és a cégek, na most ugye itt a cégeknek a motiváció sokféle, de én nagyon remélem, hogy ha a cégvezető, aki esetleg minket hallgat, munkában menet, az végül fut a fejében, hogy ugye rendben van a business continuity terve. Mert a folytonossági tervbe az is bele tartozik, ha bármi történik állami beavatkozás miatt, vagy technikai ok miatt, tehát elmi az áram. Hát ez azért az fennállásom alatt többször előfordult, hosszú fennállásom alatt, és lehet mondani, hogy az egy korábbi rendszer volt, és tervgazdaság és merev, a piacgazdaságban nem így van, hát a piacgazdaság is tud merev lenni, pláne hogyha elég ostoba módon be is merevítik, például az árakat, erre a bizonyos rezsicsökkentés néven eladott politikai termék keretében, amitől azonnal meg kellene szabadulni, mondom én, és hát én csak reménykedem, hogy minden krízisnek van néha a pozitív hozadéka, hogy ez most ráébreszti a döntéshozókat is, meg a társadalmat is, hogy ezt így nem lehet folytatni.
0: Igen. A gazdasági helyzetre való visszahatása, én továbbra is ezt elég izgalmasnak és kérdésesnek tartom, hogy ott a német probléma, már korábban számolt, vagy beszámoltunk róla, hogy a Rajna vízállása is olyan, hogy ott a hajó fuvarozás oly mértékig lecsökkent, hogy már

0: Ugye először csak kisebb tételekbe lehetett forrózni, de most már az ipari termelőknek kell leállniuk, hogy ne torlódjon fel az az árukészlet, amit nem tud elszállítani a hajós forgalom. Tehát ott már van egy ilyen érzékelhető hatása a gazdaságra. Ez nálunk milyen szinteknél valósulhat meg, vagy kezdhet láthatóvá válni? Tudunk-e ilyet?
1: Igen, hát van egy nagy logisztikai probléma, és ez részben a vízzel kapcsolatos, a hajózás, a részben a víz miatti áram kiesése, ugye Paks 1, jó, hogy nincsen 2.
0: Igen.
1: És az esetleg segíthet, hogy a cégeknél, főleg az iparvállalatoknál szokott lenni nyári leállás, az tervezett, de azt lehet módosítani némileg. Tehát mondjuk, ha ez az augusztusban kiesik annyi, amennyi energia, de átütemezik az ütemtervet és a termelési programokat, és most kezdenek hozzá a nagy javításhoz, a vakációkhoz, akkor elvileg azt gondolom, hogy az év végére be tudja hozni az ipar egy részét nem. Hát a mezőgazdaság az egy más ügy, az ember ez nem nagyon ért, de hát azt látjuk, hogy az a fajta kultúra, ami még hát 20-30 évvel ezelőtt, ugye kukorica, búza, hát ez volt a húzó
0: Igen.
1: erő, meg állattartás. Hát én most beszéltem egy vállalkozóval, akinek kecskéi, meg birkái vannak, és elég igénytelen állatalmány. Nincsen hozzá, amivel etesse őket. Uh-huh, uh-huh. Már az sincsen. Na, csak azért mondom, hogy itt az ágazatokat nagyon nehéz összerakni, de az ipart említette, ott annyiban, hát még a korábbi emlékeim alapján is azt gondolom, hogy a cégek jelentős része az tud a terhelésre valamennyit játszani. Hát a szolgáltatóknál egészen más a helyzet, a vízgáz és egyedeknél ott pedig irdatlan felelősség és munkateher van rajtuk. Tehát a adatokban ez látszani fog, hogyne. Hát igen, hát említette már az importot. Hát importálni kell, eddig is importfüggő volt Magyarország, most a legrosszabb pillanatban kell nyilván vásárolni, és hát elérhető minden a piacon, csak drága, úgyhogy ez bizony meg fogja hát tolni az importszámlát, és ez megjelenik még a statisztikában is, az a legkevésbé izgat engem, de hát a GDP-nek a netto export része, ez például nyilván rontani fog, és hát a termelés kiesés. Ezt tudjuk most. Na most, amit mi nem tudunk, azért az a folytatás, mert
0: Igen.
1: mert hát a csuda se tudja, hogy ezután mi fog jönni, és még az ember hát nézi nagy kerek szemekkel, hogy a rendszerből kifelejtett 1000 milliárdok, mint a vízgazdálkodásban, vagy az elektronikus hálózatfejlesztésben, azokkal mi lesz, mert azokat a következő 1-2-3-4-5 évben vissza kell rakni.
0: Igen.
2: Vissza kell rakni, és ugye arról sem beszélünk, mert ezek a hirtelen hatások, amikről most szó van. Mennyit importálunk, honnan importálunk, amikor rászorul az ország például, és nem süt olyan jól a nap, mint most az elmúlt napokban, ahol voltak olyan pontok, ahol 100%-ban napenergia hajtotta az országot. Akkor mit csinálunk? Viszont a másik oldal az, hogy miért nem foglalkozunk azzal, vagy foglalkozunk, csak egy kicsit erőteljesebben kéne kommunikálni talán, hogy meg elkezdeni cselekedni, hogy megoldjuk azokat a szigeteléseket, amivel passzívan is tudjuk a védekezést folytatni.
1: Igen, igen. Hát ugye itt óriási feladatok vannak az energiamix egyfelől, mert csak azért is, mert például, ha most leáll valamelyik rendszer, egy szivattyú, akkor nem tragédia, de hát akkor beindítjuk a dízel motort. Hoppá, de nincsen dízel a piacon egész más okok miatt, háborús okok miatt, meg Hormuz miatt. A legjobb lett volna, hogyha nem ennyi energiaigényes a magyar gazdaság, a magyar társadalom, és akkor itt valóban mind a három nagy szektor, tehát az ipart meg kell nézni. Ott a cégek megtakarítanak, nem az a probléma, hogy energiaigényes ágazatok fejlődtek ki, tehát azok rontanak a mutatókon, ugye a másik a közlekedés, előregedett parkkal, és mindenfajta problémával, hát hogy most a gördülő ágazatokat most ugye tudunk, de hát ott is minden változtatás, minden reform az 2-3 év múlva jönnek. Most megrendelnek egy villanymozdonyt, nem tudom mennyi a leszállítási idő, mondjuk 2,5 év, tehát szóval ezek velünk fognak élni, és a lakosság a harmadik. Na most itt, az már említettem ezt a rezsicsökkentés ügyet, mert itt ez egy ilyen öngól. Tehát a lakosság tulajdonképpen még a nagyon kevésbé képzett emberek is ugranak az árjelekre. Hát ha többe kerül valami, hát akkor takarékoskodik vele, mert muszáj volt. Na most, ugye itt a smart metering, hát most már minden rendes országban terjednek ezek. Rengeteg uniós forrás lehetett volna az okos mérőkhöz kapni eddig is. Az része volt ennek az RRF-nek nevű csomagnak, amitől a kormány, az Orbán kormány zárta magát ideológia és egyéb személyes okok miatt. És mennyit segítene most rajtunk, hogyha nem a miniszternek kellene kérni az embereket, hogy mikor ne fogyasszanak, hanem egyszerűen a kis mutatócska jelezni, na hopp, most lépsz át a magasabb tarifájú sávba, és akkor hoppá, akkor most nem kell mostanom nekem a...
0: Nem beprogramozom hajnal 2 órára, amikor majd, délre mondjuk, amikor a napelem így van, pontosan.
1: Igen, na most én mondtam a napelemet, ahhoz meg azt kell, hogy tárolási kapacitásad, egyik hallgatom erről itt egy ragyogó dolgozatot, nem óriási ügy, tehát nem nemzetgazdasági tétel, pár százmillió dollárocska vagy euró, kiépíteni azt a hálózatot, ami megoldja azt, hogy a nap az nem mindig süt, a szél pedig nem mindig fúj. Na most a szél, említem, az politikailag el volt nyomva, nem egészen tudom miért. Itt van a alattunk levő föld, amelyiknek a kihasználása elég vontatottan halad. Most ezek mind beléptek volna, vagy belépnének, most azért, hát a jövő előttünk áll, még az nincsen elrontva, akkor azért ez a mix azonnal javulna, mert nem függene annyira egy tényezőtől, pláne egy olyantól, amire azt gondoltuk, hát én magam is azt gondoltam, hogy az atomenergia az olyan, amilyen, de legalább az időjárástól nagyobb rész független. Hát nem.
0: Nem.
2: Igen.
0: Oké, hát ennyit tudunk most, és hát ugye bizonytalan a kimenetel, hogyha csak szurkolni tudunk, hogy ne fajuljon el jobban.
1: Igen, és azért cselekedni, hát és cselekedni. Szerintem mindenki. A kormányzati szinten is kemény munkát folytatnak, de én azt gondolom, hogy itt az egész árazáshoz hozzá kell nyúlni. Tehát ezt fel kell használni, ezt a pillanatot arra, hogy egy csomó ostobossággal leszámoljunk.
0: Így van. Oké, köszönjük szépen, professzor úr, beszélgettünk, szép napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Minden jót, volt Péter Ákossal, a Corvinus Egyetem professzor emeritusával, egykori jegybankelnökkel váltottunk pár szót.
3: Rádió Café. Van barátom.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Tűr?
8: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
7: Pedig a medve mindig azt csinálja.
8: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
2: Nem tudom.
8: Na, ezt képzeld el.
7: Elképzelni? Mi ebben élünk?
8: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
7: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
8: Van hát. És nem félnek használni.
7: De miért?
8: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért.
4: Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom.
8: A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
10: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggelét, Rádió Café 98.0.
11: Ne őríts meg!
10: Szólalt volna a társam, ebből a brumogásból rá lehetett volna jönni, hogy kivel leszek. Ma, augusztus 5-én, szerda reggel, pontosan 6:30, hát igen, itt van Mihálovics András, Maci.
11: És itt van Gede kollega is, a Balázs, alias Csárt Máté, a csártok és fundamentumok nagy ismerője. Nagyon jó barátom, én nekem már 38 és fél éve együtt lőjük a Putyilov gyárat itt a Rádió Café 98.0-án. Jó reggelt kívánok én is, 0636 980 980, a krónikus álmatlanságba szenvedők ide írhatnak mindenféle üzenetet, szóvic, tintorettók kíméljenek, jeligére várjuk a szerkesztőségben.
10: Tudod, hogy ilyenkor szokott megindulni a szóvic áradat, de akkor, hogy ne azzal, hanem Gézu hajkujával indítsunk, azt hadd olvassam be. Kiszáradt árkok, forró porfürdőt vesznek barna verebek. Milyen líraivá vált ma
11: reggel. A mindenség.
10: Gézu, igen, köszönjük
11: szépen. Ez egy katonapengére japán betűkkel simán rá el tudnám képzelni, hogy rá gravírozom, nem?
10: De, abszolút. Keresem
11: más,
10: még, hogy arra lesz kíváncsi, hogy útinformációt kapunk-e, vagy milyeneket, mert én azt vettem észre, ugye, hogy itt az energiakrízis kapcsán a home office-ra való felszólítás elég jól beüthetett, meg az iskolaszünet, meg a minden, mert eszméletlen járható volt a Balatoni út, Budaörsi út. Tényleg? Másik vége az?
11: Meghökkentően turbulens volt a Hüvösvölgyi út befelé, és ott Solymár környékén. Szerintem azért benne van az emberekben az, hogy megint dög meleg lesz, ha szabad így fogalmazom rádióban, és mindenki, aki tudja, gyorsan elintézi a...
10: Az is lehet.
11: Amit el akar, még ilyen fogyasztható a hőmérséklet, és aztán utána megy vissza a légkondicionált, besötétített lakásba rettegni a hőhullámtól.
10: Igen. Igen. És a klímaváltozástól, mert hát sajnos ez ugye az annak a számlájára írható.
11: Na!
10: Egy elérhetőség, hát, vagy mondtuk?
11: Azt már mondtam.
10: Akkor jó.
11: Jó lenne, hogyha írnátok, nem éreznénk magunkat annyira egyedül. Egyébként mi furcsa fintora a sorsnak, hogy augusztus 5-e a havas, még egyszer a havas boldogasszony ünnepe, képzeljétek el. De hogy miért van ez így, hát ezt csak az annál leszek tudják. Havas boldogasszony ünnepe. Mária ünnep augusztus 5-én a Szent Szűz római főtemplomának, a négy patriárkis badilika egyikének volt a fölszentelési évfordulója.
10: Igen, ő nem úgy havas, hogy hólepte, hanem
11: hát a
10: havi.
11: Havi, az havi. Igen.
10: Igen, boldogasszony. Úgyis,
11: de frissítőleg hat ebben a kánikulában a havas boldogasszony ünnepen.
10: Mindenképp, igen, és elképzelni.
11: Igen.
10: A havas boldogasszony.
11: A névnaposok közül hát a vezér névnapot el ne felejtsük
10: hát
11: el, öltöztessük ünneplőbe
10: ki
11: a szívünket.
10: Igen. A stúdióból szerintem ki se
11: soha
10: tehetnénk
11: többé
10: a lábunkat, hogyha a Krisztinákat nem köszöntenénk
11: köztük. Kriszti Hand,
10: köztük kiváló kolléganőnket, Krisztinát, így van mindenképpen.
11: Igen. Majd feldobáljuk a levegőbe, hogyha beér.
10: Hát majd te, szeretném. Mert én most nem...
11: De segítsél, mert én egyedül...
10: Nem. Jó, de nekem a derekam fájt tegnap.
11: Jó, akkor ezt majd még átgondoljuk, hogy milyen ajándékkal kedveskedünk neki. A lényeg, hogy húzzon befelé marha gyorsan, mert ezer a dolog, és összeomlik a rádió, hogyha nem...
10: Nélküle.
11: Siet, igen.
10: Így van. Egyébként még ünnepelnek az Ábelek, Áfrák, Afroditék, Peregrinák, Szalvátorok, Zebulonok, és még sok név a naptárban. Természetesen
11: ha én újra születnék, Zebulon lennék. Milyen szigorú név ez.
10: Igen, Mihálovics Zebulon. És meg van egy ilyen dallama is.
11: De el tudsz képzelni?
10: Gede Zebulon, abban sok az E.
11: Igen. Felsejlik egy ilyen Zebulon nevű ember? Ez nekem valamiért ilyen szigorúnak tűnik.
10: Abszolút.
11: Nem? Mint a Zoárd. Zoárd még szigorúbb, mint a Zebulon.
10: Igen, kicsit ilyen balta arcú, az a nagy kocka állval. Igen. Igen. Mármint felnőtt korában, hát amikor felsír Zebulon, akkor még nem ennyire zolt.
11: Na,
10: évfordulók.
11: Születésnaposok, mert nekik kedveskedünk azzal, hogy tudják, milyen évfordulókat ülünk. Hát 1532-ben első Szulajmán megkezdte Kőszeg ostromát. Akkor még nem sejtette, hogy nem fog bejönni az ötlet.
10: Úgy látszik, minden napra jut egy török, mert tegnap ugye elmesél a múltról,
11: hát
10: Arszlán pasáról.
11: Hadjárat ideje vagyon, érted?
10: Igen.
11: Aztán 1813. augusztus 5-én rakták le a Gellért-hegyi csillagda alapkövét. Európa akkori legkorszerűbb csillagvizsgálója volt, úgyhogy ne bagatellizáljuk el. 1815-től működött, úgyhogy erre büszkék lehetünk szerintem. Akárcsak arra, hogy 1848-ban bejelentették a Kossuth Bankó első címletének a 2 forintosnak a forgalomba hozatalát, szintén augusztus 5-éhez köthetően. Aztán egy Berta Benz nevű hölgy, igen, annak a Benznek a rokona, méghozzá felesége, Mannheimben 106 kilométert autózva elautóztak Pforzheimbe, kérem szépen. Ez volt a világon az első távolsági autózás.
10: Óriási.
11: Szerintem a jobbágyok a kalapjukat gyűrögetve nézték, hogy 100 kilométer egy biztos nap alatt autóval.
10: Micsoda büdöse tereget az a...
11: Most már ilyen 600-nál meg ilyennél süvegeljük meg a teljesítményt, nem?
10: Sőt, hát ugye vannak azok a mérések, ami nem tudom, 12-vel gurulnak nagy bicikli kerekes autónak mondott járművekkel, azok 1000 fölött tudnak mondjuk egy töltéssel elmenni. Uh-huh. És azt hiszem az ő lányuk volt Mercedes, igen, hogyha jól rémlik, ugye? És
11: biztos akkor... ott volt ezen a világ első hosszú távú autózásán is.
10: Biztos.
11: Hátra
10: biztos
11: bekötött. Ja, még lehet, hogy nem is volt biztonsági. Na mindegy. Aztán kigyulladt az első közlekedési jelzőlámpa az Ohio-i Cliffben, de nem úgy gyulladt ki. Elkezdte működését. Rossz az, aki rossz a gondol, mert nem szerencsés a megfogalmazás. Ez 1914. augusztus 5-én volt, és egy szomorú dátum is esett. Clevelandben jelzőlámpa kezdte meg működését, az osztrák-magyar monarchia meg hadat üzent Oroszországnak ugyanazon a napon. Ejnye-bejnye.
10: 1967-ben megjelentették a The Piper at the Gates of Dawn címen. A Syd Barrett vezette Pink Floyd első nagylemezét. 67-ben volt ez? Hi. Igen. 2007-ben állarcos fegyveresek elrabolnak 4 értékes képet, 2 Bruegel, 1 Alfred Sisley, ha jól mondom, és 1 Claude Monet képet a Nizzai Szépművészeti Múzeumból. Igen.
11: Aztán a 33 bányász története már filmvásznot is kapott. Ez 2010-ben történt. Milyen öregek vagyunk?
10: Azt a betyár mindenit. Már megint.
11: Chile északi részén az Atacama sivatagban volt, beomlott a San José réz és aranybánya, 33 bányász rekedt a föld alatt 700 méter mélyen, 69 napot töltöttek ott, mire sikerült október 13-án a felszínre hozni őket. Ez van róla egy film, én még nem láttam, de gondolkodtam rajta, hogy majd megtekintem, mert egészen elképesztő 700 méter mélyen 69 napot várni a megmenekülésre. Nem tudom elképzelni sem, milyen lelki folyamat zajlott ott le a fiúkban. 1844, most már születésnaposok, Ilja Repin.
10: Biztos mindenkinek megvan a hajóvontatók.
11: Mindenkinek csak az van meg Ilja Repinből. Sajnos, mert ez volt az illusztráció a töri könyvekben.
10: Igen, meg művészettörténetből azt hiszem az átlós elrendezésnél ugye egy ilyen klasszikus példa volt, mert a képet a vontatók és a hajó ilyen átlósan szeliát. Úgyhogy igen, 1844.
11: Aztán Guy de Maupassant, francia, remélem jó.
10: Kiválóan. Hát én nem
11: francia író, drámaírót szerintem nem kell bemutatni, 1850-ben született. Aztán itt van nekünk az első ember a Holdon, Neil Armstrong, kislépés nekem és egy hosszú lépést a fiúknak. Ja, nem így mondta, kislépés nekem és hatalmas lépés az emberiségnek. Neil Armstrong, amerikai űrhajósra emlékezünk, 1930-ban született. Sajnos 2012 óta nincs már velünk. Viszont itt van nekünk Faragó Tamás, olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó mesteredző, nemzet sportolója. Jó egészséget kívánunk, 1952-ben született. Aztán sokat beszélünk Marine Le Penről, ő is születésnapot
10: ünnepel. Hát, csajtom, fogunk is, ugye.
11: Most megy a box, hogy akkor indulhat, igen, nem indulhat, megbüntetik, nem büntetik, eltüntetik a közéletből, nem tüntették el a közéletből. Minden esetre...
10: Minden esetre ott van, és hallani róla.
11: És még születésnapot is ünnepel. Is
10: aztán Leonid Ivanovics Stadnik, a világ legmagasabb ember, 1970-ben született, már nincs köztünk, 2014-ben elhúny, 259 cm magas volt. Hát az komoly. Az gyakorlatilag, ja nem.
11: Hát nem fér be
10: két felnőtt,
11: de fér a stúdióba?
10: De,
11: nem
10: fér de, hát lehet, hogy nem.
11: Hát én vagyok két, befér, épp hogy befér, de befér szerintem.
10: Nézd, álmenyezet van, tehát legfeljebb föltol egy olyan hungarocell lapot, ja, és igen, akkor ott
11: de akkor nézelődik. A akusztikája megváltozik a helyiség.
10: Meg neki. Na,
11: Balogh Gábor kétszeres világbajnok, magyar öttusázónak is nagyon boldog születésnapot kívánunk, 1976-ban született, és Bingisztán miniszterelnökét is köszöntjük. Majka, a magyar műsorvezető rapper ünnepli a születésnapját, 1979-ben született augusztus 5-én. Mekkora bulika lehet, biztos pókerparti tűzijáték.
10: Hát gondolhatod, főleg olyan Fluor Tomi is ott lesz esetleg, mert hogy ő is születésnapos.
11: Igen.
10: Ermányi Maria a magyar színésznőt is, és Valkusz Milánt is köszöntjük nagy szeretettel.
11: A fiatalok kedvéért küldik a vén szivarok, hogy tudjuk ám, hogy a Valkusz Milánnak, bár nem tudom, hogy divatos-e, biztos divatos a fiatalok körében Valkusz Milán magyar rappen.
10: Biztos, de a Valmár dúlta.
11: Na, hát nem a Valkusz Milán, és nem a Fluor Tomi, sőt, még csak nem is Majka fog zenélni. Tessék, konfelált? Hogy hívják ezt?
10: Jesszusom! Hát ezt nem tudom.
11: Én se.
10: I'm Alive a dal.
11: Ennyi a címe, de az előadót azt sazamozzátok ki, mert nem bírjuk kimondani. Jó mulatást minden születés- és névnaposnak.

0: jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.
2: Hát amire tegnap vártunk, az megjött, ugye a tőzsdezárás után.
3: Mi a fizetése?
2: Az még nem, de egy OTP gyors jelentés, az igen, tényleg ötödike van, és még nincs fizu. Az OTP gyors jelentés az megjött, nagyot nőtt, de eléggé tarka-barka, és Nagy Viktor, aki ilyenkor összeállítja a portfolio.hu-n, és feldolgozza a gyors jelentés számait, arról ír, hogy elmaradt a vártól a profit, de hogy szerintem mire érdemes figyelni. Egy negyedéves OTP gyors jelentésben azt is összeszedte pár vázlatpontba, például a hitelállományok növekedését, persze a portfólió minőségére és céltartalékolással együtt, a kamat bevételek alakulását, nyilván a kamat marzsokkal együtt kell figyelni, a működési költségek alakulását, a bevételek dinamikájához viszonyítva, vagy a működési eredmény növekedését, meg persze azt, hogy a menedzsment milyen előrejelzéseket ad, úgyhogy ehhez ad egy ilyen iránytűt, és a továbbiakat, tehát igen, ez elég terjedelmes, és még én sem tartok vele sehol. A lényeg az, hogy
3: Nagy Viktor
2: jó lett,
3: megint nem aludt, ez a lényeg.
2: Igen, mert hogy 6 óra után pár perce már élesítette is ezt az összefoglalót, ami hát nyilván fel is kellett dolgozni a gyors jelentés számait, hogy a portfolio.hu már kint van.
3: No, hát figyelj, társ ügyvezetőként gondolkozzunk el, hogy alkoholmentes sört, görög dinnyét, jégkrémet, extra pihenőidőt és otthoni munkavégzést, ezek közül mit tudunk a munkavállalóknak nyújtani rendkívüli hőség idején?
2: Tanáccsal tudunk szolgálni.
3: Szerintem is ez a nekifizetődő.
2: Ugye?
3: Az extra pihenőidőt adni szerintem botorság lenne.
2: Igen.
3: Neki a Kátor a fagyi, nem szereti az alkoholmentes sört, tehát viszonylag be vagyunk határolva rendesen. Alkoholosat, meg ugye mégis védőitalként szigorúan tilos. Na mindegy, a Népszava ír erről, a rendkívüli hőség miatt több magyarországi vállalat is a szokásostól bőven eltérő intézkedéseket vezetett be, hogy a dolgozó számára elviselhetőbbé tegyék a hőséget. Eközben a gyárak a kánikula ellenére sem fogják vissza a termelést. Hát figyelj, én néztem, hogy ilyen kinti, nem tudom én, parkolóhelyet vagy mit festettek fel a fiúk. Hát nem cserélnek velük.
2: Nem csodálom.
3: Gondold el, az izzó aszfalton ott méricskéltek, meg fújtak, meg nem tudom én micsoda. Hú, nagyon kemény, úgyhogy minden számít. Fizikai munkát végzők esetében természetesen jóval kisebb a mozgástér. Mondjuk, aki csarnokba dolgozik, nem tudom, ott meg hát, ha van légkondi, ott talán azért könnyebb a szalag mellett egy kicsit. Na, mi van még?
2: Hát próbálok előre jutni a G7 cikkébe, a vízlépcső tabu árát most Pakson fizetjük meg, de hát hosszasan görgetek, és egyelőre csak a helyzet felvázolása, meg az, hogy azért ez nem a, nem tudom, a túl váratlan meglepetésszerűen jött elénk ez a problémakör. Ezről azért tudtunk, hogy ez egy létező folyamat, ugye a folyóinknak a vízhozam csökkenése, és hát nyilván, amikor azt említi a cikk, hogy 30 éve görgetjük magunk előtt ezt a történetet, akkor óhatatlanul fölmerül megint a bősi vízlépcső, vagy a nagymarosi.
3: De már azóta előállt Lányi hát, András, aki annak idején
2: már többen.
3: A Dunakörrel, hogy ez mégse, van egy szűk kör Magyarországon, aki tolja ezt a vízlépcső projektet, de szerintük nem ez a megoldás. Hát én nem tudom, kíváncsian várom, hogy micsoda, mert nem olvastam, nem volt időm végigolvasni Lányi András érvelését. De...
2: Én meg ezt a Telex cikket, hogy ez is az-e, hogy mégis kéne nekünk oda egy ilyen, vagy nem, meg hogy tájképileg, hogy van ez ugye, ami az ellenállás magját adta, hogy környezetvédelmi tiltakozásként, de azért az alapvetően átcsúszott egy ilyen politikai mozgalommá. Szóval a Telexen lehet erről a vízlépcső, meg Duna, meg vízhozam csökkenés dologról olvasni.
3: Igen, és itt meg az, hogy a paksi energiakrízisről is ír Brückner kollega ugyan ezen orgánum hasábjain, és hogy nagyon sok minden kinek a felelősség az, hogy itt tartunk jelen pillanatban az energiatermelésben és felhasználásban, mert hogy 3 évtizede mindenki magasról tett az energetikai fejlesztésekre, ami mondjuk az elmúlt 15 évben talán értető, hiszen a rezsicsökkentés miatt nem volt erre forrás, de azt megelőzően se nagyon kapkodtak a nagy beruházásokért, és nem a vízellátásról van szó, hiányoznak a nagy erőművek például, nem jó a hálózat, nagyon ki vagyunk szolgáltatva az importnak, stb. És erre jön még a klímaváltozás, tárolófejlesztés, szivattyú tározós erőmű, gát, vízduzzasztás, ez mind segíthet, de nagyon hosszú időbe kerül a megvalósításuk, és nagyon-nagyon sok pénzbe, nem mellesleg, úgyhogy erről írt Brückner kollega a Telex hasábjaim.
2: Nem szorosan gazdasági téma, de azért engedtessék meg, hogy szóljak róla. A 24.hu ír arról, hogy elhalkult a Megafon, heten maradtak a propaganda műhelyben, áprilisban még 71-nány munkavállalója volt, most már 7 maradt, ezt az RTL híradó tudta meg, és a 24.hu-n lehet most erről olvasni.
3: A sajtó meg elkezdett cikkezni, hogy elbúcsúzhatunk a Tesco-tól, korábban a piac találgatta.
2: Hát ez fél évente veszik elő.
3: De a magyarországi hálózat külön csomagba kerülhet, befektetési bankok dolgoznak a Tesco értékesítésén, így a magyar reláció jövője elválhat a cseh és a szlovák üzletágétól. A magyarországi leányvállalat vezetése azt mondta az Indexnek, hogy keresték a Tesco vezetését, ám nem kaptak választ.
2: Uh-huh. Korábban még cáfolták, azt hiszem, most meg nincs válasz, de az, hogy hát ez a nem zörög a haraszt, azt hiszem, ez annak a tipikus esete, ugye, hogyha folyamatosan felfelrebben ez a hír, akkor előbb-utóbb azért ebből lehet valóság, mert majd figyelünk és követjük az eseményeket. Én elfogytam.
3: Jó, hangos. Hát akkor menjünk rá a tőzsdei hírekre.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: No kérem szépen, hát a budapesti értéktőzsdével kezdjük. Zöld volt egyébként az egész világban, mindenki örült és vadul tőzsdei kereskedett. Budapesten is így volt, ez 1,17%-ot ment fölfelé a BUX. Az OTP a mostani jó gyors jelentésre 53%-os erősödéssel készült, 47.250 forintig jutott tegnap. Erősödött a másik három blue chip is, egészen elképesztőt, a MOL 3% fölötti pluszt halmozott fel, 4.714 forintig menetelt, a Richter 17%-ot drágult, 11.950 forintig, a Telekom pedig 1,24%-ot erősödött, 2768 forintig drágult, de a mészáros papírokról szólt a tegnapi kereskedés egy picinkét legalább a blue chipek mellett, mert leminősítették őket, az Opus 3,7%-ot drágult ennek ellenére, és nagyot pörgött az MBH is, ami aztán egy kövér nullán zárta a piaci kereskedés.
2: Hogy igen. Valami bóvli kategóriát kaptak a kötvényei valamelyiknek.
3: Hát a politikai kockázatok miatt.
2: Igen, de arra miért emelkedik az ár?
3: Hát valaki tud valamit. Nem lehet, hogy saját részvényvásárlásba kezdtek a tulajdonosok.
2: Nem tudom.
3: Megállítsák az esést.
2: Megmondom őszintén, hogy mészáros papírokkal nem foglalkozom. Ellenben a tengeren túli piacokkal inkább, és azt gondolom, hogy nyugodtan besorolható a gatyarepesztő kategóriába az a rally, ami tegnap kibontakozott a tengeren túli piacon. Mind a három index nagyot ment, benne a legnagyobbat a Nasdaq, mert a újraélet, újra szították az AI sztorit. A befektetők 2,6%-ot emelkedett a Nasdaq, 1,8%-kal került feljebb az S&P 500, és 1,7%-kal a Dow Jones, és nagy történet nem pillanatokat éltünk, mert hogy az első SpaceX gyors jelentés is megjött a tőzsdezárás után, tele mindenféle nagy csillogó számokkal, de olyanok, hogy olyan bevételnövekedések, hogy 90% meg 190% bizonyos szegmensekben, meg mindenféle volt, csökkenő veszteség, de azért azt annyira már nem díjazták a befektetők az After Hours-be, a hivatalos kereskedésen túl esett az árfolyama, emlékeim szerint 116 dollár környékére, viszont volt 125 körül is a rendes kereskedésben, de itt most úgy néz ki, hogy valami kis fogócót talált ebbe az árszintbe a SpaceX, ugye emlékezünk vissza, a kibocsátási ára 135 dollár volt, az első kötések 150 körül születtek, felszaladt 220-230 dollárra, és onnan indult a lejtmenet. Az európai tőzsdék azért ekkorát nem tudtak hasítani, a frankfurti DAX az 8%-kal emelkedett, a londoni FTSE 2%-kal, a párizsi CAC 6%-kal, ellenben Ázsiában igen jó a hangulat, oda átragadt ez a technológiai rally, és gyorsan a Dél-Koreával hadd kezdjem, ugye nem az a legnagyobb.
3: Dél-Koreával?
2: Persze, hát most azon a fókuszban.
3: Egyre keményebb vagy Frisco. Én meg nem mondtam el devizapiacot is.
2: Mindjárt mondjuk. Jó. 4% pluszban van, bocsánat, Dél-Korea, úgyhogy ott a, nyilván a chipgyártók meg a mindenféle egyebek hajtják fölfelé az árakat, ahogy a Nikkeiben is 3,3%-os pluszt, és a hongkongi tőzsde ilyen van, hogy pont nulla. Ja igen, mert 800 pont pluszban van, egy 25 ezeres bázisú, tehát egy nagyságú index.
3: Azok nyaralnak Koreában azok
2: abszolút,
3: az emberek.
2: Abszolút, igen, ezt jól belőtték tényleg egy nagy nullára. Kína pluszban, 1,5% környékén, India is nulla. 0,5 pont plusz.
3: Azok is nyaralnak.
2: Hát őrület.
3: Hát van vagy 50 fok, nem csoda.
2: Igen. És kiket nézünk még Ázsiába, azt hiszem ennyi, ami fontos és számít, úgyhogy így állunk most. Hát izgalmas lesz, hogy annyitunk, ugye egy ilyen felemás OTP gyors jelentéssel, nagy rallira adott reakcióval, vagy már azt megelőlegeztük tegnap, szóval ez majd 9:30 után kiderül, hívjuk a szakikat.
3: Igen. És akkor a devizapiac, az euró forint jelen pillanatban 360 forint 60 fillér környékén van, illetve egy amerikai dollárért 312,5 forint környéki összeget kell fizetni.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Schmidt Andi jön a hírekkel.
3: Igen, de otthonról, mert mink ugye nem alkoholmentes sört, nem jégkrémet, hanem home office biztosítottunk. Neki mondjuk nem beszéltük meg, de...
2: Nem, de egyébként ezen már amióta meg lett hirdetve, azóta azon gondolkodom, hogy biztos, hogy spórolunk-e azzal, hogy az egyén otthon dolgozik, és magának meg kell csinálni a klimatizált munkakörnyezetet, mert különben nem fog az agya. Vagy mennyiben jobb az, hogy mondjuk az irodaházban ugye a per főre jutó energia...
3: Ja, most zöld szempontokat
2: mérlegelve? Zöld szempontból igen, hogy meg áramfogyasztásból, hogy ez biztos, hogy az egyenleg úgy jön neki, hogy...
3: Hát figyelj, lehet, hogy a lakásokat egyénileg hűteni, vagy nem hűteni, mert mondjuk nem mindenkinek van légkondíja, az olcsóbb, mint egy egész bazinagy irodaházat szinten tartani. Nem tudom a hatékonysággal.
2: Hát én sem, meg az, hogy az irodaházat le lehet-e kapcsolni ilyenkor, hát nyilván maradnak bent is. Ha maradnak bent munkavállalók, nem tudod teljesen lekapcsolni.
3: Bízti őr miatt benhagyod a klímát?
2: Miatta is, de lengyel. Nyilván azért még maradnak olyanok, akik ügyfeleznek, vagy nem tudom, valamiért jelenlétbe kell megoldani jók a melót. Szóval a lényeg, hogy ez egy összetett szöveges feladat, amit most nem fogunk tudni megfejteni.
3: Na de a hallgatók akarnak-e bármit megfejteni?
2: Hát kérlek szépen...
3: Van realitás a Tesco kivonulásának. Pár éve Lengyelországból már leléptek, írja hát a hallgató. Hát azért nálunk meg kiskeradó van, meg ár, mi az? Árrész, top, meg nem tudom micsoda. Az biztos, hogy a magyar kiskereskedelmi láncoknak a nyereségességét alaposan visszavetették ezek a kormányzati intézkedések, úgyhogy nem könnyű, nem csak a Tesco-nak, hanem a többieknek sem. Ha valaki nézi a mérlegadataikat, májusban erről cikkezett a sajtó, igen, az ráébredett, hogy nem túl jó biznisz ma Magyarországon a napi cikkárusítás.
2: A kedves hallgató nem feledkezik meg, hogy morgó szerda van, ugye mi olyan jó kedély állapotban érkeztünk, hogy elfelejtettünk morogni, de ő nem. Sziasztok, morgós szerda lévén ki vagyok akadva, hogy reggel 6-kor biciklizol a 17. kerületben, több helyen is megy a gyep öntöző. Folyik ki a víz a betonra, autóra. Több körülöttem lévő tehetősebb ember fel van háborodva, hogy naponta 4 órát le kellene kapcsolni a légkondit. Szerintem a világ megérett a pusztulásra. Vajon mi kellhet még a változáshoz?
3: Abszolút egyetértek. Nézzük meg teljesen a Ne nézz fel című filmet, igen, és mindent meg fogunk érteni ezzel kapcsolatban. Ha valaki még ezt nem húzta be, azt tegye meg. Aztán reggel 4-kor jöttünk a srácokkal a csobánkai lankákra, kicsit szaladgálnak a mezőn, ugrabugrálnak a lövészárokban, aztán 11 körül visszaindulunk a laktanyába, majd leütöm nekik a buszt, és alhatnak hazáig. Puszi Kriszta hallgató írja. Micsoda életkép. Hely, amikor én a csobánkai dombokon a fekve töltsöt gyakoroltam gázállarcba és gyalásóval a kőkemény földbe. Próbáltam meg beásni magam. Azok voltak ám az ember próbáló, igen, szép idők.
2: Hát én meg az A5-ös méretű zárójelentésemet szorongatva, hagyjuk, próbáltam elkerülni ezt az egészet. Aztán jó, megijedtem, amikor nem vittek be, mert elkezdtem aggódni, hogy a térdem esetleg tényleg ennyire problémás.
3: Legcsó hallgató egészben fentes információkkal szolgál. A Tesco most vett bérbe Hány nulla az?
2: 100 000 négyzetméter raktára.
3: Jó, de hát,
2: hát az, az nem baj, hát az, az, ugye van olyan, hogy fel kell tupírozni egy kicsit. Egy csomó üzletüket átalakítják, például a Kamponában lévőt is tökre szépen ránc felvarták.
3: Hát de hát ez az a mennyecskét... tudod, hogy el fogod adni a lakásodat, de felújítod, mert hát a többet.
2: Persze, meg a házasodni készülő mennyecskét egy kicsit fogyókúrára fogjuk, meg kifestjük, szépítjük.
3: Istenem.
2: Hát van ilyen. Hallottunk ilyenről.
3: Vigyázzál, mert azonnal hím sovén.
2: Hát tudom, igen, de hát én már ilyen öregecske.
3: Ószerekkel.
2: Igen. Soviniszta vagyok.
3: Na, jöjjenek akkor Schmidt Andi hírei otthonról.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú szól műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen szól és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést. The Soul
4: Session. Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni a villamospálya karbantartása miatt, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, a Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 14-es villamos helyett Angyalföld Kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni, a 12-es villamos nem jár, helyette a reggel és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevétel. Ajánljuk. Mától napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Szintén mától a 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, itt gázvezetéket építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Sokan ellenzik a szombati munkanap áthelyezését. Látványosan csökkent az ország áramfogyasztása. Fokozódik a hőség, esőre pedig nem számíthatunk. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Nem támogatják a szakszervezetek és a vállalkozói érdekképviseletek sem, hogy a most szombati munkanapot szeptemberre halasszák. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a rendkívüli hőségre és az energiatakarékosságra hivatkozva vetette fel az ötletet. Magyar Péter szerint azonban egy ilyen késői változtatás komoly fennakadást okozhat a munkáltatóknak és a dolgozóknak, ezért egyelőre nem született döntés. A kormány csak akkor vizsgálja újra a kérdést, ha a tartós 40 fok körüli hőség a következő napokban is fennmarad. Eredményesnek tűnik az energiatakarékossági felhívás. A hétfői adatok szerint az ország annyi villamos energiát takarított meg, mint a 3-4 fokkal hűvösebb lett volna az idő. Az áramfogyasztás több mint 10%-kal maradt el a korábbi hőhullámos napokétól. A szakértők szerint ebben a nagy fogyasztók önkéntes fogyasztás csökkentése is fontos szerepet játszott. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. Az ózon szennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát, vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút. 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Tovább fokozódik a hőség. Marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Reggel 18 és 24, délután a legmelegebb.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép jó reggelt kívánunk, igen, kedves hallgatók, jó hallottátok, ketten vagyunk itt Mihálovi Csandrással, a Millás reggeliben a Rádió Café 98.0-án, 7 óra 10 perckor, augusztus 5-én

0: szerdán reggel.
1: Itt van Gede Balázs, és én is jó reggelt kívánok, és 0636-os 98-098-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide lehet írni. Kifogott rajtunk a hallgató, mert egy hosszas energia stratégiai elemzést rittyentett, és nem 160 karakterben.
2: Illetve ugye kicsit dohog, mert az úgy kezdi, hogy sziasztok, az energiaszektor modernizálását hiányolom ebből az egész krízis helyzetből, például az áramszállítása, jól emlékszem, egy borzasztó veszteséges folyamat, ebben kéne egy kicsit talán úttörőnek lennünk, illetve nagyon szép dolog az, hogy a szélerőmű parkokat szeretnénk létesíteni, de ma már különféle hatékonyabb szélturbinák is léteznek, jó lenne ebben is inkább élen jár. De háló, hát most van egy krízis helyzet, nem most fogunk szerintem nem tudom, nagyon hatékony hálózatokat építeni, meg
1: de épp ezt mondtam ebben a cikkben, hogy nagyon hosszú de és nagyon drága folyamat.
2: Hogyne?
1: 30 év lemaradását pontosan behozni bármit.
2: Ezért
1: tehát gondoljuk el, hogy mondjuk engem visszalőnénk 30 évre.
2: Igen. Az őrülni.
1: 16 év, vagy nem? 26
2: na,
1: éves.
2: Hát azért hello. Szerintem az.
1: De valami keveset tudnék az elmúlt 16 évről például. És
2: azért, mert idő és tökéigényes folyamat, ezért volt némiképp illetlenség az elmúlt pár évet azzal tölteni, hogy nem nyúltunk ezekhez a rendszerekhez, és akkor finoman fogalmaztam.
1: Menj egyen lejjebb. Mi volt az a film?
2: Azt, hogy mi volt az a film, amit a biciklis fickó gyeplocsolós háborgása után említett.
1: Ne nézz fel! Ez a cím a Netflixen fönt van.
2: DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio szerepel benne, igen. Például, igen. Az, hogy hogy fogunk járni ebből a filmből, szerintem ez kiviláglik. Úgyhogy ezt ajánljuk megtekintésre továbbra is. Többi csatorna, elzúgtak forradalmai, Gézú
2: csöndben.
1: Szépen
2: az van, hogy, ja igen, ez már volt. Azt mondja, hogy ez meg egy tegnapi, mindjárt nézem gyorsan az SMS-t, azt mondja, hogy tegnap olvastam vízlépcső ügyben, nekem nagyon sok új szempontot adott, majd adás után
1: olvassuk el egy Facebook posztot, küldett el a hallgatót.
2: Igen, így is van.
1: Dedák Dalma.
2: A magyar vízgazdálkodás 42-je a vízlépcső.
1: Na, hát lehet, hogy a Dalmát akkor felhívjuk.
2: Simán.
1: Most vízlépcső, Oder...
2: Oder bármi.
1: Nine vízlépcső, vagy nem tudom, nem, hogy kell mondani.
2: Jó, 0636 98 0 98 0, ide lehet írni nekünk, ide jöttek az alábbi üzenetek is, SMS, WhatsApp és Viber formátumú üzeneteket várunk.
1: Addig tartalmat szolgáltatunk, tessék!
3: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék!
4: Budapest, Budapest, te csodás!
3: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: Mert hogy megnézzük, hogy mit láttak a járókelők, mit jelentettek be a járókelő.hu-nak, Schmidt Gergő, a járókelő társadalmi bázisért felelős vezetője fog segíteni. Szervusz, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Felhívással is élünk, hogy mit jelenthetnének, vagy mit kéne jelenteniük a járókelő.hu-ra alapvetően a szülőknek, mert hogy nagyon sokan szeptember 1-én az évnyitón szembesülnek azzal, hogy kicsit lerohadt az iskola környéke.
1: De mekkora egy gangster vagy? Vadul nyaral mindenkit, te meg már az iskola kezdésről kezdesz el a rádióba beszélni. Hogy örülnek neked, szerintem a srácok?
2: Kérek szépen, két héttel ezelőtt egy ilyen sulis témát percegettem, és arra készültem, hogy majd úgy ütöm föl, hogy én leszek az első, és megelőzöm a hipereket is ezzel az iskolai témával, majd adás után bevágottam egybe, mert vásárolnom kellett, simán lemaradtam.
1: Hát lassan a karácsonyi vásárra készülnek a hiperek, úgyhogy ne lepődj meg.
2: Igen. Na, de Gergő, akkor ez miféle felhívás?
1: Miért kell körülnézni, igen, az iskolák környékén?
5: Hát gyakran évnyitókor látjuk, hogy mennyi balesetveszélyes zóna maradt az iskola körül. Itt ugye tehát ezek táblák, gyalogátkelő, lekopott, új ötletek, egyébként nyilván új ötleteket is be lehet jelenteni, hogyha valami balesetveszélyesnek látunk. Én egyébként szintén szülőként jövőre tervezem, vagy hát most tervezem szeptembertől, hogy egyedül menjen legalább fél úttól a kisfiam iskolába, és én is nagyon más szemmel nézem ezeket az ügyeket, úgyhogy én is tervezek bejelenteni nálunk.
1: Uh-huh. És tényleg, az nyitva van előttetek is?
5: Persze,
1: te is jelentetsz be, jó példával előjáról?
2: Hát a benfenteskedés, ugye, mint egy tőzsdei kereskedés.
5: Hát nézzétek, mint városlakóként, így megengedhetem magamnak, de én pár éve vagyok a járókelővel, és egy szkeptikus emberként csatlakoztam, és azt gondoltam, hogy hát biztos, hogy nem oldódik meg semmi, biztos, hogy nem is válaszolnak, és egy rávett Máté a szervezetvezetője, hogy jelentsek be, és onnantól hívő lettem, és egy nagyon európai választ kaptam, úgyhogy örülök azóta is.
2: Nagyon klassz, és akkor ugye ebbe az a praktikum, hogyha most szemfülesek a szülők, körbejárják az iskola környékét, találnak bejelenteni valótok, az jó eséllyel, ti már az illetékesek felé, illetve az biztos, hogy tolmácsoljátok, de jó eséllyel esetleg az illetékes már lépni is tud, és iskolakezdésre ezek a problémák megszűnhetnek.
5: Így van, lehet, hogy nem mondjuk egy sérült pad, de hogyha kifejezetten balesetveszély van, akkor reméljük, hogy már úgy kezdődhet az iskola, hogy biztonságosan mehetnek a gyerekek, és mondjuk nem minden szülő érzi azt, hogy egyenesen bejáratig kell autóval vinni őket, úgyhogy ebben reménykedünk.
2: Mm-hmm. Oké, okay. Mint egy jó vízmérce úgy is működtök, mert hogy ugye az apadáskor korábban is voltak bejelentések, de most mintha kicsit több lenne.
5: Így van, elektromos rollerügyben, ugye most hallhatjuk a hírekből, hogy csökken a Duna szintje, úgyhogy mindenféle leletek kerülnek elő, második világháborús hajó, motor, én még azt hiszem, hogy egy Jupiternek szentelt oltárkőről is hallottam, úgyhogy most mi azt tapasztaljuk, hogy a korábbi évi egy-két elektromos roller a vízben bejelentésből, most az elmúlt egy hétben volt csak 4 darab. Úgyhogy reméljük, hogy nem az fog történni, hogy mondjuk a jövő régészei egy ilyen korai vagy modern...
1: Levonják a következtetés, hogy annyi roller van a Duna medvében, hogy ezek mind rollerrel jártak.
2: Igen.
1: Még autót igen. Meg csak néha
2: találnak. És azzal temetkeztek ezek a régi népek, igen.
5: Igen, mások. Sőt... megtagadták a régi báványaikat, mint a Jupiter. Egy átmulatott éjszaka után Jupiter oltárkövét behajították a Dunába, úgy most az emberek a rollerről mondanak le.
2: És arról tudunk valamit, hogy kerülnek ezek a Dunába? Tehát nem tudom, lemerül, és akkor eldobja a helyet, hogy elvinni, tölteni, nem tudom, hogy mi az indíték vajon.
1: Vagy jó a buli, és valamit dobjuk el, mert valahova, és akkor ez...
5: Azt gondolom, hogy valakinek jó a buli, és akkor éjfél tájban, vagy hajnalban hazafelé tartva átgondolja az életét, és azt mondja, hogy most innentől gyalogjárok, és sportos leszek, vagy
2: hát ez nagyon fura.
5: Egyedi megfontolás, de valóban amúgy nagyon különös helyeken lesz rollereket látni, kerítése felakasztva, és hasonló bravúrak, úgyhogy tehát jelentsék be az emberek, biztatunk mindenkit rá. Sajnos a szolgáltatótól egyébként ritkán kapunk választ, viszont azért itt is oldódnak meg ügyek, úgyhogy itt inkább...
1: Nem hiányzik a szolgáltatónak a roller?
2: Ezek ráadásul jelentős részben ilyen
1: elektromos, nem olcsó.
2: Megosztott szolgáltatók által, vagy megosztott... Tényleg?
5: És hiányoznak a cégeknek, tehát általában lépnek is az ügyben, viszont nem válaszolnak, hiszen ők magáncég, úgyhogy nincs erre törvény kötelezettség, úgyhogy ezeknek általában nekünk kell utána járnunk, vagy pedig mások jelentik, hogy igen, most arra jártam, és már nincs ott.
2: De hát az a furcsa, hogy ott azonosítható, hogy kinél áll meg ez a történet, vagyis nem kerül leállításra.
5: Igen, tehát kötelezettségük nincs erre, itt inkább a szándék, hogy most akkor visszajelezzenek a lakosságnak, vagy sem.
2: Na jó.
1: Oké, asszály, ezzel kellett volna kezdenünk, mert ilyenkor azért látjuk, hogy nagyon meg tudja viselni a közterületet a csapadék meg a víznek a hiánya.
5: Igen, itt két izgalmas dolog is van. Az egyik az, hogy nyilván nagyon sokan jelentenek be, hogy meg kell locsolni a fákat, a növényzetet a közelükben. Itt igaziból teljesen jogos a szolgáltatónak a reakciója, hogy nem tudnak hirtelen plusz 1000 embert beállítani a munkába, és minden fa mellé egy locsolót tenni, viszont itt más alapítványok, egyesületek is bíztatnak arra, hogy menjenek ki, illetve a főkert is, hogy menjenek ki az emberek, úgymond fogadják örökbe a közelükbe lévő köztéri fát, locsolják meg, tehát hogy ezt közösségi összefogás nélkül ez nem oldható meg egyik hétre a másikra.
2: Okay. És együttműködések tekintetében hogy álltok? Ugye olvastuk, hogy a Ferencvárossal ott valami elakadt, ugye ott a hosszabbításról vagy a folytatásról kéne dönteni.
1: Meg a többiekkel mi a helyzet, a többi önkormányzattal?
5: Igen, igen. Hát néha mi is érezzük azt, hogy mennyire nehéz egy ügyet elintézni, tehát átérezzük a bejelentőinknek a kihívásait, mert néha ez egy modern odüsszé, hogy itt a hivatali útvesztőkben egy együttműködési szerződést meg tudjunk egyáltalán hosszabbítani, úgyhogy most Ferencvárossal van egy ilyen folyamat, ami hát 2026-os együttműködési szerződés, az arról még nem sikerült e-maileznünk, már 10 hónapja próbáljuk ezt nyelvbe ütni, de hogy így polgármester asszonnyal volt egy jó beszélgetésünk, de hát alpolgármester irányított minket, akivel még mindig nem sikerült sajnos zöld ágra vergődni. Zuglóban reméljük, hogy haladnak a dolgok, Zugló ZRT-vel volt egy jó beszélgetésünk, de azért lehet érezni, hogy az, hogy itt vagyunk 2026 augusztusában, és 2026-os szerződések, januári szerződésekről beszélünk, az egy, hát nekünk is egy kihívás, illetve hát a működésünk szempontjából is, bár nyilván ebbe a kerületekbe is ugyanis szolgáltatjuk a járókelőrendszerét, mint bárhol. Uh-huh. Egyébként vannak jó példánk is, például a BKM-mel az együttműködésünk, ők nagyon büszkék arra, hogy mennyit javult a hatékonyságuk, erről szeretnek velünk beszélni, statisztikákat követni, küldik nekünk a lakossági híreiket, miről tájékoztassuk az embereket, úgyhogy ezek nagyon fontosak. A harmadik kerülettel meg a 100 000 megoldott ügy kapcsán volt egy egyeztetésünk, vagy egy közös ünneplésünk, sajtónyilvános eseményünk, mert ott volt a 100 000. megoldott ügy alkalmam, és hamarosan jön egyébként a 200 000. Bejelentés ünneplése is, úgyhogy
1: hát rá lehet hajtani, most ha valaki hallja ezeket a szavakat, hát ha ő lesz igen. A 200 000. Valami jut itt.
5: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy mindenkit meg fogjuk a 200 000. Bejelentőt ünnepelni, és hogy mindenkit biztatok, hogy most egy kicsit még inkább lendüljön bele, vagy legyen aktív állampolgár, nézze, hogy mibe fejlődhet, tehát mibe javulhat a város.
2: Kicsit ünneprontó leszek, de talán ezzel helyre tudjuk tenni, hogy hogyan működtök, meg milyen bejelentésekben tudtok intézkedni, meg milyenben nem. Azt írja a hallgató, hogy ő csalódott a járókelőbe, bejelentette egy lakó pihenő övezetben rendszeresen parkoló teherautót, ami ráadásul rendszeresen a zöld felületen áll azóta is, sokszor napokat. Az első válasz az volt, hogy hívjak rendőrt, ha látom, majd visszajelzés kérése, hogy megoldott-e az ügy.
5: Uh-huh. Mindenképp.
2: Az ilyenben el tudtok járni? Tehát ti tudtok mondjuk...
5: Hát azért nagyon nehéz, mert egy magánszemély akkor az visszatérően tilosba parkol. Nyilván én azt gondolom, hogy mert a bejelentéseket nem én intézem, azért szeretek mindennek pontosan utána nézni, hogy hol volt, egy közterület vagy magánterületre parkol. Tehát nem mindig egyértelmű, hogy mondjuk járókelőként, hogy ez kihez tartozik, ki a fenntartója a területnek. Nyilván, hogyha én látok egy ilyen ügyet, és van a közelben valamilyen illetékes, akinek lehet szólni, aki képes intézkedni, az szuper, viszont rajta kapni az illetőt, aki ott parkol, és mondjuk az illetékes intézkedjen napon belül, az néha kihívás. De
2: lehet, hogy gyorsabb, hogyha ilyenkor mi fordulunk, nem? Vagy közterületeshez, vagy rendőrhöz, és akkor ezt...
5: Igen, azért is mondom, hogyha véletlen van ilyen a közelben, vagy egy telefonnal elintézhető, hogy a közelben van olyan személy, aki tud intézkedni, akkor ez szuper. Viszont rá fogok nézni külön is a bejelentőre, és akkor írunk neki egy részletesebbet. Ugye mi szoktunk mondani, hogy önkéntesek végzik nálunk a bejelentések rendszerezését, válaszadást, úgyhogy ez nyilván ilyen, most mondtam, 200 000 bejelentésnél járunk, ez néha nem tudunk egyszerűen nagyon kifejtős válaszolni minden kérdésre, de hogy ahol úgy érzik a lakosok, hogy valamilyen csalódás érte őket, és ezt jelzik, akkor igyekszünk mindig
2: orvoslatot találni rá.
5: Így van, vagy legalább kifejteni ezt. Egyébként itt akarom megjegyezni azt, hogy továbbra is szeretnénk közszolgáltatókkal, önkormányzatokkal együttműködni abban, hogy ők is kommunikálhassák, hogy bizonyos ügyek megoldása miért nehezebb. Tehát ezt a lakosság nem tudja, mi kommunikálunk a lakossággal, és erre szeretnénk felületet biztosítani nekik.
2: Világos.
1: Oké,
2: okay. Gergő, nagyon
1: hát
2: köszönjük.
1: Hát sok sikert előre a 200 ezredik bejelentésért. Köszönjük az információkat.
5: Köszönjük, köszönöm
2: szépen. Szép napot,
1: szia.
5: Szép napot.
2: Schmidt Gergővel, a járókelő társadalmi bázisért felelős vezetőjével beszélgettünk.
3: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
2: A reklám kung fu 100 halálütése. 73.
3: Ambient reklám.
4: Felvilágosult értelmezésnek tűnik, hogy az ambient reklám az, amikor egy hintaszékben ringatózva, begubózva a kockás pokróc ölelésébe, egy korty meleg kakaó után félreteszem a gótbetűs gőtekötetet, egy hangtalan puki befűt a pléd alá, majd az azt követő félmosollyal kinézek a kamerába, és ekkor a galamb barátságosan megszólal.
5: Vásároljon méregdrága parasztházat a Balaton felvidéken. Bankárok és rendezők is vannak. Hagyja a francba az egészet, úgy sincs rá pénze. Viszont van egy kiváló gyógyteánk, amitől ilyennek képzeli.
4: Sajnos nem. Az ambient reklám nevű izé az, amikor, nagy figyelj, a reklám szinergikus része a környezetnek. Tehát a piszoár fölött van valami szellemesnek szánt duma egy bekeretezett szórólapon. Ennyi.
3: Összegző fejtegetés.
4: A nőibe nem járok. Gondolom, ott a klozet ajtómban.
1: A hálózsák szaga. Essel, mert ha sokáig tart, akkor a szag a sag. A hálózsák saga. Minden nap új részekkel 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
6: 50-50.
7: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a, Dürer kert, Csillum Trio.

0: Podrast. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
3: 27.
2: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.

0: Egy erős kávét kérnék.
1: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
2: Hát itt az energiakrízis közepén azt már halljuk, hogy nagy fogyasztók visszavesznek a fogyasztásból. Azt is látjuk, és örülünk neki, és támogatjuk, és részesei vagyunk, hogy a lakosság is próbál takarékoskodni. De most a kis és középvállalati szektor is megmozdult, ők is összefognak, és az erejükhöz képest próbálják valahogy mederben tartani az energiafogyasztásokat. Perlusz Lászlóval fogunk egy kezdeményezésről beszélgetni, ő a VOSZ főtitkára. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
4: Mennyire energiatudatos a hazai KKV-szektor, ezt látják?
2: Tehát most az ilyen krízishelyzeteken kívül a napi működésben.
3: Azért a versenyképesség fejlesztése szempontjából nagyon fontos fontosak a költségek, az energiaköltség az egy nagyon jelentős költség, főleg itt a 2020-as évek eleje, 2022-ben volt egy energiaválság, hogyha emlékszünk, a gáz, elektromos árambeszerzéseket nem tudták megcsinálni a vállalatok. Ugye azóta azért nagyon figyelnek oda, és megpróbálják optimalizálni a termelésüket, de tudják azért a vállalatok is olyanok, ott is emberek dolgoznak, és igazán akkor figyelnek föl egy problémára, amikor az már az ajtón kopogtat, hát most kopogtat.
4: Uh-huh. Oké. Okay. Milyen kezdeményezésről van szó, hogy a vállalkozói szektor is felzárkózik az energiát spóroló, az energiaellátáshoz felelősen álló körhöz?
3: Igen, ez a válság azért ez nagyon erősen ösztönzi az összefogást. Nagyon sok megkeresést kaptunk a tagjainktól, hogy álljunk az élére és próbáljunk ebben segíteni. Ezért közé is tettünk egy ilyen energiaösszefogás programot. Leírtuk az első javaslatcsomagot elsősorban a vállalkozásoknak, hogy hogyan tudják optimalizálni, akár beruházás nélkül is, tehát csak egy jobb munkaszervezéssel, átgondoltabb energia használattal az elektromos áramhasználatukat. Ugyanakkor mi tovább is léptünk azért egyet, vagy talán kettőt is, hiszen közzétettünk egy kérdőívet, amelyre arra kérjük a tagjainkat, és nem csak a tagjainkat, minden magyar vállalkozást, hogy vegyenek ebben részt, és hogy tudjuk visszamérni, hogy valóban ezeket a különböző megoldásokat, amit egyébként nagyjából mindenki ismer, azokat hogyan használják. A munkaátszervezést, a stand-by üzemmódok kikapcsolását, stb. Soroljam most végig. És ezt hetente egy ilyen energiaösszefogás barométerben közzétennénk, hogy milyen hány megawatt megtakarítást tudnak a csatlakozó vállalkozások ezzel elérni.
4: Ezt tehát hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
3: Van egy ilyen, tesszük ezt a vállalást.
4: Igen, van egy ilyen sorvezető, hogy akkor most kedves vállalkozó, nézze meg, hogy hány gépe van az irodában stand-by üzemmódban. Most igen, pedig pontosan. Nézze meg, hogy az éjszakai világítás az mennyit fogyaszt. Tehát, hogy így ez ilyen könnyen kitölthető, vagy ez azért munkás?
3: Nem, egy 3-5 perc alatt kitölthető ez a kérdőív. Előtte a bevezetőben tényleg, ahogy ön is elmondta, van egy rövid cikk, egy rövid összefoglaló azzal, hogy mi mindenre kell gondolni. Ez olyan, mint amikor elmegy az ember a pszichiáterhez már, aki jár, hogy összességében tudja azt az ember, hogy miről van szó, vagy egy szervezetfejlesztési tanácsadónál. De az, hogyha valaki ezt komplexen összefoglalja, akkor ez nagy segítség. Tehát gyakorlat listaként így pipa-pipa ki lehet pipálni, hogy igen, ezt csinálom, hülyére nem is gondoltam, de jó ötlet. Éjszakára tegyem a töltési üzemmódokat, és ne napközbenre, stb. És még egyszer mondom, hogyha valaki kitölti ezt a kérdőívet, akkor egyébként, tehát még egyel tovább léptünk, kap egy ajándékot is, azért mégiscsak jó lenne, hogyha valaki ebben részt vesz, akkor abban valamennyivel honorálnánk. És ez a honorálás, ez egy 80 ezer forint értékű energia audit. Az azt jelenti, hogy van együttműködő partnerünk, szakmai partnerünk, és ő nagyon szívesen a vállalkozás által megküldött energiaszámlák alapján megnézi egy első vizsgálat alapján, hogy lát-e megtakarítási lehetőséget már a vállalkozásnál, vagy vállalatnál. Ezt egyébként eddig is csináltuk, tehát ezt nem most vezettük be, hanem korábban ez már 1-2 éve működik ez az energia audit, az ingyenes energia audit a tagjainknak, de nyilván most nem lesz nehéz erre embereket vagy vállalkozásokat találni, hiszen most itt kopogtat ez a probléma.
2: Igen,
3: az ajtónkat.
2: Kicsit okafogyott is lett a következő kérdésem, mert azt akartam kérdezni, hogy hogyan fogadták a vállalkozók, mert oké, hogy 3-5 perc alatt kitölthető, de megint egy adminisztráció, megint töltögetni, megint csinálni kell, de hogyha ilyen ösztönző van mellétéve, akkor 5 perc versus 80 ezer azért az úgy pariba van, tehát gondolom, hogy az egy jó kis ösztöke. Meg hát ma kialakult helyzet, hogy felmérje és megnézze azt, hogy utána nem csak a 80 ezer, hanem hogy mennyit tud még spórolni, ez nyilván feltárja az energiaaudit.
3: Így van, így van. Ez csak az első lépés nyilván, ez az energiaaudit, tehát van utána nekünk, utána tovább lehet lépni, hogyha valakinek ez megtetszik, vagy azt mondja, hogy hú, ez valóban itt vannak azért olyan fehér foltok, amiket be kéne tömködni. Utána, tehát van nekünk olyan is, hogyha valaki bejelentkezik ebbe a programba, akkor közös energiabeszerzésen vesz részt, tehát van egy ilyen komplex energiaprogramunk, de valóban ez egy jó eszköz lehet. Mi is arra számítunk, nyilván a vállalkozások is túl vannak terhelve adminisztrációval, a lakosság is, tehát hogyha a 72. felhívást kapja egy vállalkozó, hogy törzs ki ezt a kérdőívet, akkor nyilván egy kicsit húzza a száját, de ez egy más helyzet, ja. És mégiscsak azért a VOSZ az egy egyesület, egy vállalkozóknak az egyesülete, ők elvárják tőlünk, hogy el is várják tőlünk aktívan, hogy megkérdezzük a véleményüket, és számítunk is a véleményükre, úgyhogy én szerintem, én pozitívan állok, optimistán állok ehhez a kezdeményezéshez, reméljük, hogy hetente egyre nagyobb merítésből, egyre több kitöltés alapján egyre nagyobb megavatt mennyiségeket tudunk majd közzétenni, hogy a hazai KKV az mennyit tudott spórolni.
2: És abban is pozitív, hogy ennek lesz folytatása, és nem egy ilyen adhok cselekvés sort vezényelnek most le? Tehát, hogy oké, most energiakrízis van, most mindenki berezelt, és mindenki igen. Hozzáfogott valamit csinálni, de majd amikor elmúlik, meg majd megint lesz víz a Dunába, meg visszakapcsoljuk Paksot, akkor esetleg kicsit majd homály fedi ezt a történetet. Ez mennyiben reális, vagy mennyiben reálisabb az, hogy innentől azért már kicsit megváltozik a világ.
3: Szóval az a helyzet, hogy egy ilyen tragikus válság azért rávilágít az alapvető szerkezeti problémákra, és ezekből egy előrelépés van. Ugye lehet látni azért egy óriási tragédia volt az egész világban a Covid-válság, de azóta megtanultuk a digitális kapcsolattartásnak, akár nemzetközi digitális kapcsolattartásnak is a vívmányait, meg a home office-ot is, hogy lehet egy home office jól megszervezni, hogy az hatékonyan működjön. Mi arra számítunk, és egyébként az energiaaudit az pont azt mondja, hogy állítsd át a szemléletedet, a termelésedet, a szolgáltatásodat egy energiahatékonyabb megoldásra, ez meg fog maradni, hiszen nem fog visszatérni egy magasabb költségű energiahasználatra az, aki már egyszer optimalizálta.
4: Tehát minek egy is ilyen, térne, úgy is mondja,
3: ugye, igen. Igen, tehát itt ez a tragédia is, mert ez tényleg egy tragédia, ez az energiaválság, meg az éghajlatváltozás is, de mégis ezzel a hatékonyság óhatatlanul nőni fog, és abban bízunk, hogy ez egy hosszú távú megoldás.
4: Egy kicsit hadd játsszam az ördög ügyvédjét, valódi megtakarítást lehet elérni egy ilyen audittal? Ha nem is audittal, de ilyen önkéntessel, tehát mondjuk egy ilyen kérdőivel lehet azt mondani, hogy x ezer forinttal csökken majd az áram számlám?
3: Igen, az a tapasztalatunk, hogy aki, nem a kérdőív kitöltésével, a kérdőív kitöltése utáni audittal, aki erre hajlandó is megküldi a számláit, az a tapasztalatunk az elmúlt egy év, másfél évben azért volt néhány, elég sok ügyfelünk ezzel kapcsolatban, hogy egy ilyen energiaaudittal 100 és 500 ezer forint közötti összeget lehet tipikusan megtakarítani, de voltak 1-2 milliós megtakarítások is. Tehát ezért, én azt hiszem, hogy azért érdemes lehajolni, nyilván egy nagyobb vállalkozásnál a nagyobb megtakarítás, kisebbnél a kisebb, de én szerintem érdemes ezzel elindulni ezen az úton. A vállalkozások rá tudnak kapni erre, tehát rá tudnak érezni annak az ízére, hogy volt egy magas költségszintem, és különösebb nagy befektetés nélkül is lehet azt csökkenteni, és utána tovább tud lépni, utána már nyitottabb lesz egy megújuló energiaberuházásra, hogy napelemet használjon, vagy földhőt használjon, stb. Tehát én azt mondom, hogy ez érezhető valóban is, és nagyon jelentős, már rövid távon is jelentős megtakarítást tud hozni.
2: Igen, egy hallgató azt írja, és ezért még pénzt kapnak, húz ki a töltött a falból, eszem megáll. Ez szerintem pont egybecseng azzal, amit András is kérdez, hogy azért a vállalat, a cég, az ugye csinálja az üzletét, mennek a mindennapok, őrölnek a kereket.
4: Az ügyvezető, minden egyes... nem az van, hogy végig megy mindig az irodá, húzd ki, mert igen, nincs rá idő.
2: Végezd el a feladatot, csinálj, és igen. Amikor ilyen helyzet van,
4: akkor maximum akkor szembesül ezzel, hogy már megint nőnek a kiadásaim, már megint nőnek, szívom igen. A fogam, be kell fizetni, igen. Tehát hogy aki ezt írja, az kicsit azért távol áll a vállalkozói léttől, mert egy bozót harc ez az egész nagyon sok esetben, és akkor épp ez a baj, hogy stratégiai igen. Döntésekre nem nagyon jut idő.
3: Uh-huh. A korábbi időszakokban vagy hogy fogalmazzak? Tehát a két legnagyobb, a hazai vállalkozásoknak jellemzően a két legnagyobb költsége az energia az egyik, a másik pedig a munkaerő. Hogyha erre a kettőre, azért az elmúlt évek rászorították a vállalkozásokat, hogy erre a kettőre figyelni kell. És még egyszer mondom, ez az első lépés jelenti, hogy valaki erre felkapja a fejét. A második lépés, hogy kitölti a kérdőt. A harmadik lépés az az, és szembesül azzal, hogy basszus, elnézést,
4: persze, magunk vagyunk.
3: Magunk vagyunk egyébként nyilván, hogy te szembesül azzal, hogy mennyit dobok ki az ablakon hetente, havonta, energiába fölöslegesen. Hogyha csak nem kell beruházzak semmit, csak egy kicsit jobban odafigyelni, jobban szervezni a munkát. Tehát ez egy szemléletváltást indít el. És mi bízunk abban, hogy ez hatékony tud lenni. Még egyszer mondom, egy rendkívül tragikus COVID-válság után azért nem egy céggel, vállalkozással, vagy bármilyen nemzetközi szervezetekkel is beszéltem, amelyek óriási összegeket takarítanak meg azzal, hogy nem kell állandóan utazni és személyesen részt venni egy-egy olyan megbeszélésen, hogy csak egy elemét említsem a digitalizációnak, amit egyébként meg lehet tenni videokonferencia keretében. És ez nem azt jelenti, hogy teljesen kiváltja a videokonferencia a személyes találkozás, de mégis sokkal hatékonyabbá vált. Na most ez ugyanez jellemző egy energiafelhasználásra. Ez olyan egyébként, mint amikor valaki megnézi a biztosítási portfólióját a cégének, van ilyen olyan amolyan az évek során összegyűlt, és hogyha nem tartja karban, akkor ott sok fölösleges kiadás van, nem jó a biztosítás, stb. Ez érdemes néha egyszer auditálni, átnézni egy szakemberrel, és meglepő, nagyon sokan meglepődnek, nagyon sok vállalkozás, hogy mennyi fölösleges kiadása van. Én azt mondom, hogy ez át fog egyébként szivárogni a vállalati kultúrába is, ahogy ön mondja. Nyilván ez nem csak az ügyvezetőtől, vagy csak egy darab tulajdonostól függ, de hogyha ez az egész szemlélet átmegy, átszivárog, akkor ennek hosszabb távú hatása lesz, sokkal versenyképesebb lesz a vállalkozás, a vállalkozások összessége is, és így a gazdaság is takarékosabb lesz. Tehát itt összeér az egyéni érdek és a társadalmi érdek.
2: Igen, itt eszembe jutott Lee Iacocca, az autóipar nagy fene gyereke a múlt századból, akinek volt az a mondása, hogy mutas egy bármilyen céget, és találok benne 10-20% költségcsökkentést. Pont ezért, ugye, mert így működnek a vállalatok, hogy nem tudnak minden részletre odafigyelni, de ilyenkor megteszik, és annak megvan a haszna. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. További jó
4: és
2: munkát.
4: Sok erőt a program végrehajtásra.
2: Igen, és szép napot kívánunk.
3: Nagyon köszönöm önöknek, minden
2: viszontalásra.
3: Perusz
2: Lászlóval, a VOSZ főtitkárával beszélgettünk arról, hogy összefognak a kis középvállalatok is az energia megtakarítás jegyében.
0: A kopasz úrnak kész a KKV-ja. Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, hogy
3: hallgatok ki a szó.
2: Ír.
3: Én
2: igen.
3: Nagyon szeretném, hogyha az előző beszélgetésben nem a bedugott töltő maradna meg, ne háttér rádiózzunk a Villás reggelinél.
2: Nem. Ez csak egy
3: mert mindenki ezzel példálozik, de ez csak egy eleme.
2: Ezt most kivesszük ebből a dologból, de azon már én is gondolkodtam, hogy vajon a töltő, ha bedugva marad, akkor fogyaszt-e. Ugye nem vagyok egy ekkora fizikus, meg elektrotechnikus, meg semmi se.
3: Már hogy csak maga a töltő, és nincs rajta semmi.
2: Ja. Tehát ha nincs végén fogyasztó, akkor a trafó az mint fogyasztó
3: ezt
2: ne működik.
3: Tudnák a hallgatók 0636 980 980. Banános kérdésére tessék válaszolni.
2: Igen. Azt is kaptuk, hogy az Energia Audit megléte esetén automatikus TAO jóváírás jár, tehát a felsoroltakon kívül még akkor ez egy plusz többlet lehetőség ugye a vállalatoknak, akik ezt megcsinálják, vagy megcsináltatják a VOSZ keretein belül, ugye, mert ezt ingyen kapják, ahogy az elhangzott. Energiahatékonysági beruházással lehet ezt igénybe venni, és amit nem mondtunk el, ugye, hogy bárki, bármilyen cég csatlakozhat ehhez a
3: nem kell VOSZ tagnak lenni, tehát.
2: A programhoz, így is van, úgyhogy hajrá VOSZ vállalkozói energia összefogás.
3: Gondoljunk már bele, hogy nagyon jó volt a biztosításos példa, hogy kötelező biztosítást váltunk, mondjuk átlagosan mondjuk 3000 forint megtakarításért már lecseréljük a biztosítókat, és közben nem nézzük meg, hogy milyen kiadásaik vannak. Például, személyes példa, a múltkor összeszedtem a digitális rezsimet hirtelen felbozdulásban. Figyelj, elképesztő. Tehát, hogy mondok egészen konkrét példákat, 15000 forintot fizetek a televízióra, igen, mert én ilyen régi vágású csávó vagyok, és ez csak a televízió, és van 200 csatornám, és megnéztem, nagyon szigorúan nézek belőle 10-et. Nyilván úgy vannak összeállítva a csomagok, hogy ne nagyon tudják kibújni, tehát, hogy ha mind a 10-et szeretnéd nézni, akkor a teljes körűt kell előfizetni, de így belegondoltam, hogy a francnak fizetek 15
2: ezer forint. Hát figyelj, én a streamerekkel, ha eszembe jut, akkor én azt csinálom, ugye, hogy ott is azon, hogy van a havidíj, meg van az, hogyha éveset fizetsz, akkor jobban jársz címszóval, de igazán akkor járok jobban mégis, hogyha a drágább havidíjat fizetem havonta, ugyanis van, hogy végignézem a kínálatot, és utána meg lemondom, mert csomószor kapom azon magam, hogy van valami, amit meg akarok nézni az adott csatornán, akkor persze gyorsan megveszem az előfizetést, jól úgy marad, és nem nézem fél évig. Úgyhogy az, hogy egy évben, nem tudom, 3 vagy 4 hónapot fizetek elő, az úgy kevesebb tud lenni, mint a kedvezményes éves
3: hát előfizetés.
2: Csak erre figyelni kell, az a baj.
3: Az igazi Tintoretto ebbe, nem mondom meg kicsoda a stábból, aki meg minden hónap automatikusan lemondja az egyiket.
2: Ja.
3: És van neki 4, és akkor így mindig az, hogy ugye 4 hónaponta kerül sor az egyikre vagy a másikra, igen. És akkor mit ad Isten, az előtt álló 1 hónapra mindig van valami program, mert ugye 4 hónap alatt feldúsul annyira a kínálat olyan filmekből,
2: igen,
3: amik
2: igen,
3: érdeklik,
2: pontosan.
3: Hogy azzal, és van, akkor folyamatosan csatakra hajtja az előfizetés, majd lemondja a hónap.
2: Szerintem én kitaláltam, mert itt vagyunk ketten. Említetted, hogy valaki én, a stábból. Igen. Az egyik nem nagyon néz filmeket, a másik meg meglehetősen sokat, úgyhogy a másik
3: igen,
2: lesz.
3: Az lesz.
2: Jó, oké. Schmidt Andit
3: várjuk. A harmadik meg híreket mond, Schmidt Andi lesz ez, és akkor kérlek szépen, hogy őt is beemeljük ebbe a műsor folyamban, ne gondolja azt, hogy nem gondolunk rá. Egy üzenet tőle, amely nem a fenti csatornára jött. Úgy elfeküdtem a hátam, hogy üvöltök. Nem vagyok egy gyógyszerbekapkodós, de most muszáj lesz, ilyet még nem éreztem. Balázs, a hűtőben van tej, amivel csak a jövő hét közepén leszek, járjál rá nyugodtan.
2: Nagyon köszönöm.
3: Tehát
2: amúgy
3: szolgálati
2: is.
3: Közlemény.
2: Az igazság az, hogy felszólítás nélkül is meg szoktam ezt tenni, és utána kéztördelve elnézést kérek a kedves hírszerkesztő kollégától, hogy megittam a tej. De akkor most ezek szerint van hozzá licencem.
3: Igen.
2: Jó, oké.
3: Hajrá!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Hallgatóságtanulmány.org. Ez a dal ismerős, ugye?
1: Ha én rózsa volnék.
0: Na és ez?
1: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
0: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagykoncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, a Budafoki úton befelé a Hengermalom út előtt sávlezárása és lassabb haladásra kell készülni. Szintén baleset történt a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárása kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, jelenleg torlódásra kell készülni a Gyáli úttól a Rákóczi híd felé. A hatodik kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon lezárták a félútpályát, mert vízvezeték javítása kezdődött. A kilencedik kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig mától csak egy sáv járható, mert gázvezeték építése kezdődött. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, itt tart még a csatorna javítása. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítása mellett haladhat, itt is torlódásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
2: Memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Egyre több cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Kiderült, hogyan manipulálták a híreket az MTI-nél. Marad ma is a hőség 40 fok feletti hőmérséklettel. Esni nem fog. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Már néhány centimétert emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. Az utolsó még termelő, 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este. Magyar Péter azt írta, a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. A kormányfő korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn is vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezettnél kevesebb a felhasználás. A lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő az irodai dolgozóknak, mérséklik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszvilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát és az elektromos járműtöltést, de megerősített készenléttel dolgoznak az esetleges hálózati hiba elhárításon. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derült ki a kormány hőségriasztásról kiadott jelentéséből. Jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideiglenes vezetése, a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják. Azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légicsapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy rakétaépület, amely több embert maga alá temetett, még keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette, és 21-en sérültek meg.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem várható, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37 és 42, késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
2: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt, megy tovább a Millás reggeli. Itt a Rádió Káfé 98.0-án, augusztus 5-e szerda reggel van, 8 óra 10 perc, itt van Mihály Csandrás.
5: És Gede Balázs is, meg a hallgatók a 0-36-98-0-98-0-án. Jött egy üzenet.
4: Igen. Redus, hogy az M0-ás megyeri felhajtón is van elhagyott bérroli. Én ezt nem értem. A bérrolleres, tehát...
5: Meg fogsz lepődni, én amikor mentem a Bakonyba, ott is láttam bérrollert. Gondolom Veszprémből mentek kifelé, elfogyott, vagy lemerült, vagy nem tudom, és ott hagyták az
4: utcára. Hát ezt értem, de a legkézenfekvőbb legegyszerűbb azonosítani, hogy ki volt az, nem? És a számon kérni
5: hát a szolgáltatót. Hogy ő letette, vagy nem tudom, ez hát, hogy
4: furcsa,
5: van.
4: Nem tudom,
5: én nem bérrolézom, most lelep leszünk magunkat egyébként.
4: Sőt, egyre kevésbé.
5: De elképesztő volt a 6-os számú főközlekedési útvonalon, mindentől messze is találkoztam már ilyen bérrollissal. Vegan rollerezett. Hát vannak olyan élethelyzetek, mikor rákényszerül az ember.
4: Igen, tőlem távolodik a roller, egy darabig, most már szerencsére ez kinőtt.

0: vettem, de minden tavasszal rám jött, hogy én veszek most már tényleg egy motort. Most már aztán tényleg, mit? Ugye egy fiatalon motoroztam.
1: Meg vagy te őrülve ezekkel az ízületekkel?
0: Hát igen, azért mondom, hogy már elmúlt. És akkor jöttek a hírek az első balesetekről, akkor az szépen kihúzta belőlem ezt a hajlamot, és ez ment évekig, de most már igen, sajnos az értes korom kezdi ezt abszolút lehetetlen tenni. Na, így vagyok a rollerrel is egyébként, hogy egy darabig gondoltam, hogy milyen klassz ez, és majd kipróbálom és használom, de most már nem gondolom így.
1: Nézd meg a bedugott, de kikapcsolt.
0: Ja igen, egyébként kaptunk sokat, hogy a bedugott töltő az fogyaszt igenis, arról nem beszélve, hogyha bedugott TV figyel, vagy Xbox, de a mobil töltő is. Együtt fogyasztanak 2,1 watt órát, ez havonta 1,5 kilowatt óra jelenlegi áron 58 forint per hó. Nem azt nézzük, hogy hány forint, ugye most már azon túl vagyunk, hogy hány forint azon...
1: De ha most 1 millió háztartásra levetítjük az 58 forintot, akkor igen, azt nézzük meg, hogy energiában mennyi és pénzben mennyi.
0: Így, pontosan.
1: Tök fölöslegesen, miközben megfő a bolygó, emberek. Igen. 58 forint rajta is számít, minden csepp víz is számít. Van még valami?
0: Hát szerintem van, és azokkal fogunk foglalkozni, mi szólsz, hogyha tovább.
1: Valami van. Igen.
2: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
3: Millás reggeli.
1: Mert hogy helyzet van, kérem szépen, államkincstárat támadták meg hackerek, meg elszabadult AI agentek is kóricálnak a kibertérben, úgyhogy kiberbiztonsági helyzet van, úgyhogy megkérdezzük a mai szakértőnket, hogy, hogy ezzel akkor most mit lehet kezdeni, meg milyen tanulságai vannak ennek, hogy ne csak az asszályról és az energiaválságról beszéljünk. Kovács For Zoltán kiberbiztonsági szakértő van itt a stúdióban. Szervusz! Jó reggelt, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Szia, jó reggelt! Igen, hát nem először jár már itt nálunk Zoli, ugye, hogyha valami ég a ház, vagy valami probléma van, akkor azonnal érte kiáltunk, és magyarázatot kérünk.
1: Zolikám, az államkincstár egyenlő az ország vászontarisznyájában, abban valaki turkál emberek.
4: Mondhatni, igen. Egyébként a maga az eset az nem teljesen közvetlenül az államkincstár támadásával kezdődött, azt azért hozzá kell tenni, hanem egy alatta, egy olyan szervezet egyik szervezetén keresztül, így van, ugye? Ami fölött diszponál az államkincstár, és hogy úgy mondjam, galvanikus kapcsolat is van köztük.
1: Pont, akkor tegyünk ki egy gondolatjelet. Ugye nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy nem direktbe támadják a célpontot, hanem ilyen mellékszálakon keresztül, mondjuk egy nagy ipari konglomerátumot a beszállítóikon keresztül. Ez is valami ilyesmi lehetett? Nyilván nincs beszállítója, vagy...
4: Igen, picit talán lehet így tekinteni rá, ez a supply chain, tehát amikor a sokkal egyszerűbben támadható célpontot fesszük, azt nézzük ki, mivel rajta keresztül talán bejuthatunk egy jobban védett
0: célponthoz. Akkor úgy működtek a hackerek, mint a villám, ugye az is a kisebb ellenállás
4: elé. Egyébként abszolút, sőt, igazából az egész folyamata egy ilyen támadásnak, tipikusan már egy adott rendszeren belül is pont így működik, tehát a pontról pontra és folyamatosan fenntartva a már kiépített úgymond utakat, tehát kicsit olyan, mint hogyha vannak ezek a, talán távol-keleten mentek ezek a játékok embereket ott, hogy forog valamilyen alakban egy ilyen kivágott rész, és akkor azon át kell jutnod, aztán a következő máshogy forog, és akkor ha 8. szinten is átjutsz, akkor elértél a célig, körülbelül így kell elképzelni. Hát az első 4-5 lépést azt mondjuk ezen a mezőgazdasági szervezeten, MBH, ugye? Igen. Nem is tudom pontosan most minek a
1: vidítés. MBH, Magyar Vidékfejlesztési Hivatal.
4: Neki egy szerverén keresztül, egyébként nem is produktív, tehát nem egy éles használatban lévő szerver volt, amennyire én tudom. Egy valamikor tesztelésre használt szerver, ami még mindig elérhető volt interneten keresztül.
1: Ráadásul ugye akkor most megint itt mindig tegyünk ki egy pillanatáit, és a tanulságokat vonjuk le. A beszállító kapcsolat, stb. Itt mit tehet az, aki meg akarja védeni magát? Tehát mindenki, aki az én belső rendszeremhez hozzáfér, azt nekem át kéne világítanom, hogy megfelelő-e a védelme? Nem biztos, ha biztonságban hogy, akarom tudni magam?
4: Nem biztos, hogy ezt meg tudod tenni. Gyakorlatban az ide lehetetlen. Inkább az a hogy is mondjam, a jó út, vagy a jó megközelítés, hogyha egy olyan csatornát biztosítasz, ha tényleg akarsz hozzá, tehát külső, egy harmadik félnek biztosítani valami hozzáférés, ami nagyon korlátozott és nagyon biztonságos, például multifaktor és egyéb megoldások alkalmazásával, de ez nyilván nagyon triviális. A másik pedig, hogy olyan rendszert építesz ki, hogy viszonylag apró jelekből hamar észrevett, hogyha mégis megtörtént a baj. Tehát azért ma már tényleg nem az a kérdés általában, hogy minket meg tudnak-e esetleg támadni, és áldozatul eshetünk, hanem inkább az, hogy mikor. Ezt már 10 éve is mondogattuk, ilyen közhelyé vált, de valójában tényleg ez
1: a sodát bekövetkezik.
4: Hát igen, tehát hogyha hogy is fogalmazok, ha elég kellően szenzitív az adat, akkor nem elég megelőzően a megelőzésre gondolni, hanem gondolni kell arra, hogy bizonyos rendszerek majd jelezzenek nekünk idejében, hogy ne legyen túl nagy a baj, tehát már elindult a folyamat, már bent van a hálózatunkban, de ennél az esetnél is egyébként a támadó egy eléggé, hogy mondjam, jól dokumentálta az esetet, és ezt meg is osztotta bizonyos felületeken, tehát látszik, hogy hány különböző lépésen keresztül, hány ilyen furcsa alakon kellett átbújni, amire eljutott a céljáig. Na most minden egyes ilyen lépésnél lehetett volna egy kolompolás, egy red alert a hálózaton, akár egy monitorozó rendszer által, és akkor ott meg lehetett volna úgymond fogni
1: a dolgot. Okay. Másik, van-e megbízható partner? Mert itt egy állami szervezet.
0: Nem vizsgálhatjuk, de gondolom ilyen auditot, vagy nyilatkozatot, akármit lehet.
1: De hogy ez egy állami szerv volt ember. Igen. Tehát, hogy egy másik állami szerv kapcsolódott.
4: Nem erről szól, igen, valóban ez nem egy külsős, tehát nem arról volt szó, hogy egy távoli hozzáférést adtak volna egy ilyen szervezetnek. Hát egyébként alapvetően a Zero Trust lenne az előző témához az alap megközelítés, hogy tehát nem bízunk senkiben, annak ellenére, hogy át tudjuk-e világítani, vagy nem. Itt azért másról volt szó, itt arról volt szó, hogy ott volt egy elfelejtett, mondhat, kvázi elfelejtett szerve, legalábbis úgy tűnik.
1: Erre külön rá akartam kérdezni, hogy a viharban működtet az internethez kapcsolva egy elfelejtett szerve.
4: Nagyon sokszor előfordul, ez csak így mondom, tehát komplex, hatalmas infrastruktúrák esetében. Volt egy kollégám, aki OT, tehát ipari rendszerek pentesztjével foglalkozott, ő tényleg olyan, mint a koala, hogy csak ez, de azt nagyon, tehát, és ráadásul ritka is ez a tudás. Ő mondta, hogy Közel-Keleten nagy olajtársaságnál, vagy olajkitermelő cégnél az egyik legnagyobb, hogy úgymond, csak amikor megszámolták, hogy hány ipari vezérlő van, az nem stimmelt a darabszámra. Több volt jóval, mint amennyiről tudtak az üzemeltetés. Most ezt képzeld, tehát hogy egyszerűen az van, emberek jönnek, mennek, 5 év múlva nincs ott egy mérnök, valamit odarakott egyszer, használták, elfelejtették. Most a legtriviálisabb, hogy ilyen IoT eszközöket néha bekötnek, csak 1-2 hétre, ott felejtjük. A webszervert, itt például egy WebLogic nevű szerverről van szó, használtuk tesztelésre, elkészült, átadtuk az éles rendszert, valahol működik, és hát nem állítottuk le. Hát, sajnos ilyen előfordul.
0: Ezt a srácokkal majd nézzük már át. Lehet, hogy egy fele ekkora a szerver szoba elég lenne, mert van ott zümög egy csomó.
4: Egyébként, amikor, hogy mit lehet tenni, ott mondtam, hogy ugye felkészülni arra, hogy mi van, ha már bent voltak, de emellett még akartam mondani, hogy hát ha nagyon van erőforrás és hogy mondjam, eltökéltség, mert szenzitívek az adataink, akkor vannak ilyenek, hogy threat hunting, amikor nem feltétlenül, vagy nem nincs semmi jelzés, de mégis keressük annak a nyomait, hát ha bent vannak, tehát ez már nagyon-nagyon magas érettségi szint. Meg van egy olyan, hogy időnként csináltatunk például magunkról egy kitettségi vizsgálatot. Aha. Ami pont
1: egyébként fehér kalapos hackert, és ez meg megpróbál bejutni, és akár, sikerül
4: és
1: a, neki.
4: És akkor... lehet, hogy megfogja, sőt, jó eséllyel meg fogja találni ezt. Egyébként a Colonial Pipeline esete, amiről talán itt ti is beszéltetek legalább 2-3-szor, ott ugye több millió dollárt fizettek ki, ott nem volt túl nagy a hekkelés, bejutottak egy kiszivárgott credential, tehát felhasználó névjelszó VPN-en keresztül, egy olyan VPN koncentrátoron, amiről már nem tudtak az üzemeltetők, mert nem használták már évek óta, de még mindig be volt kapcsolva, és elérhető volt az internetről, és nem volt multifaktorozva, mert annyira régi volt.
1: Mi történt az államkincstárnál?
0: Igen, azt tudjuk-e, hogy...
1: És ilyenkor mit lehet csinálni, ha már megtörtént ez, ami megtörtént?
4: Hát ami történt, hogy ezen a szerveren keresztül, amit említettem, bejutott az illető, így szemlátomás olyan, mintha tényleg egy személy csinálta volna, vannak is tippek, hogy ki ez az úr vagy hölgy, ezen sikerült szépen földerítenie további gépeket, ott további információhoz jutott, amin keresztül egy teljes címtár információit megkapta, tehát usernevek és aztán jelszavak, azokkal tovább ment a következő doménra, itt domének közti, a domén az úgy értsük, hogy volt az államkincstárnak is egy doménje, meg volt ennek az MVH-nak is, domének között így, úgymond ilyen bizalom volt kiépítve, ez egy létező és teljesen normális dolog lehet egyébként, hogy bizonyos felhasználó ebből a doménből a másik doménből is bejelentkezhet, és lehet ott jogosultság bizonyos dolgokhoz. Így ment úgymond hopról hopra, egyre közelebb ahhoz, hogy végül az államkincstár bizonyos infrastruktúra elemeinél tudott már garázdálkodni, odáig jutott, hogy a virtuális infrastruktúrának a menedzsment részéig eljutott úgymond, és hát ott azt hiszem, hogy 116 virtuális géphez fért hozzá, meg egy számtalan egyéb dologhoz, úgyhogy hát elég csúnyannak néz ki.
1: És az zárolt fájlokat? Tehát zsaroló vírusos támadásról?
4: Meg vitt is el fájlokat, tehát mondhatni ilyen szempontból klasszikus, annyira nem klasszikus, mint amit azért tényleg ilyen bandák csinálnak, tényleg mintha egy kicsit ilyen egyedi, tehát magányos farkas lenne az illető, de ilyen szempontból teljesen klasszikus, és visszatért úgymond az a módszertan, hogy nem is kellett neki e-mailben átvennie senkit ahhoz, hogy megtehesse ezeket a lépéseket. Ugye nagyon sokszor azzal találkoztunk az utóbbi időben, hogy átvernek valakit, és úgy jutnak egyre bentebb aztán. Itt még ez sem kellett, ugye itt volt ez a szegény elesett szerver, ami már nem annyira volt védett, hát volt rajta egy nagyon régi sérülékenység, amit ki lehetett használni. Tehát igen, eljutott odáig, hogy gyakorlatilag a bármilyen rendszerelem fölött úgymond szinte korlátlan uralma volt, és elvitt rengeteg adatot, megtitkosított.
1: Tárgyalunk terroristákkal ilyen esetben?
4: Én azt gondolom, hogy nem, és azt gondolom, hogy az államkincstár sem tárgyal. Itt a rendszernek a hát ilyen tabula rasa szintű helyreállítása történik. Aha. Most szerintem. De én,
1: Jó, hát most nem vagyunk bent ott abban a dologban.
4: Igen. A kibervédelmi intézet ugye hivatás, hogy szolgálatba helyezte magát, na így talán így helyes, úgyhogy ők ott vannak, ezt is így lehet tudni a hírekből, úgyhogy valószínűleg szépen építgetik újra, itt most ez a gyakorlatilag éles pentes feltárt, ezeket a réseket fedik le.
1: Nem tud ezzel mit kezdeni? A hacker, aki ezeket a fájlokat megszerezte? Hát, érzékeny adatok, oké, de hát most nem fáj. Nyilván megváltoztatjuk a jelszavokat, egy kicsit átgondoljuk ezt a doménpolitikát, meg vagyunk, vagy vannak olyan, nem tudom én, pénzügyi adatok, amivel ő visszaélhet.
4: Szokta ez az illető is árulni ezeket az adatokat, amiket ellopott, tehát ez szinte biztos, hogy ezekkel az adatokkal is jöhet. Sőt, igazából ki is rakta egy fórumra, hogy az innen szerzett adatokat ő árulja, ez az egyik. Ugye ez sokszor nem feltétlenül közvetlenül ilyen értékű, mint amiről te gondolsz, hogy azonnal pénzt lehet belőle csinálni, vagy ennyire, hanem következő szintű támadásra lehet előkészítő. Aha. Tehát egy ransomware csoport, aki akar egy komolyabb összeget húzni.
1: Neki már nem kell ezzel vesződni, hogy bejusson, megveszi ezt a bejáratot, és akkor utána
4: talán még nem is ez, mert ez valószínűleg ezt már lezárják, még egyszer ugyanezen az úton nem lehet, de olyan sok információt gyűjtött össze, ami aztán lehetőséget biztosít esetleg egy másik úton a kigondolására, tehát ez is lehet egy szenárió, igazából az, hogy pontosan milyen szenzitív adatok, meg mennyi derült ki, hát nem vettem meg én se tőle, úgyhogy nem tudom.
1: Nagyon jó kérdés itt ilyenkor az, hogy Magyarországon ilyen szégyenkezés, pironkodás van egy ilyen esetnél. Nem jobb az, hogyha ezt közzé tesszük, és levonjuk együtt, akár csak szakmai berkekben ezt a tanulságot, mert nyilván az újságolvasóknak ne adjunk tippeket, hogy hogy kell bejutni az államkincstár szerverére, de hogy nincs egy ilyen fórum, ahol leülnek, és az államkincstár IT vezetője őszintén megszagatva a ruháit, hamut szórva a fejére elmondja, hogy mit csesztek el?
4: Egyébként tehát nyugaton már teljesen normális hozzáállás, így van, hogy nem el akarjuk feltétlenül fedni, sőt, nálunk is voltak erre jó példák, ott volt az egyik nagy autó alkatrészkereskedő, aki blogposztot írt abból, hogy miket kellett elszenvedniük. Én azt gondolom, hogy jó irányba megyünk, csak nagyon lassan, és talán, ha mondhatok ilyet, nekem van egy ilyen bizodalmam április óta, hogy az új vezetésben, e tekintetben az IT vonalon olyan emberek kerültek meg, vagy kerülnek pozícióba, hogy inkább ez a transzparencia fog egyre inkább úgymond megjelenni, és pontosan ez, amiről beszélsz, hogy tanulságokat levonni, a többi szervezet tud belőle tanulni, és úgy általánosságban, hiszen mégis a közös érdekünk, hogy egy erősebb, egy ellenállóbb, ilyen kiberellenállóbb legyünk, efelé tudjunk
0: tendálni. Ehhez még egy utolsó gondolat vagy kérdés, gondolom nem feltétlenül haszontalan, hiszen nem kerül semmibe, hogyha egy ilyen van, ráadásul részinformációink vannak, érintettje vagyunk, mert ügyfele vagyunk. Gondolom egy jelszó csere az nem árt, anélkül is, hogy tudnánk, hogy mint ügyfélveszélyben
4: voltunk. Persze, abszolút, abszolút. Ugye? Egyébként, hogyha ilyen érintettség lenne, akkor azt gondolom már az adott felhasználó kapta a kértesítést, de persze.
0: De hát nem lehet tudni, hogy tényleg nem férte hozzá, ülteti esetleg, ugye hónapokig nem nyúl hozzá pont azért, hogy most ne látszódjék, hogy neki az megvan.
4: Az mindenképpen, tehát az sosem állt.
0: Jó, oké.
1: Oké, témaváltás, mesterséges intelligencia, ugye az is nagy publicitást kapott, hogy kiszabadult egy mesterséges intelligencia, és mit csinált? Első dolga volt, hogy hackelt.
4: Hát igen, első dolga volt, hogy hackelt, de azért hozzá kell tenni, nem tudom, hogy most az Anthropicról beszélünk-e, vagy beszéljük az Anthropicról.
1: Beszéljük el, ez kapott elsőre publicitást minden esetben.
4: Épp egyébként érdekes, hogy amúgy nem. Tehát az OpenAI volt hamarabb, az OpenAI esetet, csak az Anthropic utána gondolt egyet, és átnézte a úgymond logokat, ha lehet ezt így mondani, hogy az ők is ilyen típusú AI-jai vajon mit csináltak, és felfedezték, hogy korábban ilyen hatszor neki estek cégeknek, hat esetben, amiből három sikeres támadás is volt, és azért azt hozzá kell tenni, hogy ezeket az AI modelleket tényleg erre trenírozták eredetileg is, hogy különböző rendszereken találjanak fogást, elképesztő hatékonysággal találnak. Inkább az a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy önmaguktól találtak célpontokat. Erre is megvan egyébként a magyarázat. Alapvetően elzárt környezetben kellett volna működniük. Itt volt egy hiba, hogy bizonyos konfigurációs problémák vagy hibák miatt hozzáfértek a nyílt internethez, és első körben a zárt kis környezet...
0: A hozzáférést is ők bonyolították.
4: Az az OpenAI-nál volt.
0: Az OpenAI-nál
4: a Sandboxban volt, és a Sandboxból próbált kitörni, így van, és onnan aztán a Sandboxból kitört, a Sandbox ugye egy ilyen zárt rendszer, ott nem tud nagyon kárt okozni, de az is valamilyen gépen fut, az a gépe, és hogyha kitör a Sandboxból, és már tud kódot futtatni azon a gépen, ami a Sandboxot futtatja, akkor már ugye rögtön kicsit ott a lehetőség, hogy akár eljusson olyan gépig, és el is jutott, ahonnan internet hozzáférés van, és ugye hát ő is arra van ugye trenírozva, hogy a adott feladatot, és az pedig bizonyos probléma megoldása volt, minél, hogy is mondjam, optimálisabban oldja meg, és arra a következtetésre jutott, hogy a Hugging Face nevű egy ilyen nevezzük portálnak, egy ilyen GitHub-szerűség, ha ezt mondom, amit a hallgatóknak, az AI világnak, tehát különböző előre tanított modellek garmadája van ott, amit használhat az ember, egy AI játszótér, és hogy ott lesz a megoldás, erre jutott ő, hát akkor törjünk be oda. Tehát ő erre a következtetésre jutott. Egyébként nem ez a feladatot adták neki, ez kicsit olyan, mint Krav Magán, az a küzdős, nem küzdős sport, de ilyen önvédelmi rendszer.
1: Az az kemény.
4: Igen, tehát ott, hogyha tehát van a késes gyakorlatok, és a késes gyakorlatok esetén minden alkalommal elmondják, hogy nagyon veszélyes a kés ellen, csak akkor csinált, ha nagyon muszáj, egyébként adod a tárcádat, és kész. És a vizsgán én ezt csináltam, hogy így odaadtam a tárcádat, bravo. És elfogadták. Tehát ő is ezt csinálta, hogy nem beleállt a feladatba, hanem megpróbálta a legkevesebb energiabefektetéssel a feladat megoldását megtalálni, például a Hugging Face-en, és ezért ment arra. Úgyhogy itt a probléma inkább az volt, hogy Zero Day-t talált a Sandboxban, tehát olyat, amivel onnan ki tudott törni. Az Anthropicos sztori szerintem érdekesebb, mert ott különböző szenáriók történtek. Hát ott például volt olyan, hogy ott helyben nem talált fogást a célpontján, mert ugye egy prompttal kap ilyenkor feladatot. És hát véletlenül kapott hozzáférést, ott tényleg ilyen, ott volt ez a, hogy mondjam, konfigurációs problémából fakadóan internet hozzáférése, és hát az interneten meg talált azon a néven, az egyik például így történt, talált egy olyan domént, ami az ő célpontjának, ott volt egy kitalált cég, a kitalált infrastruktúra, ház a bent infrastruktúrában, és azon nem talált fogást, hát akkor a kintin meg talált. Hát akkor csinálta azt. Tehát, hogy egy másik esetben meg képzeljétek el, hogy az egyik már bejutott egy gépre, ott a játszós környezetében, és ott talált egy dokumentumot, amiből azt látta, hogy fejlesztőknek szánt utasítások vannak, és ott volt, hogy amiből arra következtetett, hogyha ő, ha a nyilvános egy Python repozitoriba, tehát ilyen kód library, vagy nem is tudom, próbálom még egyszerűbben, hogy mindenki a bocsánat, egy ilyen
0: programgyűjtemény.
4: Egy programgyűjtemény, köszönöm, tudtam, hogy van rá szó. Egy programgyűjtemény, ami mindenki által elérhető, hogyha ő oda feltenni az ő kis olyan programkódját, ami ingyenesen elérhető, és valamit csinál, de közben valami más gonosz dolgot is csinál, akkor lehet, hogy elérni a célját. És ezt is próbálta megtenni, ehhez ugye neki regisztrálnia kellett volna a feltöltéshez. Ezért csinálni akart e-mail címet. Az e-mail címhez viszont a legtöbb szolgáltató telefonszámot kér. Nem tudott telefonszámot adni, megpróbált pénzt szerezni ahhoz, hogy tudjon venni egy SIM-kártyát. Hiszen a probléma megoldására törekedett.
1: Úgyhogy végül... Ez olyan, mint hogyha most a Gede megbízna engem, hogy hozzám már egy tejet a boltból, szemben van a Spár, de mondjuk én meg átmegyek, mondjuk egy rakétavetővel kilövöldözöm az autókat, hogy át tudjak menni az úton. Igen. A Spár zárva van, fogok egy kalapácsot, bevágom a...
4: És hozzátejet?
1: A biztonsági őr, hogy mit csinálok, lenyomok, oda megyek, kihozom a tejet, visszafelé megint kilövök pár autót, és odaadom a Gedének, hogy itt a tejed. De és valahogy tudod, ilyesmi, nem?
4: És tudod, ez a programozó felesége, amikor mondja a programozónak hogy ennek a leegyszerűsítését.
1: Jaj, azt imádom azt a viccet, igen.
4: Hogy hozzá tejet, és ha van tojás, akkor 10-et. És akkor hazamegy 10 tejjel, és akkor volt tojás.
0: Ja, igen. Tehát, hogy egy kicsit feltételes elágazásba keveredett.
4: Van, tehát valahol, igen, tehát ezek, egy semmiféle gonosz szándék nem volt ezek mögött az esetek mögött. Próbálta a leghatékonyabban minden eszközt, minden létező eszközt, amit elért felhasználva végrehajtani a feladatot, és az a legszebb, mondom, hogy ez csak a logokból derült ki utólag. Tehát, hogy
1: senki semmit nem vett észre.
4: Senki semmit nem vett észre. Az OpenAI esetében igen, ott ugye a Hugging Face is ott konkrétan diagnosztizált az esetet, és aztán nagy összeborulás lett az OpenAI meg a Hugging Face közt. Most már ilyen nagyon oda-vissza partnerek, viszont az Anthropic esetében ezek a cégek, akiktől itt konkrétan teljes adatbázis nyert ki az egyik esetében a támadó modell, anélkül, hogy bárki észrevette volna. Tehát ez azért...
1: Szép. Na most akkor a millió dolláros kérdés, mit lehet ilyenkor csinálni? Mert a jelek szerint fel kell készülni erre, akár szándékosan AI-jal, akár az AI magától megtámadhat bennünket.
4: Szintén a saját életemből tudom mondani, hogy a szörfözésnél, hogyha víz alá nyom, vagy hullám, és jössz fel, és a következő is víz alá nyom, mit lehet csinálni? Én a pánikba esést szoktam választani, és most is igazából nem is azért esnék én pánikba, és tényleg nem akarok senkit ijeszgetni, mert ahol most tartunk, hanem hogy AI modellek fogják tanítani, vagy nem is tanítani, kialakítani a következő generációját az ilyen típusú AI modelleknek. És azért már most sem feltétlenül tudjuk, hogy mi folyik a neurális hálójukban, tehát, de követhetetlen. Tehát nem lehet ezt majd csak tényleg nagyon komoly nemzetközi szabályozással itt rendet
1: rakni. Nem véletlen, hogy az Anthropic nem szabadította rá a világra a legújabb modell.
4: Még akkor erről nem tudom, beszéltetek-e, van egy ilyen Glasswing projekt, az arról szól, pont erről szól, hogy hirtelen visszahúzták ezeket, például a Mythos-t, ami az egyik ilyen legerősebb ebben a mondjuk így hacker agent világban. A Glasswing projekt arra szolgál, hogy különböző nagy gyártók, technológiai gyártók, nem tudom, Amazon, IBM, meg Cisco, sokan benne vannak, megkapták a lehetőséget, hogy saját eszközeikre ráereszék, de addig most más nem tesztelheti, vagy nem is használt tesztelheti, ugye ki tudja, miket tesztelnének, mert annyira gyorsan és annyira sok olyan sérülékenységet talált, amit korábban nem ismertünk, tehát zero day-t, hogy ez rémisztő volt. És akkor azt mondták, oké, akkor ezt most egy kicsit zárjuk el, és teszteljük vele egyébként.
1: És ha már nem talál sehol zero day-t, akkor majd nyilvános.
4: Hát olyan nem, és olyan nem lesz. Tudod, igen, mert hogy újabb és újabb
1: rendszer. Nálunk nem talál, de a kínaiaknál találhat, meg az oroszoknál.
4: Nem csak tudod, ez azért egy végtelen sztori, mert újabb és újabb rendszer ellenek, újabb verziók jönnek ki mindenből. Tehát itt tényleg a szabályozás, és nagyon fontos, hogy nemzetközi, nem is, hogy Európai Uniós, az is van, már az mostan napokban történt azzal is valami.
0: Hát igen, ezt nem lehet határok közé zárni.
4: Nem lehet határok közé zárni, és baromi gyorsan kéne lépni, mert azért azt ne legyünk abban a hídben, hogy csak nagy amerikai cégek jutnak idáig, hogy ilyeneket
1: fejlesztenek. Biztos vagyok benne, ezért dobtam be kéneket.
0: Zoli, nagyon örülünk, hogy jöttél,
1: de most megint rá. Köszönöm. Nem mondjuk, hogy gyere gyakrabban, mert minden megjegyünk.
0: Állandóan frászazod rá.
4: De esküre, ez volt a célom.
0: De egyébként jó, hogy ezekről beszélgetünk, és feltárjuk ezeket a problémákat, meg ezeket a történeteket. Mindenki tanul belőle, hogyha még egyszer köszi. Szép napot!
4: Sziasztok!
0: Kovács Négy Zoltánnal, vagy Kovács For Zoltán kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk, ő volt a vendégünk. Megyünk tovább.
1: Egy rövid zene, meg egy néhány szusszanásnyi szünet, aztán jövünk vissza, gondolkodom rovatunkkal. Mi zajlik a bőrünkön, mikor leégünk? Az igen.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
5: Millás reggeli.
1: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja. Hogyan lehet a pénzügyi piacon a volatilitásra fogadni? A derivatív vagy származtatott ügyletek lehetővé teszik, hogy ne csak a hagyományos long, illetve short irányokat vegyük föl, azaz egy pénzügyi eszköz árának emelkedésére vagy esésére fogadjunk, hanem akár annak változékonyságára, volatilitására vonatkozóan is megtehetjük tétjeinket. Amennyiben egy részvényre azonos lejárattal és kötési árfolyammal vásároltunk egy vételi, call és egy eladási put opciót, akkor ez a volatilitás megvételét jelenti. Akár nagyot esik, akár jelentősen emelkedik a részvény árfolyama, nyerni fogunk rajta. Hasonló módon a volatilitás eladása is működik. Ha kiírunk azonos kötési árfolyamú vételi és eladási opciókat egyszerre, ez utóbbi összetett opciós pozíciót short terpesznek vagy leasen terpesznek is nevezik. Ha érdekel, hogy ki volt Nick Leeson és milyen körülmények között született meg a leasen terpesz, akkor nézd meg a Csőd tömeg című filmet Ewan McGregorral főszerepelt. Ebben. Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.

0: meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Neil Armstrong az egyik születésnaposunk, nem hiszem, hogy be kell mutatnom, amerikai űrhajós, az első ember a Holdon. 1930-ban született ezen a napon, és két mondást is választottunk tőle. Az egyik így szólt, hogy úgy hiszem, minden embernek korlátozott számú szívdobbanás adatik meg az életben. Nem szándékozom a sajátomból egyet sem arra pazarolni, hogy össze-vissza rohangáljak és tornázzak. Ezt azért mondtam, mert Armstrong híresen ilyen antisportos beállítottságú volt, úgyhogy egy ilyen ironikus megjegyzést eleresztett. Egy másik pedig úgy szólt, ízig-vérig fehér zoknis, zsebvédős, stréber mérnök vagyok, és az is maradok. Olyan, aki a termodinamika második törvénye alatt született, gőztáblákon nevelkedett, és szerelmes a szabad test diagramokba. Azt hiszem, ez a második meg is magyarázza akkor az elsőt, úgyhogy így választottuk ezt a két mondást. Neil Armstrong, amerikai űrhajós, tehát 1930-ban született ezen a napon, augusztus 5-én.
1: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
2: Itt a nyár, süt a nap, hőkupola, 40 fok, napsütés, UV leégés. Erre próbálunk hasznos tanácsokat szolgáltatni, vagy ehhez, hogy hogyan kerüljük el mondjuk a leégést, mi történik a bőrünkkel, ha mégis megtörténik, mit tehetünk, hogy elkerüljük, mit tehetünk utána, és ebben fog nekünk segítségünkre lenni. Sági Stella immunológus, a Magyar Tudományi Éve tudományos nagykövete. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket!
4: No, kezdjük akkor rögtön az elején, hogy mi történik pontosan a bőrünkben, amikor leégünk. A leégés szó az jól mutatja, ami történik? Tehát tényleg égés?
2: Ránézésre
4: piros és fáj, tehát
2: igen.
3: A leégés az tényleg valódi égési sérülésnek számít. Azonban fontos, hogy ezt nem a hű, hanem az ultraibolya sugárzás okozza. Ezért sokszor inkább sugárzási égésnek nevezzük. Az UV sugárzás az károsítja a bőrsejtek, elsősorban a keratinocitáknak a DNS-ét. Az UVB sugárzás az közvetlenül jellegzetes DNS károsodást hoz létre, míg az UVA jelentős részben inkább oxidatív stresszen keresztül károsítja a sejteket, bár a két mechanizmus nem teljesen választható szét egymástól. Röviden, a vörösség nem egyszerűen azt jelenti, hogy kicsit sokan voltunk a napon, hanem az, hogy a bőrben már ilyen sejtszintű és DNS szintű károsodás, valamint gyulladás alakult ki.
2: Ez lehet az alapja annak, hogy ugye szokták mondani, hogy a gyerekkori leégés a felnőtt korban sokkal komolyabb problémává fajulhat, akár rák bőrelváltozáshoz is.
3: Igen. A gyerekkori és serdülőkori, ezt is szeretném kiemelni, túlzott UV-expozíció különösen fontos kockázati tényező. A gyerekek bőre érzékenyebb, és ekkor elszenvedett, ahogy említettem, DNS károsodás. A sejteket, ezeket a DNS károsodásokat a sejtek akár évtizedeken keresztül hordozhatja. A WHO szerint a gyerekkori leégések azok növelhetik a későbbi bőrdaganatok kockázatát, és a gyerekek, illetve ahogy mondtam, a serdülők különösen sérülékenyek az UV-sugárzás káros hatásaival szemben. A legfontosabb üzenet nem a bűntudatkeltést, ezt szeretném kiemelni, hanem inkább a megelőzés, hogy a gyerekeknél a ruházat, a kalap és az árnyék az elsődleges, a fényvédő pedig ezeknek a kiegészítője természetesen.
4: Oké, de ha megtörtént a baj, akkor mit érdemes tenni?
3: Praktika is alkalmazható. Otthon általában az enyhe leégés kezelhető, amikor a bőr piros, meleg, érzékeny vagy enyhén fáj, de nincs nagy területű hulyagosodás, jelentős duzzanás. Ilyenkor általában ugye egy viszonylag gyorsan javul a helyzet. Jeget vagy fogyasztott jégapunt nem szabad közvetlenül a bőrre tenni, ez nagyon fontos.
2: Tejföld? Azt ki sem mertem mondani, azt hiszem, az már megdőlt ez a népi praktika.
3: Nem, a legegyszerűbb az illat- és alkoholmentes hidratáló krémek, ez nagyon fontos, hogy illat- és alkoholmentes legyen, mivel ugye ezek is akár képesek irritálni a már alapból sérült bőrt, tehát ezeket érdemes sokszor jól választani, inkább mint a drága ilyen after sun termékek. A cél elsősorban ilyenkor a bőr hűtése, a bőr hidratálása, és természetesen az irritációnak a csökkentése. Például az aloe vera rendkívül kellemesen hűsítheti és hidratálhatja a bőrt ilyenkor.
4: Mikor kell orvoshoz fordulni? Mert az is egy jó kérdés, hogy kell-e leégéssel orvoshoz fordulni?
2: Hát,
4: van-e olyan súlyos
2: formán? Sült az ember, akkor
4: nem biztos, nem hoztam én már úgyis ilyet.
3: Igen, azért, hogyha súlyos, akkor mindenféleképpen érdemes, ahogy hurkásra sült az ember. Ha például nagy területen hólyagok jelennek meg, vagy jelentős duzzanat alakul ki erős vagy fokozódó fájdalom esetén, illetve a bőrtüneteken kívül a magas láz, hidegrázás, hányinger, hányás jelentkezik, szédülés, erős fejfájás, akár izomgörcs, gyengesség vagy ájulás lép fel, akár a kiszáradás jelei is jelentkezhetnek, ilyen esetben érdemes orvoshoz fordulni. A súlyos leégés az együtt járhat hőkimerüléssel vagy hőgutával is, ilyenkor zavartság, összeesés, eszméletzavar vagy nagyon magas testhőmérséklet esetén természetesen a sürgős ellátásra, az orvos meglátogatásra szükséges.
2: Hogyan kell jól védekezni, hogy igen, a széles káján mozog a különböző faktorszámú kenőcsök tárháza, holott én azt gondolnám, most védekezek vagy nem? Tehát, hogyha igen, akkor fölkenem az 50-est, ha nem, akkor meg nem.
3: Igen, a fényvédőt. Először is amúgy szerintem azt is érdemes tisztázni, hogy az SPF az mit jelent, mert ugye nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy látjuk, hogy rá van írva, hogy 30, 50, stb. Az SPF az azt jelenti, hogy a fényvédő használata mellett mennyivel nagyobb UV-dózis szükséges a leégés kialakulásához, mint a védelem nélkül. Tehát ez nem azt jelenti, hogy például egy 30-as SPF termék 30-szor annyi ideig lehet bizton, a 30-as SPF-fel 30-szor annyi ideig lehet napozni. A sugárzás intenzitása ugyanis nagyon függ a napszaktól, UV-indextől. Az SPF, ahogy említették, elég széles spektrumú, az UVB elleni védelmet jelenti. Az UVA elleni is érdemes azonban termékeket keresni, hiszen az is károsíthatja a DNS-t. A fényvédőt körülbelül 15 perccel a napra menetel előtt érdemes felvinni, majd kültéren tűzőnapon 2 óránként újra felvinni, újra kell kenni úszás, intenzív izzadás és törölközés után is. A vízálló elnevezés sokszor azonban félrevezető lehet. A termékek legfeljebb egy ilyen 40 vagy 80 perc vízállóságra lehetnek alkalmasak.
2: Na most, egy nagyon fontos kérdés, bocsánat, én már jó barna vagyok most, az egy ilyen zsákutca, hogy elhiszem magamról, meg a bőrömről, hogy kialakult egy ilyen védelmi rendszer, és már nem kell kenegetni, vagy akármilyen barna az ember, ezt mindig kell fényvédőzni.
4: Ugyanitt akkor én hozzátenném, hogy a színes bőrűek is le tudnak égni?
2: Ez egy
3: nagyon gyakori tévhit, és köszönöm szépen. A barnulás valóban a bőr egyik védekező mechanizmusa, hiszen a melanin termelés fokozódik, ahogy a színes bőrűeknek is sokkal több a melaninja, azért sötétebb ugye az ő bőrük, hogy valamennyire megvédje a sejteket a további UV-károsodásról, viszont fontos tudni, hogy a barnaság kialakulása azt jelzi, hogy a bőrt már érte UV-sugárzás okozta károsodás. Ráadásul a barnaság csak nagyon korlátozott védelmet nyújt. Egy természetes barnaság nagyjából egy ilyen SPF 3-4-nek megfelelő védelmet jelent, ami messze nem elegendő. Tehát attól, hogy valaki könnyen barnul, vagy már barna alapból a bőre, ugyanúgy károsodhat a DNS-e, gyorsabban öregedhet is a bőre, és továbbra is fennáll a bőrrák kialakulásának kockázata, ezért a barna bőr nem jelenti azt, hogy nincs szükség fényvédelemre, legfeljebb az, hogy valamivel később ég le az illető.
4: Uh-huh. Ha fényvédő ruházatot használunk, az alá is be kell kenni magunkat?
3: Itt arra gondolom, hogy...
4: Hát vannak ezek a napvédő
2: igen,
4: pólók,
2: amivel lehet
4: napvédő
2: úszni,
4: sapkák.
2: Ilyen hosszú, jó.
4: Igen.
3: Általában nem, ha olyan ruhát viselünk, amely tényleg megfelelően takarja a bőrt, akkor az a legtöbb esetben elegendő védelmet nyújt, és nem szükséges alá fényvédő tenni. Persze
2: és
3: nem minden ruha véd.
4: Fölé meg pláne, igen.
3: Igen, nem. De persze nem minden ruhavéd egyformán. Egy sötét színű, sűrű szövésű póló sokkal jobban kiszűri az UV-sugarakat, mint egy vékony, világos, vagy esetleg nedves anyag, például egy fehér pamut póló, főleg a vizes már jóval több UV-sugárzást engedhet át.
4: Egy utolsó kérdés, felhős időben, vízben, árnyékban, autóban ülve le lehet égni?
3: Igen. Felhős időben igen. A felhők csökkenthetik az UV-sugárzás egy részét, de nem szűri ki teljesen. Az UV-szint felhős időben is magas lehet, ezért nem a hőmérsékletet vagy a napsütés láthatóságát érdemes figyelni, hanem az UV-indexet, amit már a legtöbb, akár a mobil időjárás előjelezés is már kiírja manapság az UV-indexet. Vízben is le lehet égni, a víz nem jelent megbízható védelmet, ráadásul a vízfelszín az visszaverheti magát az UV-sugárzást, a víz hűtő hatása miatt ugye ezt kevésbé érezzük, hogy a bőrünk már túl sok sugárzást kapott, közben pedig a fényvédő is lemosódhat. Árnyékban is sajnos le lehet érni, ott is éghet UV-sugárzás. Az árnyék azonban jelentősen csökkenti a közvetlen sugárzást, de a szórt fényt, illetve a vízről, akár homokról, világos burkolatról visszaverődő UV-sugárzás továbbra is elérheti a bőrt. Az autóban a helyzet egy kicsit összetettebb. Az autóüveg az UVB sugárzás nagy részét általában ki szokta szűrni, ezért a csukott ablak mellett a klasszikus UVB domináns leégése az kevésbé valószínű, viszont az UVA az üveg típustól függően átjuthat, különösen az oldalsó ablakokon. Tehát az UV sugárzás nem lehet a melegből megítélni, itt az a tanulság, hanem az UV indexet kell nézni.
4: Oké. Szolárium, jó, rossz, kerülendő, támogatandó, tiltandó, tűrt?
2: Vagy ott is kenni kell?
3: Hát a szoláriumot nem tekinthető biztonságos barnulási módszernek. Sokan azért választják, mert azt gondolják, hogy mesterséges barnulás kevésbé káros, mint a napozás, de ez egyáltalán nem igaz. A szolárium elsősorban nagy dózisú UVA sugárzás bocsát ki. Ez valóban kevésbé okoz azonnali leégést, viszont sajnálatos módon ez a sugárzás, az UVA mélyebbre hatol a bőrben, gyorsítja a bőr öregedését, és továbbá ez is hozzájárulhat a DNS károsodásához, így növelheti a bőrrák kockázatát, köztük a melanóma kialakulását is.
4: Okay. Hát, nagyon hát szépen akkor... köszönjük, mi szóltunk időben mindenkinek, talán nem később.
2: A védelem, igen. Így van, nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönjük szépen.
2: Szép napot. Sági Stella immunológussal, a Magyar Tudományi Évet tudományos nagykövetével beszélgettünk.
1: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a Magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON, a jazz piknik és a jövő energiája.
1: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balaton felvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
0: Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban a 16. kerületben a Veres Péter úton a Fuvallat utcánál baleset miatt sávlezárásra kell készülni. A H8-as és a H9-es év az Őrsvezértere és Cinkota között mindkét irányban az Őrsvezértere irányú vágányon közlekedik. Pótlóbusszal is lehet utazni az Őrsvezértere és Cinkota között. Tart a baleseti helyszínen és a Budafoki úton befelé a Hengermalom út közelében, illetve a Hunyadi János úton az Építész utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban, illetve az Ecseri úton befelé az Üllői út után a külső sávban is. A Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé tart a villamospálya karbantartása a Mester utcánál, itt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, a Gyáli úttól továbbra is torlódásra kell számítani. A Kerepesi út, Fogarasi út, Mexikói út, Albert Irsai út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sáv járható. Siling Zsolt, BKK Info. Se telefon, se levél,
0: se gondolat, se semmi. Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Emelkedik a Duna vízszintje Budapesten. Látványosan csökkent az ország áramfogyasztása, és 9%-kal csökkent a vízfogyasztás is. Bővíti a tűzifa programot a kormány. Marad a hőség 40 fok feletti hőmérséklettel, esni nem fog. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Lassan emelkedik a Duna vízszintje, Budapesten már elérte a 20 cm-t. Az elmúlt napok rekord alacsony értékei után ez kedvező fordulatot jelent. Paksnál is nőtt a vízállás, így egyelőre stabil az atomerőmű működése. Magyar Péter szerint ugyanakkor még 2-3 nehéz nap várható, és sok múlik azon, hogy a hét második felére előrejelzett ausztriai és németországi esőzések valóban megérkeznek-e. Eredményesnek tűnik az energiatakarékossági felhívás. A hétfői adatok szerint az ország annyi villamos energiát takarított meg, mint ha 3-4 fokkal hűvösebb lett volna az idő. Az áramfogyasztás több mint 10%-kal maradt el a korábbi hőhullámos napokétól. A szakértők szerint ebben a nagy fogyasztók önkéntes fogyasztás csökkentése is fontos szerepet játszott. Országszerte 9%-kal csökkent a vízfogyasztás is. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint sokan halasztották el az autómosást, a medence töltést, és takarékosabban öntöznek. A tárcavezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hétvégéig érvényben marad a harmadfokú hőségriasztás, ezért továbbra is fontos a takarékos vízhasználat. Nem támogatják a szakszervezetek és a vállalkozói érdekképviseletek sem, hogy a most szombati munkanapot szeptemberre halasszák. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a rendkívüli hőségre és az energiatakarékosságra hivatkozva vetette fel az ötletet. Magyar Péter szerint azonban egy ilyen késői változtatás komoly fennakadást okozhat a munkáltatóknak és a dolgozóknak is, ezért egyelőre nem született döntés. A kormány csak akkor vizsgálja újra a kérdést, ha a tartós 40 fok körüli hőség a következő napokban is fennmarad. A téli időszakra készülve bővíti a szociális tűzifa programot a kormány. Megduplázzák az igényelhető tűzifa mennyiségét és a támogatás keretösszegét, emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. A kormány szerint az intézkedések mintegy 1,5 millió embert érinthetnek, akik részben vagy teljes egészében fával fűtenek. Rekordforgalmat hozott a múlt hétvége Montenegróban. 3 nap alatt több mint 632 000 utas lépte át az ország határait, vagyis többen érkeztek, mint ahány lakosa van az országnak. A hatalmas turistaforgalom miatt a horvát határnál akár 10 órás, egyes beszámolók szerint ennél hosszabb várakozás alakult ki. A helyiek ivóvízzel segítették a hőségben veszteglő utazókat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem várható, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37 és 42, késő este

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 5-e van, szerda reggel, és 9 óra 11 perc. Itt van Mihálovics András.
4: És itt van Gede Balázs is, ne aggódjatok. Meg itt vagytok ti is reményeink szerint szép számban. 0630 698 0980 0 hangot is adhattok véleményeteknek, óhajaitoknak, sóhajaitoknak. Morgós szerdát azonban nem tartunk. Ezúttal sem, meghagyjuk azt máskorra, amikor több okunk van esetleg morogni.
3: Igen. Kaptunk is üzenetet, még az aranyköpés rovatunkban ugye idéztük Nél

0: hangot, a születésének évszámát, és azt, hogy ezen a napon született, ugye ezt így mondtam el, és ez nehezményezte egy hallgató, hogy ezen a napon az ma van, tehát, hogy ilyet nem használunk, mert ez így nem helyes. Én ezen gondolkodtam, hogy tényleg így van-e, és első blikre lehet, hogy úgy hangzik, hogy az ezen a napon az a mai napra vonatkozik, de lehet ezt úgy is értelmezni, hogy az év ezen napján, tehát augusztus 5-én született.
1: Már megen előkerült ez. Igen, de már hányadszor lefújtottuk ezt? Igen. Hát most hogy mondjuk akkor helyesen már tényleg? Tehát ez az élő varázs műsora. Próbáljon már meg valaki élő adást vezetni úgy, hogy minden egyes mondatát meggondolja. Biztos fog sikerülni, csak lehet, hogy nem lesz ilyen lendületes, esetleg kevésbé lesz szórakoztató.
0: Igen, simán elképzelhető. Na, nézzünk egy kis ingatlan piacot, ránézzünk, hogy mi a helyzet az új lakáspiacon. Vannak jó meg rossz hírek is, vagyis jó hírek is, kevésbé jó kilátások, mindjárt tisztázzuk a képet.
2: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
0: És azért ilyen a vegyes a kép, mert első blikre mondhatnánk, hogy nagyon klassz a KKH adatai, hiszen az év első felében 6278 új lakás épült, ez 22%-kal több az egy évvel korábbinál, de... És akkor van ez a de, mindjárt megbeszéljük, hogy ez tényleg ennyire szép-e a helyzet, vagy vannak árnyoldalai, és ami még izgalmasabb, hogy a kilátások milyenek. Markó és Bélával fogunk beszélgetni, a MAPEI Kft. Ügyvezető igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát ez elsőre jól néznek ki ezek a számok, de van
1: kicsit
0: növekedés.
1: Kicsit savanyú, kicsit szerény, de a miénk legalább valami elindult. Ugye a magyar lakáspiacról beszélünk, nem a magyar narancsról.
3: Igen, igen, hallgattam műsorotokat, egyébként tényleg az élőben az a szép, hogy nyugodtan mondasz, amit akarsz, és hibázhatsz.
0: Igen.
3: Tök jó. Igen, hát ez a lakáspiac érdekes, ugyanis ugye olvashattuk a KSH adataiban, jelentésében, hogy 6278 új lakás épült, ami 22%-kal több, mint tavaly, és ez nagyon jó szám. Ami talán a kicsit a szürkeség benne, hogy a tavalyi alacsony bázishoz képest jó, de én azt mondom, mindig úgy kérdéken egy növekedést, hogy az pozitív.
1: Uh-huh. Igen, hát pozitív emberek vagyunk, örüljünk, hogy valami növekszik.
0: Így van.
1: De közben a lakásállomány megújulása, meg ilyen 10 000-es nagyságrendű új lakásépítés.
0: Hát azt mondják, hogy egy ilyen 40 000 per év kéne, ugye, hogyha veszük azt az ökölszabályt, azt az 1%-ost, ami ugye az újraépítéshez szükséges lenne, 100 év amortizációs, a többi mindenki ismeri. Szóval ahhoz képest eléggé elmaradó.
3: Hát igen, ugye tényleg mindig az a kérdés, hogy mihez képest nézzük. Jelenleg 35-40 000 új lakásépítése lenne szükség, ráadásul még 100-120 000 régi meglévő épület felújítására is szükség lenne. Én nem gondolom, hogy ezt pillanatokat meg lehet csinálni és meg el lehet végezni, viszont erre jó lenne egy nagyon jó kis programot készíteni a felelősöknek, hogy ez működhessen. Én azt gondolom, hogy egyébként most, ahogy a piac elindult egy kicsikét a lakásépítéssel, most nincsen annyira gond, hiszen lassú növekedésnek van kitéve. Itt ami hiányzik inkább a piacról, az a különböző állami beruházások, amik nagyon nagy szerepet töltöttek be régen, még 5-6 évvel ezelőtt.
1: Ezek a nagyívű állami lakásépítési programokról van szó?
3: Igen. Azokkal lehetne egyébként. Valamilyen szinten, ha megnézzük az embereknek, hogy van pénzük, akkor látjuk azt, hogy az államnak bele kell folynia a lakásépítésbe, akár egy bérlakásépítés programmal, akár egy nagy, úgy, ahogy mondtad, lakásépítés nagyívű programmal, amit akár is adhatnak, de enélkül nagyon lassú lesz az ütem. Látjuk a növekedést, ugye 6278 új lakás, ha megszorozunk kettővel, akkor 12.500, az mindig messze van a 40 000-től.
0: Igen, pedig a szór 2 a 100% növekedés, tehát az egy elég erős és intenzív menet lenne. Hogyha belenézünk így a számokba és ennek az országos eloszlásába, ez jól hangzik a 22%, de azért az eloszlásban is van differencia, tehát ez nem mindenhol nőtt ennyivel az új lakásállomány, igaz?
3: Nem, így van. A legtöbb növekedés Budapesten van, illetve a Balaton mellett. Ez a két hely, ahol folyamatosan épültek új lakások, ugye tavalyhoz képest sokkal több. Ez egy átlag, ez a 22%, és még egy-két nagyobb városban, Debrecenben, Szegeden, egy-két nagyobb városban, de nagyon sok helyen sajnos nem épül ilyen szinten új lakás, illetve akár új családi ház. ahol éppen kellene. Tehát a vidéken, kisebb városokban ott lényegesen kevesebb ez a lakás szám.
0: Aha. Ugye a magas kamatok egyszerre korlátozzák a fogyasztót, meg az építőt is. Ugye az építőnek nyilván a kivitelezéshez forrás oldalon kéne alacsonyabb terhelésű hitel, a vásárlónak pedig a megvételhez. Most elindultak lefelé a kamatok, ez adhat egy reményt, hogy esetleg ez is segítheti a beindulást a jövőben?
3: Igen, mindenképpen ugye ezek a nagyobb lakásépítési beruházások, ezek természetesen hitelekből épülnek, és ehhez szükség van azokra a hitelekre, amelyeket alacsony kamatozásra fel tud venni a beruházó. Beruházók úgy nyilatkoztak, hogy ha már 5% alatt van a kamat, akkor már az egy neki lehetőséget nyújtó befektetésre, lehetőséget nyújtó hitel. Még nincs 5% alatt a kamat. Reméljük azt, hogy a kamat lejjebb fog menni, és így nem csak hogy a beruházónak, hanem a lakosságnak is lesz olyan hitel lehetősége, aminek a kamatozását ő el tudja vállalni, és ötödlegeseket tudja elvégezni. De azt hiszem nem csak a lakásépítés, nem csak azon múlik, hogy van-e hitel, nincs-e hitel, hanem azon is múlik, hogy mennyi és milyen jó szakemberek vannak. Na és dolgozunk ezen nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a szakemberek száma növekedjen, és akik pedig vannak, azok pedig egyre ügyesebbek és jobbak legyenek.
0: De mit tudtok tenni?
3: Nem azok, akkor... Ez egy nem egyszerű kérdés. Mi például tavaly 15.000 néhány száz szakembernek tartottunk képzést. Uh-huh. Most nem sokára indítunk egy olyan OKE típusú képzést, amiben továbbfejlesztjük a szakembereknek a meglévőket, és amit teszünk, iskolákban, tehát például szakiskolákat támogatjuk rengeteg anyaggal, képzésekkel, a mi szakembereink ott tartanak képzéseket, hogy a modern technológiát meg tudjuk tanítani nekik, és nem csak erre tanítjuk, mert a jó szakember nem csak azon múlik, hogy szakmailag jó, hanem emberileg is jó. Tehát etikus, és mondhatom azt, hogy tisztán, becsületesen dolgozik. Ezt is tanítjuk nekik, hogy miért így kellene dolgozni.
0: Igen, ez egyébként egy nagyon fontos ez a szakember dolog, mert ha egyszer valamitől véletlenül berobban a lakáspiac, akkor ugye ez lehet egy szűk keresztmetszet, hogy nem lesz aki, tehát az a szakember gárda, az kevés lesz, aki jelen van, és nem tudja egész egyszerűen leteljesíteni a növekedéshez szükséges termelést.
3: Igen, hát ugye nem tudjuk, melyik a kellemesebb probléma, az, hogy a szakemberek ráérnek, vagy az, hogy nem érnek rá. Ugye mind a kettő gondot okozhat, uh-huh. hiszen tudjuk, hogy 5-6 évvel ezelőtt 138 napot kellett várni egy szakemberre. Igen, ugye nem, pont ezért is hoztuk létre a szakember közösséget, a szakemberrel a rendszerünket, hogy a lakosság, vagy aki építeni akar, megtalálja azokat a szakembereket, akik tényleg jót építenek. És pont ezt is javaslom, sokan most panaszkodnak, hogy a szakemberek nagyon drágán dolgoznak.
0: Igen.
3: Én azt mondom, hogy az a drága, amit kétszer kell megcsinálni, uh-huh. és lehet olcsóbb szakembert is választani, de nagyon meg kell nézni, hogy ők a múltban mit alkottak, és hogyan végezték el a munkát, mert hogy nehogy ráfizessünk, azért nagyon drága mulatság lehet egy beruházásnak a félresikerülése.
0: Igen, így van. Most ez az energiakrízis kapcsán, hogy egy kicsi aktuális témát is beletegyünk, ez lehet-e hátráltató tényező? Itt most arra gondolok, ugye, hogy nagyiparvállalatoknak vissza kell fogniuk ajánlott, vagy még csak ajánlás, az energiafogyasztásukat. Az építő anyagpiacon vannak számosan, akik nagy víz- vagy energiafogyasztók, nem tudom, a cement alapú.
1: Szementgyárak például.
0: Termelés, vagy egy tetőcserép égető üzem, hogy másna mondjunk, hogy ez most okozhat-e problémát majd a továbbiakban?
3: Én azt gondolom, hogy nem fog okozni, viszont azt meg már én tudom, hogy jó pár cég elkezdte a megtakarításokat, elindította, leállítanak üzemeket, részleges leállításokat, például mi is veszünk egy kérdőt, el is mondom. Talán a szerencse a szerencsétlenségben, hogy a kereslet most így a nyár közepén, vagy most vége felé még nem növekedett meg annyira, hogy ez gondot okozna. Nem hiszem, hogy gondot okozna. Például mi is a két ugye porkeverő gépsorunk van, és az egyik gépsornak az éjszakai műszakát leállítjuk. Nem fog kiesést okozni, ugye azok előre termeltünk, most nem termelünk előre, illetve a térvilágítás sorskutól lekapcsoljuk éjszakára nem fog menni. Olyan körülbelül az összes megtakarítás, a klímákat lekapcsoljuk éjszakára, a lakosságot is, tehát a mi embereinket, a szakembereinket is felhívjuk, hogy ők is próbálják takarítani. Mi például olyan 1 megawattot tudunk naponta megtakarítani, ami nem tűnik soknak, viszont a sok kicsi sokra megy alapon azért el lehet élni komoly megtakarítást, és most pont erről van szó, hogy sok kicsi sokra megy sokan, mindenkinek kell egy picike, akkor lehet jó. Nem hiszem, hogy ez gondot okozna a termelésben. Hát az, hogyha hogyha kötelező lesz majd, és előírnak bizonyos százalékos megtakarítást, hogy az mit okoz, azt majd akkor megtudjuk.
1: Oké, még egy kérdés, ha már ez így szóba került, a takarékoskodás, ugye elhangzott a beszélgetés elején, hogy 120 ezer lakást kellene korszerűsíteni, és ugye ez energiahatékonysági korszerűsítés jelent. Ugye télen szoktunk arról beszélni, hogy hogy lehet a fűtés számlát csökkenteni, ha jól van szigetelve a lakás. A nyári meleg ellen is jó a szigetelés? Tehát egy jó szigetelt lakás nehezebben melegszik fel, és hatékonyabban tudjuk hűteni, ha erre szükség van?
3: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Ugye mindig azt mondjuk, hogy hőszigeteljünk, mert hogy utána a fűtés számlán csökken. Ma már nagyon sok lakásban, családi házban klímát tesznek be, érthető módon, hiszen melegszik az idő nagyon, és a hőszigetelés alkalmas arra is, hogy ez a klímának a fogyasztása is lecsökkenjen nyáron, mert ugye a hőszigetelés önmagában azt jelenti, hogy nem engedem ki be a hideget, nem engedem ki a meleget, amikor kint hideg van, de amikor a hőmérsékletkülönbség megváltozik, bent akarok hűvöset, 22 fokot, 23-at, kívül meg van 35-40, akkor ugyanúgy a hőszigetelés védi a lakásomat, a házamat, ezért is érdemes a hőszigetelést tervezni, nem csak a homlokzaton, födémeken, a tetőhőszigetelést érdemes mindenképpen tervezni, illetve olyan klímákat használni, amelyeket be tudunk időzíteni, és akkor, amikor nem kell a hűtés, mondok egy példát, elmegyünk otthonról, és nem kell hűteni a lakást, nem vagyok otthon, akkor kapcsolom már azt a klímát, és akkor mielőtt bemegyek, 2 órával, 1 órával indíts el, mielőtt hazamegyek, és az szépen lehűti a lakást. De a hőszigetelés nélküli lakásokkal sajnos gond lehet, hiszen ez a 30-40 fokos hőmérsékletet hiába szellőztetünk, attól még az a lakás olyan meleg lett, és már jó hőszigeteléssel, megfelelő vastagsággal, még klíma nélkül is el tudjuk érni, hogy ilyen 24-25 fok legyen csak a lakásban.
0: Igen, de klímával ugye megint csak egy ilyen energiapazarló állapotot hozunk létre a szigeteletlen lakásban, mert sokkal többet kell klímázni ahhoz, hogy valami benn maradjon.
3: Ez így van.
0: Oké, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről a helyzetről, hát meglátjuk a hogyan továbbot, hogy feláll-e tényleg végérvényesen a lakáspiac, vagy most ez csak egy pillanatnyi fellángolás volt, sok mindennek a függvénye, úgyhogy majd folytatjuk ezeket a beszélgetéseket. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk.
3: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Markovics Bélával, a MAPEI Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a lakáspiac lehetséges kilábalásáról. Most van egy-két olyan KSH mutató, ami szerint így kidugta fejét a recesszióból a lakáspiac.
2: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Tiszató környéki gasztro kitekintő. Az egyik legnagyobb belföldi turisztikai célterületen, a Tiszató környékén az utóbbi időben valóságos forradalom söpört végig, s megnyílt több a helyi ízekre, minőségi alapanyagokra, néhol a hagyományokra, néhol épp azok eltörlésére építkező új vendéglátóhely. Nem hiányozhat a menüből a Nagykun gasztronómia alapvetése, a birka pörkölt, ami, ahogyan a kötött garuska leves és a csülkös pacal is, szigorúan környékbeli beszerzésű hozzávalókat tartalmaz. Folytassuk utunkat Kisköre felé a gáton, kerékpáron. Ez a hal lépcső Európa legnagyobb ökológiai hal folyosója és remek látványosság. Egy gyors vízű patak, amelyen hamarosan raftingolni is lehet az Alföld közepén, hogy a halak le tudják győzni a közeli vízlépcső által keltett 10 méteres szintkülönbséget. Ehhez bő 1 kilométeren 27 kis vízesésen kell átugorjanak. A medencébe vezető építményben pedig monitorablakon nézegethetjük a fel vagy lefelé igyekvő vízi jeletet. Súlyom, az egykori halász-pákász életmód alapélelmiszere, mondhatni gabonája, alkalomattán pedig méregbe mártott gyilkos parittya töltete volt. Manapság tüskés mi volt a révén nem a strandolók szíve csücske, de a térség emblematikus és szigorúan védett vízinövénye.
3: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
5: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli.

0: tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Marga Zoltán szenior elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Nincs hang, nincs kép.
2: De már van minden.
1: Van minden, oké, itt van Zoli, szia.
2: Szia Zolikám, hát figyelj, OTP gyors jelentés, a legnépszerűbb magyar részvény, mi mással kezdhetnénk. Milyen lett ez a gyors jelentés, hogy látjátok, hogy látja a piac?
3: Kicsit negatívan reagált a piac, lehet több mint 1%-os mínuszban van az árfolyam 46.690 forintnál, és valóban ugye bizonyos sorokon alulmúlt az előzetes várakozásokat, viszont itt két egyszeri tétel húzta vissza, tehát ezt érdemes megemlíteni az eredményt, de összességében nem sikerült túlszárnyalni, és azért az elmúlt negyed években megszokhattuk, hogy általában azért sikerül az előzetes várakozásokat meghaladni, és ebből a szempontból érthető a negatív árfolyam reakció mindenképpen. És azt sem szabad elfelejteni, hogy azért az elmúlt hónapokban elég komoly árfolyam emelkedést tudhat magáénak az OTP, úgyhogy lényegében most is tetőről fordult le, ugye 47.280 forint volt a historikus rekord, úgyhogy van hova korrigálni vissza az árfolyamnak. Egyelőre ennek az elejét látjuk, de hát ezt még most nehéz megmondani, hogy ez mennyire lesz esetleg tartós. A többiek közül a MOL ugye tegnap nagyot realizott ismét, most 0,5%-os mínuszban van 4688 forinton. A Magyar Telekom azt pedig ma piaczárás után fogja közzétenni a negyedéves eredményeit, 0,22%-os mínuszban 2762 forintonál, és egyébként a Richter mutat nagyon pici emelkedés, 11.960 forint, viszont itt izgalmas lesz abból a szempontból is, hogy pénteken teszi közzé majd az eredményeket hajnalban, viszont a 12.000 forintos szintre érdemes figyelni, egy ilyen nagyon régóta tartó csökkenő trendben mozog még az árfolyam, és ott van valahol a határvonal.
2: Uh-huh. Oké, a tegnapi kereskedési nap azért a mészáros papírok, akkor fogalmazzunk így, ról szóltak. Ott is ugye leminősítés volt nagy ijedelem, és akkor a legnagyobb meglepetés egy elég komoly erősödéssel zárt például az Opus. Most hogyan teljesítenek ezek a részvények?
3: Igen, tegnap zárókötésben vették meg lényegében a részvényt, most 2%-os mínuszban van az árfolyam 358 forinton, de mindössze 6 millió forintos forgalom mellett, tehát ez még kevésbé irányadó, egyébként az OTP-ben elég magas 2,5 milliárd forint már a forgalom a jelentésnek köszönhetően. A kis papírok közül esetleg az Alteót lehet kiemelni, ott 2,5%-os emelkedést látunk, az Apenninben majdnem 7%-ost, és ott a forgalom is nagy, 22 millió forint, mint hogy önmagához képest. Nagyjából ezek
2: az Alteo is belekerült a hírekbe, először negatív előjel, aztán most pozitív.
1: Jelentett, azt hiszem, hogy ő is, és ezt már tegnap értékelték a befektetők, volt egy
3: menetben. Igen, most ez ugyebőre folytatódik. Úgyhogy azért vannak mozgások, illetve izgalmak, hát más kérdés persze, hogy ezek meglehetősen illikvid papírok, úgyhogy nagyobb tételben nehéz befektetni. De azért látunk olyan egy-egy napot, amikor nagyon magas a forgalom, például az MBH bankban tegnap hatalmas volt, valószínűleg átkötések miatt. Itt most 0,36%-os csökkenést látunk a tegnapi emelkedést követően.
2: De vízapiac?
1: Igen,
2: forint milyen bőrben van?
3: Meglehetősen mozgalmas a forint piac, ugye tegnap most annak hatására, hogy talán végre kézzelfogható távolságba került ismét egy 60 napos átmeneti megállapodás megkötése, és annak hatására, hogy az olajárfolyam is beesett tegnap, a forint is erősödni tudott, egészen a 360-as 60,5-nél lévő támaszig esett vissza az euróforint árfolyama, és onnan fordult, most három, illetve alatta is járt egy picit, de most felpattant 361,28 az euró árfolyama, és 313,17 a dolláré, és hogyha már egy picit körbe tekintünk, akkor érdemes megemlíteni, hogy azért Európában nem annyira rossz a hangulat. Ugye tegnap új csúcsra kerültek az amerikai részvényindexek is, és a DAX is új történelmi rekordon van most 0,6%-os emelkedésre, és zömmel az európai részvényindexek felfelé tartanak. És sőt az amerikai futures-ök is további emelkedést vetítenek előre a mai kereskedésre.
2: Milyen uborka szezon! Ja. Hát remek kereskedési hangulat, remek sztorik, remek forgalom, igen. Hagyjuk már ezt az nyári uborka.
1: Adja májusba azt, búzza, nyarany.
2: Miért pont ez az elv élne változó világunkban? Hát most Varga Zoltán megmutatta, hogy nem így van ez.
1: Rávilágított.
2: Köszönjük,
1: köszönjük
2: szépen.
1: Jó munkát,
3: köszönöm
1: szép napot.
3: Szépen a figyelmet. Sziasztok.
1: Varga Zoltán szenior elemző mesélt nekünk a tőzsdei helyzetről, árakról, hírekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Hát ez a szúnyogírtás egy nagyon kényes terület, ugye, mert nehéz leválogatni az írtáskor, hogy csak a szúnyog essék áldozatul, és hát pont ez a baj a kémiai írtással.
2: Hát meg megy a vita, hogy ez kell, nem kell ezzel a módszerrel, nem ezzel a módszerrel, mit mond a tudomány?
1: Miért nem eszi meg a béka, mint hogy mi beleavatkozunk.
2: Szóval... Egyetem minek van szúnyog a világon, ugye, már ilyen véleményeket is lehetett hallani. Úgyhogy nézzük meg, hogy a tudomány mit mond erre. Jó ez a kémiai szúnyoggyérítés, ahogy hívják. Dr. Garamszegi László Zsolttal fogunk beszélgetni erről, a Hunren Ökológiai Kutatóposzt Központ Szúnyogmonitor munkacsoportjának a vezetője. Ő, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
2: No, az első, hogy miért került a fókuszba ez a téma, amire a tudomány megpróbált választ találni?
3: Ez a téma már régen fókuszban van, de ami látványos, hogy van egy társadalmi érdeklődés a kérdés iránt. Egyre tudatosabban élnek az emberek a környezet iránt, és a kémiai gyérítéssel kapcsolatban mindig is tudott volt, hogy nem csak a célszervezetek, tehát nem csak a csípőszúnyogokra, hanem sok más hasznos repülő rovarra. Volt egy ilyen mondás a köztudatban, ami mindenkit foglalkoztatott, de igazából a mai gyérítési gyakorlatot igazított kísérletes vizsgálat nem volt. Tehát nem volt olyan referencia tanulmány, ami alapján ki lehet mondani, hogy pontosan milyen mértékben hat ez a ma alkalmazott módszer a csípőszúnyogokra, és milyen mértékben hat más beporzó rovarokra. Szóval ezt a hiánypótlást akartuk elvégezni a mi tanulmányunkban.
2: Hogy lehet ezt vizsgálni? Egyáltalán milyen szer az, amit ilyen kémiai szúnyogírtó szerként használnak, és hogy lehet vizsgálni ezt, hogy akkor most hogy hat a szúnyogokra, és hogy hat egyéb rovarokra? Milyen módszertant választottak?
3: Hát a módszertant azt nem mi választottuk, tehát az a lényeg, hogy a gyakorlatban használt módszert kövessük le, tehát amit a szúnyogírtó cégek csináltak, mi azután mentünk, tehát erre fűztünk föl egy kísérletes megközelítést, tehát gyakorlatilag próbáltuk úgy kontrollálni, hogy kémcsőben végeznénk a kísérletet. Ennek a lényege az, hogy ami nagyon fontos, hogy a szúnyoggyérítés előtt, tehát amikor az autó végig megy, az előtti napon végeztünk egy nulla időpontos felmérés, tehát hogy tudjuk mihez viszonyítani, hogy mennyi volt az írtás előtt a szúnyogok és a más rovarok mennyisége. Tehát ezt elvégeztük, utána megvártuk, míg elmegy az autó, hát nyilván ezt időben kontrolláltuk, hogy pont 24 órás mintavételezéseket csináltuk, és ugyanezt megcsináltuk. Tehát minden terület, minden kiválasztott helyen önmagához tudtuk viszonyítani a helyzetet, hogy az autó előtt mennyi volt a bizonyos rovarok mennyisége, és az autó után mennyi volt. És akkor ebből nagyon szépen kirajzolódott, hogy a csípőszúnyogok egyetszáma hogyan csökkent le, meg hogyan csökkent le a más rovarok egyetszáma.
2: Mit lehet mondani, hogy, mert ugye ez az örök vita, hogy kémiai gyérítés, szúnyogokra lőnek, és hogy vajon mennyire károsítja az egyéb beporzó rovarokat, például amiknek a száma amúgy is csökken, és azokat nem szeretnénk tovább gyéríteni.
3: Hát az egyik fontos eredményünk az volt, mert volt egy ilyen vita is, hogy ugye vannak ezek az invazív csípőszúnyogok, és az ő életmódjukból fakadóan azt lehetett sejteni, hogy rájuk nem is hat ez az alkalmazott módszer, mert hogy ők házok körül, védett helyeken, tehát ilyen elbújt helyeken vannak, egész nap aktívak, tehát volt egy ilyen sejtés, hogy rájuk nem is hat a kémiai szúnyoggyérítés, úgyhogy ezt is külön vizsgáltuk, és azért azt be tudtuk bizonyítani, hogy ugyanúgy hat az invazív fajokra, mint az őshonos fajokra, tehát azért el lehet mondani, hogy mondjuk egy nagyobb járványügyi helyzetben, hogyha az invazív fajok ellen akarunk határozottan fellépni, akkor az a kémiai módszer az egy olyan módszer, amihez lehet nyúlni egy ilyen vészhelyzeti forgatók alatt.
2: Okay.
3: Ez volt az egyik szerintem fontos eredményünk. A másik pedig azt, hogy, hogy nagyon sok nem térszervezet, tehát más repülő rovarok egyetszáma is drasztikusan lecsökkent. Tehát mondjuk a szúnyogoknál kimutattuk, hogy 60%-os az egyetszám csökkenés, és ugyanilyen egyetszám csökkenést tudtuk kimutatni például a kis és középtermetű rovarok közösségeiben. És kifejezetten figyeltük például a beporzókat is, ott is egy drasztikus egyetszám csökkenést találtuk.
2: Az is egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mennyire hatásos ez a módszer, ugye? Ahogy említette is, megy egy autó, permetez, hát gondolom a közel az autóhoz a 45%-nál jobban gyéríti a szúnyogokat és egyéb beporzókat.
1: Hát nálunk volt ilyen, és a világon semmit nem érzek a teraszon. Tehát amit te mondasz, lehet, hogy az utcán meg a sövényem alatt ott valamit okozott, de belül a kert belsejében nem nagyon történt semmilyen változás.
3: Ezt is kimértük, ugyanis mértük, hogy a különböző csapdák a különböző távolságra voltak az autónak az útjától, és nem tudtunk kimutatni egy távolság hatást. Hát mondjuk 100 méteren belülről beszélek, aha, tehát ami 25 méteren 25 méter közel volt az autóhoz, ott ugyanakkora egyetszám csökkenést találtunk, aha, mint ami 100 méterre volt. Tehát ilyen felbontásban nem találtunk különbséget. Hát amit a kémiai írtásról általában tudni kell, hogy az egy pillanatszeri írtás, és csak a felnőtt egyedek populációjára hat. Tehát ami ott van, akkor abban mondjuk lehet egy 60%-os egyetszám csökkenést elérni átlagban, viszont ez egy 2-3 nap múlva ez normalizálódhat, ugye, mert a kifejlődő lárvákból botlódik a populáció. Tehát ez egy nem egy stabil kontrollmechanizmus, tehát ez egy tűzoltásszerű írtási technológia.
2: És nem is tűnik fenntarthatónak tekintve, hogy más, igen, rovarokra is kedvezőt.
1: Mi az, ami ennél jobb? Vannak ilyen lárvákra célzó...
2: Tehát, hogy az úgynevezett biológiai gyérítés.
1: Úgynevezett biológiai gyérítés, igen, az hatékonyabb, mindenhol használható-e?
2: Esetleg ezt mértéke?
3: Nem, azzal is szeretnénk foglalkozni, ez van a listánkon. A biológiai, az nyilván ökológiai szempontból, hogyha az jól van alkalmazva, akkor az annyiból hasznosabb, hogy ez kifejezetten, hát nem teljesen, de azért sokkal célra törőbb a csípőszúnyogok ellen, és ezek a lárvákra hatnak, tehát itt hosszabb távú hatásokat el lehet érni, hogyha jól van alkalmazva. De itt nagyon nagy hangsúly van azon, hogy jól van alkalmazva. Tehát itt is nagyon fontos, hogy milyen lárva stádiumba írtunk, a megfelelő élőhelyekre eljuttatjuk-e a szert. Tehát itt vannak olyan logisztikai kényszerek, amik nem könnyítik meg az azonnali váltást. Tehát ez egy hosszú távú technológiai váltás, alkalmazkodás kell ehhez, mert ez kell egy bizonyos fokú felkészültség, és mondom, logisztikailag ez egy sokkal bonyolultabb történet. Ami nagyon tudna lendíteni a dolgon, az, hogyha a lakosságot meg tudnánk győzni abban, hogy ők is részt vegyenek az írtásban. Főként azért, mert ezek az inváziós fajok, ezek kertekben, kisebb víztestekben tenyésznek, és ezekre a helyekre a leghatékonyabban maguk a lakosok tudnák eljuttatni az írtószert. Tehát léteznek ilyen tabletták, amiket be lehetne vezetni.
1: Igen, nekem nagy dilemmám, hogy egyszerre gyűjteném az esővizet, de azt is látom, hogy abban remekül és jól érzik magukat a szúnyoglárvák, hogy ezt hogy lehet feloldani. Már hallottam, hogy csalánt kell beletenni a vízbe, és akkor az majd...
2: De vannak tényleg tabletták, én láttam ilyen tablettát is már.
1: Aha, azok hatásosak lehetnek?
3: Azok igen, de abból sem mindegy, melyiket használjuk, mert annak is lehetnek környezeti, aha, káros hatások. Tehát vannak olyan tabletták, amik mondjuk így a ízeltlábúak egyet fejlődésébe avatkozik be. Tehát ha én azt bedobom az esővízbe, és utána azt meg öntözésre használom, akkor a talajban lévő, aha, ízeltlábúakat is befolyásolom. Tehát vannak olyan írtószerek, ami a biológiai gyérítésnek is az alapja, ez a bakteriális toxin, hogyha ezt beledobáljuk az esővízbe, akkor az nyugodtan használható öntözésre, ugyanígy hasznos, hogyha az esővizet letakarjuk, tehát hogy fizikai védelemmel megakadályozzuk, hogy tojást csapjanak a szúnyogok ezekbe. Tehát értem a kihívást, de egy kicsit tudatosabban, megfelelő felkészültséggel ezeket lehet kezdeni. A lényeg az, hogy ezzel kezdjünk el foglalkozni, szomszédainkkal is beszéljünk, és hogyha pár éven belül sikerül meggyőzni egymást, akkor ezzel szerintem hatást lehet elérni.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük az információt, és további sok sikert kívánunk a szúnyog monitor munkacsoportnak is.
3: Nagyon szépen köszönjük ennek, szép napot!
2: Köszönjük, szép napot!
1: Minden jó. Dr. Örömszegi László Zsolttal, a Hunrend Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetőjével beszélgetünk, és milyen jó ötleteket kapok, hallott szúnyoghálót az esővízgyűjtő tetejére. Ez magamtól eszembe se jutott.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
2: No, hát ennyi fért bele mára a Millás reggeli uzsonnás dobozába, micsoda képzavar így a végére. Úgyhogy köszönjük a kitartó figyelmet. Holnap 6:30-kor Kántor kollégával Palóznakról jelentkezünk. Oda lehet jönni, megnézni bennünket.
1: Igen,
2: de a műsorvezetők etetése szigorúan tilos és életveszélyes, úgyhogy nagyon vigyázzunk erre. És akkor jövünk még utána pénteken is. Addig mindenkinek a mikrobiom állapotát rekreáló kúrákat ajánlunk, dobozlégzést is, valamint nézzünk körül a pangóvizek kapcsán, hogy nehogy invazív szúnyogfajok tömkelege keljen ki abból, úgyhogy mert akkor, ha kiszívják a vérünket, akkor ugye miből fogjuk a GDP-t termelni.
1: Igen. Nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmet, holnap tehát fél héttől ismét Millás reggel.
2: De Palóznakról.
1: Igen, hát ugye a rádiókészülékeket mindegy. Tehát,
2: tényleg most, hogy mondod.
1: Szép napot,
2: csak
1: sziasztok.
2: Nekem nem. Na, sziasztok.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt a 16. kerületben a Veres Péter úton a Fuvallat utcánál sávlezárásra kell számítani. A H8-as és a H9-es év Cinkota és az Őrsvezértere között mindkét irányban az Őrsvezértere irányú vágányon közlekedik. Pótlóbusszal is lehet utazni az Őrsvezértere és Cinkota között. A Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni a villamospálya karbantartása miatt, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, a Gyáli úttól továbbra is lassú haladásra kell készülni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz jár, az 51-es villamos nem közlekedik. A Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárás kell számítani, mert elektromos közművet építenek. Nem működnek a jelzőlámpák a Kerepesi út, Fogarasi út, Mexikói út, Albert Irsai út csomópontban várható a 15 óráig karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Schilling Zsolt, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Emelkedik a Duna vízszintje Budapesten. Látványosan csökkent az ország áramfogyasztása, és 9%-kal csökkent a vízfogyasztás is. Kiderült, hogyan manipulálták a híreket az MTI-nél. Marad a hőség 40 fok feletti hőmérséklettel, esni nem fog. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Lassan emelkedik a Duna vízszintje, Budapesten már elérte a 20 cm-t. Az elmúlt napok rekord alacsony értékei után ez kedvező fordulatot jelent. Paksnál is nőtt a vízállás, így egyelőre stabil az atomerőmű működése. Magyar Péter szerint ugyanakkor még 2-3 nehéz nap várható, és sok múlik azon, hogy a hét második felére előrejelzett ausztriai és németországi esőzések valóban megérkeznek-e. Eredményesnek tűnik az energiatakarékossági felhívás. A hétfői adatok szerint az ország annyi villamos energiát takarított meg, mint ha 3-4 fokkal hűvösebb lett volna az idő. Az áramfogyasztás több mint 10%-kal maradt el a korábbi hőhullámos napokétól. A szakértők szerint ebben a nagy fogyasztók önkéntes fogyasztás csökkentése is fontos szerepet játszott. Országszerte 9%-kal csökkent a vízfogyasztás is. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint sokan halasztották el az autómosást, a medence töltést, és takarékosabban öntöznek. A tárcavezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hétvégéig érvényben marad a harmadfokú hőségriasztás, ezért továbbra is fontos a takarékos vízhasználat. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derült ki a kormány hőségriasztásról kiadott jelentéséből. Jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideiglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják. Azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légicsapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktár épület, amely több embert maga alá temetett, míg keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette, és 21-en megsérültek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem várható, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37 és 42, késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
8: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2004-ben alakult a főleg reggae és dancehall zenei elemekkel dolgozó Airi Mafia zenekar. Létezik egy sound system, Airi Mafia Sound System felállása is, amelyben a zenekarvezető Dermot, Élő Márton és Jumo Daddy, azaz Horváth Gáspár által vinilekről játszott reggae dancehall ridimekre Kalambó, a Kakéri András énekel ragga szövegeket. A zenekar alapítói régóta zenélnek együtt, eleinte csak hobbiból otthon, majd később DJ-ként egyre több nyilvános fellépésen is. Az Airi Mafia zenekarban nagyon erős a ritmus és fúvós szekció szerepe is. A csapat nevéből az Airi egy jamaikai slang, melynek jelentése mosolygós boldog. A Mafia pedig a nagy csapatból, több tagból adódóan a családot, az összetartozást szimbolizálja.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
1: Sziasztok, Szabó Balázs vagyok, a Szabó Balázs bandája éléről. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: 16 tonellát.
1: Sziasztok, Paulina vagyok, és ez pedig a Rádió Café van, barátod.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Keanu Reeves iránti tisztelete jeléül választotta a Johnny Utah művész nevet a Jacob Lee Nicholas Salinger néven született kaliforniai énekes, mivel így hívták a színész által megformált karaktert az 1991-es Holdpont című filmben. Aztán, amikor az indie pop előadó Honey Pie című 2019-es szerzeménye felrobbantotta a TikTokot és a Spotify-on is 200 millió feletti hallgatottságot produkált, csengett a telefon. A vonal túlsó oldalán nem más, mint maga Keanu Reeves szól. Meg, és udvariasan megkérte rajongóját, hogy változtasson művésznevet. Abban a pillanatban Johnny Utah, mint zenész, megszűnt létezni. Azóta Johnny-ként tevékenykedik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bajer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az iráni nők az 1979-es forradalom óta nem léphetnek fel szólóban, nem készíthetnek zenei albumokat. Nusrat Evekholian, iráni fotóriporter és dokumentumfotós Listen című sorozatában profi énekesnőket ábrázolt, akik egy elképzelt közönségnek adnak elő, miközben a fotók valójában egy kis teheráni stúdióban készültek. Evekholian emellett minden egyes énekesnő számára elkészítette elképzelt zenei albumuk borítóit is. A most következő dal egy titokban, Isztambulban készített fölvétel, amelyet a perzsa énekesnő Liraz olyan szektettel rögzített, amelyből a három iráni zenész neve ismeretlen maradt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Chip Chip Choke az nevű zenei önmegvalósítás nem más, mint a belga és a Carbon Fools producerének személyes játszótere. Mivel itt mindig csak egy-egy énekessel kell együtt dolgoznia, Tituszt nem befolyásolják a határidők, elvárások, szabályok, korlátok, ízlések és pofonok. Így szabad idejében írja a dalkezdeményeket, zenei alapokat, saját készítésű, modifikált hangszerekkel. Ezután jönnek a közreműködők, akik jellemzően a dalszöveget írják és énekelnek a Chip Chip Choke az dalokban. Titus olyan közreműködőkkel dolgozott már együtt, mint Lovasi András, Beck Zoli, a belga tagjai, Fehér Balázs vagy Mező Misi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szena magyar édesanyja, Dagadu Torda Katalin, annak idején egy Miskolcon tanuló gánai mérnök hallgatóhoz ment feleségül. Szena Gána fővárosában, Akrában született. Saját elmondása szerint otthon fehérnek, itthon pedig feketének számít. És ezt imádja.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Pincér! Pincér!
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
5: 3/4
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. 48 milliós bírságot kapott a Lidl. Marad a hőség 40 fok feletti hőmérséklettel, esni nem fog. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Nem változott a Duna vízállása Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma is holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyerekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. 48 milliós bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal a Lidlre. A GVH szerint az áruházlánc megtévesztően használta a Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc szlogent. Az ügyben korábban már született döntés, de a kúria új eljárást rendelt el. A megismételt vizsgálatban a versenyhivatal szűkebb körben állapította meg a jogsértést, és ezért a korábbi 90 millió helyett 48 millió forintos bírságot szabott ki. A Lidl elismerte a jogsértést, együttműködött a hatósággal és vállalta, hogy a jövőben körültekintőbben kommunikál az árairól. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten. Ez már a 39. korszerű alacsonypadlós, légkondicionált villamos, amely a főváros közlekedését segíti. A beszerzés Európai Uniós támogatásból valósult meg. Egy új tenger alatti elektromos vezeték építése kezdődött Spanyolország és Franciaország között. A Vizcayai öbölben zajló beruházás jövő nyárig több ütemben készül el, az összeköttetés pedig 2028-ban állhat üzembe. Az új vezetéknek köszönhetően csaknem megduplázódik a két ország közötti áramátviteli kapacitás. A fejlesztéstől azt várják, hogy növeli az ellátásbiztonságot, segíti a megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználását, és hozzájárul az Európai Unió energiafüggetlenségének erősítéséhez.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem várható, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37 és 42, késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Molnár Éva, olfaktív terapeuta, akit köszöntök, szia!
8: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
7: Szerintem azt el kell mondani, hogy mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, viszont az elmúlt 10 évben szinte nem találkoztunk, igen, de egyike voltál azoknak, akiknek én a pályám egy bizonyos pontján, amikor portrékkal kezdtem foglalkozni, találkoztunk egy hosszú portréműsorban, és beszélgettünk akkoriban a coach minőségedről, illetve azon keresztül, hogy te hogyan látod az életet, és ezt azért mondom így, mert nagyon fontos, hogy ez akkoriban azért nem az volt, hogy minden sarkon állt egy coach, hanem nagyon-nagyon más volt akkor még az ennek a, szerintem a képzése is, az is, hogy milyen területeken és hogyan tud segíteni, és emlékszem, hogy nagyon tartalmas és mély beszélgetés volt, ha akarod, idézek is egy mondatot, ami a leges legfontosabb, azt hiszem, és ezt mindig elmondom, hogy ez Molnár Éva best of. Azt mondtad, hogy mindenkinek az élete során egyszer szembe kell nézni azzal, hogy mi történt vele, és az alapján változtatni kell. A kérdés, hogy ezt 40 évvel a halálod előtt teszed meg, vagy ne egyig egy perccel.
8: Nem is emlékeztem, hogy erről beszéltünk annak idején, de ezt mai napig így gondolom, úgyhogy hiába telt el tényleg 10 év azóta, mióta utoljára találkoztunk és beszéltünk. A mostani tevékenységemnek is ez egy vezérlő gondolata.
7: Nagyon, nagyon fontos gondolat, azt hiszem, én nagyon sokszor láttam azóta ezt, és ez igazából ugye a lelki hozzáállásra is, meg leginkább a lelki hozzáállást mutatja. Na hát szóval, hogy nekünk van egy ilyen előtörténetünk, és most nagy örömömre találkoztunk, úgyhogy te már hosszú évek óta nem itthon dolgozol, hanem Franciaországban élsz, és a terápiádat, illetve a tevékenységedet kiterjesztetted, úgyhogy meg is fogod te nekünk magyarázni, hogy mi az az olfaktív terápia. Aztán megyünk tovább.
8: Hát nagyon sok minden történt ebben az elmúlt 10 évben, hosszú út vezetett az én coaching tevékenységemtől az olfaktív terápiáig. A klienseim tereltek tulajdonképpen abba az irányba, hogy elkezdjek a mélyére ásni annak, hogy hogyan tudok mélyebb módon, több irányból segíteni nekik különböző elakadásoknak a kezelésében.
7: Bocsáss meg, csak hagy, akkor egy pillanatot csak hagy kérdezzem meg, hogy arról van-e szó, hogy a coach az nagyon jól tud segíteni az életnek, a jelen problémáinak a megoldásába, és ha jól értem, akkor elkezdtél azon gondolkodni, hogy hogy hogyan tud valaki adott esetben a jelenére jobban válaszolni, úgyhogy egy kicsit a múltjába is, és a mélyebb rétegeibe is leás?
8: Igen, mert egy logikus következménye annak, hogyha elkezdünk arra ránézni, hogy milyen elakadásokkal küzdünk a mostani élethelyzetünkben, akkor az valószínűleg nem véletlenül van, főleg, hogyha ismétlődő témáról van szó, akkor érdemes megnézni, hogy honnan is származik ez a téma, vagy ez a problémakör. Igen. És ahogy ennek a mélyére igyekszünk ásni, úgy kerülhetnek elő olyan blokkok, olyan traumák, olyan érzelmileg megterhelő élmények, amik gyakorlatilag feldolgozatlanok maradtak mindez idáig, és elakadásként, vagy valamilyen élethelyzeti nehézségként jönnek szembe velünk. Úgyhogy itt visszatérhetünk a kiinduló gondolathoz, hogy előbb-utóbb azért ezek szembe jönnek, ami temetetlen, vagy feldolgozatlan téma bennünk.
7: Szóval elkezdődött akkor egy kutató.

0: azt is megtanulni, és akkor kiderült, hogy ezt a kettőt lehet ötvözni. Van egy olyan módszer, ami tulajdonképpen a pszichológiának és az aromaterápiának a házasságából jött létre, és kimondottan a szaglásunknak a speciális működését és az illóolajoknak a lelki érzelmi hatását használja annak érdekében, hogy meg tudjunk békélni a múltunkkal, hogy ne jelentkezzen most elakadás formájában.
1: Ha, figyelj, mikor én ezt láttam, meg olvastam róla, meg láttam egy-egy videót, amit te kitettél, azt gondoltam, hogy hát roppant logikus. Szóval azt hiszem, hogy az illatok, a szagok, azok olyan szinten határozzák meg a mindennapjainkat, és tulajdonképpen az életünket, hogy valami elképesztő, akár csak a tavasz illata, a nyár illata, nem? Tehát igen, az őszetek, amikor egyszer csak kimész, nem tudom én, szeptember közepe felé, és az ember azt mondja, ó, őszillat lett.
0: Őszillat lett, vagy tavasz illat.
1: És igen, akkor ahhoz nagyon sok minden kapcsolódik. Jó élmények, rossz élmények, és így tovább. És én azért vagyok erre nagyon kíváncsi, hogy hogyan is hat ez, és hogyan is lehet ebből kiindulva dolgozni, mert engem nagyon foglalkoztat az, hogy egyszerűen, hogy az emberek hova teszik magukba ezt a, tehát én olyan illatokat érzek, de ilyen használt, tehát a parfümöket, tehát nem személyes illatokat, szagokat, hanem olyan, sokszor azt érzem, hogy annyira erőszakos, hogy annyira nem tudjuk megválasztani ezt jó ízléssel, de lehet, hogy túl sokat BKV-zom, vagy sokat ülök liftekbe, vagy nem tudom, de hogy régen valahogy azt éreztem, hogy ebbe is olyan ízlésesebb volt ugye a köz. Csak hogy valahogy azt érzem, hogy annyira ott van sokszor az tolakodó, erőszakos, erőteljes, hát illatnak hívjuk, de nekem szagok.
0: De nem biztos, hogy az, igen, igen. Nekem is egyébként a házban, ahol lakom, a liftben szoktam találkozni ezzel, hogy van egy lakótárs, aki rendszeresen vagy ott parfümözi magát, vagy annyira sokat tesz magára reggel, hogy belépek a liftbe is, és megcsap, és szinte fuldoklom attól az erős illattól, ami a liftbe bezárva ott nem tudom elkerülni, mert vagy nem veszek addig levegőt, amíg a liftbe vagyok, vagy megpróbálom elviselni, de ez valóban így van. És én azt gondolom, hogy ennek az egyik oka az az, hogy kicsit eltompult már a szaglásunk, nem biztos, hogy érezzük, hogy milyen mennyiséget teszünk ilyenkor magunkra, vagy hogy hol vannak ennek a határai. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy ugye mi magunkon már nem érezzük a parfümöt 10 perccel később, ahogy befújjuk.
1: Tehát az a jó? De más, ezt kéne megérteni, ezt kéne, hogy ez a jó?
0: Igen, de hogy az embernek valahogy már kimaradt a nem tudom, kultúrájából ez, hogy ezt tudja, hogy azért, mert ő nem érzi az illatot, attól más még érzi, és attól még az ott van, és valahogy ennek is a kultúrája egy kicsit így felkavarodott, hogy mennyire tolakodó és mennyire zavaró tud lenni ez más számára. És nagyon érdekes egyébként a szaglást nagyon sokáig, mint érzéket, nagyon negatív előjellel érzékelték az emberek, pontosan ezért, mert nem tudjuk kizárni, mert akkor is hat ránk a szag vagy az illat, ami körülvesz, hogyha nem akarjuk, mert szemünket be tudjuk csukni, hogyha nem akarunk látni valamit, az orrunkat azért komplikáltabb egy picit, mert ugye a levegővételt azért az nagyban akadályozza, hogyha ezt tesszük. És ez egy nagyon, nagyon ösztönös érzék is, nagyon intenzíven hat ránk, pont azért, mert egyrészt ez az első érzékünk, ami kialakul az egyetfejlődés során a magzati időszakban, nagyon-nagyon hamar, és már a magzatkorban, az anyamékben a környezetnek, vagy az édesanyának a szaglása által szagváltozásokat tudunk érzékelni, és ezáltal már elkezd fejlődni a szaglásunk, és ettől meghatározza például a preferenciánk egy részét az, ami az édesanyánkon keresztül érkezik hozzánk illat és szaginformáció.
1: Az jutott eszembe, hogy a legtöbb esetben a szaglásnak a megváltozása jelzi magát a várandóságot is, nem? Ha belegondolsz.
0: Így van, sőt nagyon sok betegséget is egyébként előre tud jelezni. Ez nagyon sok kórképet.
1: Igen.
0: És ami nagyon érdekes, hogy a szaglásunknak egy nagyon lényeges evolúciós szerepe van, sőt sokféle evolúciós szerepe van. Egyrészt a fajfenntartásban is, hogyha belegondolunk, akkor ez nem csak az állatvilágban van így, hogy szaglás segítségével választunk párt magunknak, hanem az emberi vonzalmat is meghatározzák azok a feromonszerű vegyületek, amik eldöntik, hogy én érzek-e fizikai vágyat valaki iránt, vagy nem. És ugye nem olyan párt választunk magunknak, akinek a testének a szagát nem tudjuk elviselni. A parfümjét kicserélhetjük ilyen idővel, meg lehet vele ezt beszélni. De hogyha a testét nem érezzük kellemes illatúnak, akkor nem tud működni.

0: Ködni a kapcsolódás.
1: Ezért van szerintem elég nagy aggodalom a digitalizált világban, ezzel nem találkozunk, de nagyon oda vagyunk egymásért, de úgy, hogy meg nem néztünk igazából, egymás szemében nem éreztük a másik illatát, nem nyúltunk hozzá, nem láttuk a, nem tudom, a kezét, és aztán utána egy kiderül, hogy ez amúgy nem jó.
0: Igen, és nagyon meglepetések érhetik az embert egyébként egy ilyen találkozáskor, amikor kiderül, hogy hoppá, mégiscsak a kémia, ahogy szoktuk mondani, nem annyira működik, mert nem találom vonzónak az érintését, a bőrét, a testének az illatát. És ez azért valóban egy probléma a mai digitalizált világban. A másik, ami nagyon érdekes a szaglással kapcsolatban, az, hogy rögtön cselekvésre ösztönöz minket. Ez is a túlélésünk érdekében van így, hogyha belegondolunk, akkor, hogyha mondjuk, nem tudom, rosszul lettünk ételtől, italtól, akkor már a szagától rosszul vagyunk később, ez fog minket megvédeni attól, hogy olyan dolgot fogyasszunk, ami nekünk ártalmas, vagy toxikus, vagy a biztonságunkat, az egészségünket veszélyezteti. És ez is egy fontos evolúciós szerep, mert pontosan ez a fajta undor, vagy az illatnak, a szagnak az elutasítása, az egy védelmi eszköz tulajdonképpen, a túlélésünket szolgálja. És itt tudunk egyébként rákapcsolódni majd a terápiás folyamatokra, hiszen ott elsősorban azokkal az illatokkal, vagy szagokkal dolgozunk, amit a kliens elutasít, mert az fogja nekünk megmutatni, hogy hol van tulajdonképpen az az elakadás, vagy milyen olyan témát, tapasztalatot, élményt, traumát tett el magába mélyen a kliens, amivel egyébként ő nem akar szembenézni, vagy amivel nehéz szembenézni. De nyilván kell előbb-utóbb szembenézni vele, ahogy beszéltünk is róla, hiszen elakadásként attól az még megjelenik az életünkben. Vagy olyan védekező mechanizmusokat építünk egy-egy ilyen traumatikus élmény köré, ami aztán később minket akadályozni fog a boldogulásban, vagy a kiteljesedésben.
1: Ebben a minket védő mechanizmusban az jutott eszembe, és ugye, ahogy mondtad, hogy evolúciós folyamat, hogy ugye az elődeink megtették azt a szívességet, mondom idézőjelben, hogy ők kipróbáltak csomó mindent a természetbe megenni, aztán, hogyha valaki nem élte meg a másnapot, akkor onnan tudták, hogy akkor az nem jó. Ugye ez így volt nyilván növényekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel, és így tovább. Ugye ma már nekünk ezt nem kell, de akkor valahol a mélyben még mondjuk ez is benne lehet, hogy ha adott esetben egy virágos réten valaminek az erős szagát nem bírod, és nagyon utána mennénk, akkor még az is lehet, hogy igazából az valami, ami nekünk nem tesz jót.
0: Igen. Igen. Általában egyébként azoknak a természet úgy van kitalálva, hogy azoknak van számunkra rossz szaga, amik számunkra veszélyesek. Ezzel fog minket távol tartani, mert valóban ugye a természetben megveszünk mindent, ami a túlélésünk érdekében azt gondoljuk, hogy jó
1: persze,
0: lehet.
1: Persze.
0: Úgyhogy ez a védelmi funkciója. És ami nagyon érdekes, hogy a mai napig ugyanez a védelmi funkció működik, csak lelki síkon is tud nekünk segíteni. Például hoztad példaként a virágos rétet. Hogyha nekem valamilyen traumatikus élményem kötődik például a virágos réthez, vagy bármilyen más helyhez, ahol egyébként szagok, illatok tömegei vesznek minket körül, akkor ez az illat nekem az én emlékeimben, a lelkemben el fog raktározódni.
1: Nagyon logikus, hogy ezt általában mondják az emberek. Igen.
0: Komplexen. És ez az eszköz, amivel fel tudjuk hozni ezt a traumatikus emléket, amit egyébként már eltettünk a tudatunk mélyére valahova, hogy ne kelljen vele foglalkozni, ez az illat nekem ezt fel fogja hozni. És nyilván a hétköznapi életemben én ezt az illatot kerülni fogom. Akkor nem fogok olyan öblítőt vásárolni, amire az van ráírva, hogy virágos rét, és akkor ez számomra egy biztonságot nyújt. Viszont terápiában ez egy elképesztően erőteljes eszköz, mert ha én megmutatom a kliensnek ezt az illatot, akkor ő neki egyszerre fel fog jönni a komplex emlék. Az illat fölrántja valahol a tudat fiókjából pontosan azt az emléket, ami ehhez kötődik, azzal együtt, hogy mi történt, ki mit csinált, ő mit érzett közben, maga komplexitásában egy komplex élményt fog felidézni, és tovább is megyek ennél, mert ez több annál, mint hogy felidézek egy emléket, visszakerülök érzelmileg abba az állapotba, ez ennyire erőteljes. És ez egy elképesztően erős eszköz a terápiás folyamatban. Nem kell hosszan keresgélni, hogy vajon hol lehet az adott témának a gyökere, nem kell hosszan beszélni arról, hogy visszavezess felidézhessük a dolgokat egészen odáig, ahol mondjuk évekkel, évtizedekkel ezelőtt ez a traumatikus tapasztalat megtörtént. Tehát ez a módszer például kifejezetten segít azoknak, akik nehezen beszélnek az érzéseikről, a gondolataikról, a belső folyamataikról, vagy történéseikről. Meg azoknak is nagy segítség, akik egyébként nagyon-nagyon mélyre eltették az emlékeik tudatuk mélyére azt a bizonyos tapasztalatot, ami aztán az elakadást okozza.
1: Hát de a traumának ugye ez a sajátja. Egyrészt, hogy lehasítjuk, másrészt pedig, hogy kevésbé tudunk róla beszélni, hiszen nem tud adaptívan beépülni az élettörténetbe, nem valami, amit előkapunk, és szívesen beszélünk róla, hanem csak is kizárólag úgy tudunk létezni, hogyha ezt kitoltuk. És az nagyon-nagyon logikusnak hangzik, amit mondasz. Én szerintem nem is kell hozzá nagyon tudatosnak lenni, hogy hányszor hallok ilyet, hogy még érzem a szagot is, ami akkor volt, amikor ez és ez történt, mikor valaki felidéz valami rosszat. És ilyen értelemben mondom, nagyon-nagyon érthető. Amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki, tehát hogy hogyan, egyrészt szóval menjünk sorba, milyen illatok, tehát hogy vannak ebbe alapillatok. Egyébként erről te írtál egy könyvet, a Láthatatlan Gyógyító, az a címe, az illatok terápiás ereje, ebbe van történeti áttekintés is egészen a földön kialakult élet kezdetétől, de hogy ma ez hogyan néz ki, szóval mi az? Van egy alapillattábor, ami a terápiában rendelkezésre áll, vagy hogy kell ezt elképzelni?
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mi illóolajokkal dolgozunk ebben a módszertanban. Nagyon érdekes egyébként, hogy nem mindenhol illóolajokkal csinálják ezt a fajta terápiát, mert az egészségügyi intézményekben például nem az illóolajokat használják, hanem olyan aromákat, speciálisan erre a célra készített aromákat, ahol sokkal többféle illatot alkalmaznak. Például az Alzheimer-es betegeknek a kezelésében, ápolásában kifejezetten használnak olyan mesterséges illatokat, mint a gáz, azért, hogy újra megtanulja például az Alzheimer-es beteg a gáznak az illatát, hogy felismerje otthon, hogyha például gázszivárgás van, és ne kerüljön veszélybe, hogyha ő úgy hagyta, igen. És ez egy nagyon fontos eszköz, és nagyon fontos különbségtétel, hogy az egészségügyi intézményekben másfajta aromákat használnak ehhez. Mi az olfaktív terápiában kimondottan illóolajokat használunk, és elsősorban azért, mert a növényeknek most fogalmazunk így furán egy kicsit, a lelki tartalmát, a lelki minőségét, az érzelmi minőségét is használjuk, nem csak a biokémiai vegyületeket, és nem csak az illathatást, vagy nem csak az illatélményt használjuk föl belőle. És ennek az egyik része az, hogy néhány illatról, vagy többről is akár, sejtjük nagyjából, hogy milyen érzelmi lelki minőséget tudnak hordozni. Például a levenduláról mindenki tudja, hogy egy nagyon megnyugtató illat, a központi idegrendszerre nagyon jótékony hatással van. Tudjuk a gyógynövényekről, hogy általában azért ők tudnak tisztítani, fertőtleníteni, különféle gyógyhatásuk van fizikai síkon, ezért a különböző sérüléseket lehet velük nagyon jól, különböző betegséget lehet velük nagyon jól kezelni. Citrusokról tudjuk, hogy optimizmussal, dinamizmussal töltenek fel, bátorsággal akár segítik a döntéshozatalt. Ezek többé-kevésbé azért ismertek azok számára, akik foglalkoznak az illóolajokkal. De ezen kívül nagyon sokféle más illóolajat is tudunk használni, ami kevésbé ismert. Nekem az egyik terápiában leggyakrabban használt ilyen illóolaj, ez a cédrus eszencia, ami egy nagyon különleges illóolaj. A cédrus fájából, kérgéből készül egyébként az illóolaj, és egy rendkívül patriarchális illóolaj. És a legextrább tulajdonsága az, hogy családállításban például egy nagyon jól használható eszencia, mert a férfi ágról hozott traumákat, vagy családi elakadásokat tudja felszínre hozni. És ez úgy kell elképzelni, vagy úgy tudjuk a növényeknek a lelki tartalmát, hogy mi a növénynek a története, hogyan használjuk évszázadok, vagy akár évezredek óta. A cédrusból például egészen az ókor óta templomokat építenek, egyrészt azért, mert a fája olyan vegyületeket tartalmaz, ami nem rohad, ezért nagyon tartós épület. Másrészt meg, hogyha valaki maga elé képzel egy cédrusfát például, hát egy elképesztően fenséges fa. Egy olyan erőt látsz rajta, amihez jó oda bújni, ami egy nagyon, nagyon erős biztonságérzetet tud adni, egy olyan fajta védelmet, amire nagyon sokunknak nagyon sok helyzetben lehet szüksége. És egy olyan fajta bölcsességet hoz, Salamon templomát például cédrusfából építették annak idején, egy olyan fajta bölcsességet hoz, mint hogyha egy mentor vezetne téged az utadon, és segítene téged abba, hogy rátalálja a saját utadra, és ténylegesen úgy élje, hogy az a te élettörténetednek, a te életednek az a legjobb. És ezzel az eszenciával nagyon jól lehet dolgozni terápiában például, mert hogyha valakinek kellemetlen az illat, akkor ezen a területen lehet valami dolgunk. Hogyha viszont valaki szereti, akkor pontosan támogató illatként tudom használni ezt az illatot, mert pusztán azzal, hogy bele szippantok az üvegbe, vagy egy parfümcsíkra, teszem az eszenciát, és úgy illatolom meg, nagyon erősen felhozza azt a biztonságérzetet, azt a fajta stabilitást, amire nekem éppen szükségem van. Úgyhogy nagyjából így tudjuk kiválasztani, hogy milyen témához milyen illóolajokkal dolgozunk, és ehhez gyakorlatilag az összes illóolajat, ami létezik a piacon, az a nagyjából 300, azt tudjuk használni terápiában. Én technikailag nagyjából 50 közül szoktam válogatni, mert azok a leggyakoribbak, és azért jó, hogyha könnyebben elérhető eszenciát használunk, de azokból választjuk ki. És nem szagolgattatok nyilván végig 50 illóolajat mindenkivel, aki jön, hanem hogyha elmondja, hogyha tudja, hogy milyen témával jön.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy akkor a témát, azt ugye, ha tudja, nyilván, hogyha ezt ő már amikor megérkezik, tudja, hogy mi is az, amivel dolgozni akar, de azt is tudjuk, hogy sokszor előfordul, hogy gondolom, hogy valamivel dolgozni akarok, aztán nagyon nem az, de ez már gondolom, hogy a gyakorlat többi része, tehát az alakul a maga az ülés során.
0: Igen, általában azért valamit szoktak tudni mondani, akkor persze is, hogyha a konkrét témát nem tudják behatárolni, és én ezekhez szoktam ajánlani 5-6 illóolajat, ezt szagolja meg, és ebből választunk ki kettőt, az egyik egy olyan eszencia lesz, amit nagyon nem szeret, amit elutasít rögtön, ez látszik is egyébként, amikor beleszagol a fiolába, hogy rögtön eltorzul egy picit az arca, vagy még akár így automatikus mozdulattal el is tolja magától az üveget. Az lesz az, amivel dolgozni fogunk, és az fogja nekünk azt a bizonyos érzést, csomagot, meg emlékeket, traumatikus élményt fölhozni, amivel aztán dolgozni fogunk. És aztán kiválasztunk egy olyan eszenciát is, ami jó neki, amit szeret, kifejezetten azért, hogy segítsen a trauma feldolgozásában, az oldásban, és abban, hogy olyan erőforrásokkal kapcsolja össze a klienst ez a támogató eszencia, ami neki a saját témájához szükséges, hogy tovább tudjon lépni. Egyrészt a megbékélést segíti, másrészt meg valóban azokat az erőforrásokat adja oda neki, amikre támaszkodva ő aztán fog tudni a témájától egy kicsit eltávolodni, és kialakítani olyan újfajta gondolati érzelmi mintákat, ami már traumamentes, le tudja tenni azokat a viselkedési sémákat, amiket védekező mechanizmusból épített a traumatikus élmény köré, és ahelyett visszatalálni az ő egyébként természetes preferenciájához vagy működéséhez.
1: Na, ez az, ami még nagyon érdekes, úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak most jön egy kis zene és feles információk. Molnár Éva, olfaktív terapeuta a vendégem, maradjatok ti is, már is folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: rádiókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
1: A man is a suit, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bajer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
7: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Molnár Éva, olfaktív terapeuta, és hát ugye eljutottunk odáig, hogy azt elmondtuk, napokban jelent meg a Láthatatlan Gyógyító című könyved, az illatok terápiás erejéről szól, és alapvetően arról beszélgetünk, hogy az illatok hogyan tudják befolyásolni egy terápiának, a lelki terápiának a menetét, és azok alapján, amit te elmondtál, hogy az illatok felszínre hoznak jó és rossz érzéseket, amikből aztán lehet tovább menni, és lehet tudni az illatoknak a... hát a milyenségéből, hogy melyik témához tartozik, vagy milyen témát támogat, ez egyébként roppant izgalmas, de erről is sokat lehet olvasni a könyvedben. De ha jól értem, akkor tulajdonképpen a menetet, tehát gyorsítja az egész terápiának a menetét, ugye? Tehát
8: így van.
7: Mert aztán utána, most pont ott tartunk, hogy aztán hogyan is lehet megoldani. Gondolom, hogy ez sokféle fajta megoldás létezik rá, terápiás lehetőség is többféle van, de az, hogy a gyökér problémáig, hogy így nevezzem, eljussunk, ahhoz nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez nagyon célirányos tud lenni, és nagyon határozott segítség.
8: Így van, le tudja rövidíteni valóban azt a folyamatot. Egyrészt a feltáró szakaszt, ami egy klasszikus terápiában nagyon hosszú idő is lehet. Mert rengeteg akadályon, rengeteg történeten, rengeteg témán kell azon keresztül menni, mire el tudunk jutni egy gyökérokig. Ezt meg tudja könnyíteni számunkra az illat használata. Már csak azért is, mert ugye sokaknak nem kényelmes, nem esik jól beszélni ezekről a dolgokról. Nehezen fogalmazzák meg, hogy mit éreznek, nehezen fogalmazzák meg a tapasztalatokat, vagy nem tartja fontosnak például azt az eseményt vagy történetet, amiről kiderül egyébként a végére, hogy mégiscsak ott van még valahol a kutya fontos. Elásva, és nagyon, nagyon lényeges. Ezeket az illat nagyon könnyen felszínre hozza. Ezáltal sokkal rövidebb lesz ez a folyamat. Ami a nagy erőssége még az illatok, és amiben hozzá tud tenni a terápiás folyamathoz, az az, hogy nagyon könnyű az érzelmekben maradni a segítségükkel. Ugye nagyon sokszor előfordul, hogy egy terápiás folyamatban racionalizáljuk azokat a dolgokat, amiket mi megéltünk bizonyos helyzetekben. Vagy megpróbáljuk magunktól eltávolítani, hogy jaj, hát, hogy ezen én már túl vagyok, ez nem volt olyan lényeges, vagy ez igazából nem is visel meg engem annyira. De az illat hatására nem tudom becsapni magamat azzal, vagy nem tudom áltatni magamat azzal, hogy én ezen már túl vagyok, mert ha megérzem az illatot, és reagálok rá azonnal, mert az illatnak az is a sajátosság, hogy kikerüli a kognitív funkciókat, a kognitív területeket az agyban, és rögtön az érzelmek, emlékek központjába megy, akkor én rögtön reagálni fogok erre az illatra, tehát rögtön tudjuk, hogy nem, ott az még nincs nagyon rendben. Nyilván nem egy könnyű dolog ezzel foglalkozni, meg ezzel szembenézni, de mégiscsak segítségünkre van abban, hogy az érzelmekkel...
3: Igen, hogy hol tartunk.
8: Igen, vele. És az érzelmekkel tudunk rögtön dolgozni, mert nem azon kezd el gondolkozni senki, amikor megérez egy illatot, hogy és akkor konkrétan ott mi történt, hogy történt, hanem ténylegesen az érzések jönnek föl, ténylegesen szorítja a mellkasát, a torkát, ténylegesen elsírja magát annak az érzelem dömpingnek a hatására, amit az illat így egy pillanat alatt a felszínre hozott. És ugyanez az erőssége a visszacsatolásnál is, hogy amikor én azt gondolom, mert úgy nézem, úgy látom a kliensen, hogy most akkor tényleg kisimult, hogy ez tényleg rendben van ez a téma, de hogyha megmutatom neki ugyanazt az illóolajat, amivel elkezdtünk dolgozni, és még mindig büdösnek érzi, akkor nem vagyunk rendben. Akkor még nem történt meg az alkímia, ami egyébként a legcsodálatosabb szerintem ebben a módszerben, hogyha valóban kijött az érzelmi teher, ami ahhoz az adott illathoz kapcsolódott, akkor megváltozik az illatpercepciója.
3: Na, erre
8: már nem fogom büdösnek érezni, hanem...
3: De nincs ilyen, hogy egyszerűen csak tényleg nem szeretek egy szagot? Tehát összességében azt mondod, hogy alapvetően, ha más nem, semlegesnek kéne lennie? Tényleg?
8: Igen.
3: Jó, hát akkor biztos vannak gondjaim. De mert ugye azt akartam kérdezni, ugye rengeteg keleti kultúrákban ott vannak a füstölök.
8: Igen.
3: Nyugati taxis kultúrába, az elviselhetetlen.
8: Wunderbaum.
3: Én nem tudom, hogy még, én ezért nem ülök taxiba. Mert nem, egyszerűen nem bírom elviselni. Potpurik, ugye azok a, ugye az is egy. És én már nagyon rég kijelentettem magamról, hogy én egyszerűen ezeket nem. Tehát én hány ingert kapok az összestől, mindentől. Nyilván nem vagyok benne biztos, hogy azok aztán a full természetes illatok.
8: Pont ezt akartam mondani.
3: Akkor megnyugszom. Tehát ezek valószínűleg sokkal
8: ezek
3: inkább...
8: Ezek mesterségesen előállított illat, aromák.
3: Jó, tehát nem az van, hogy egy roncs vagyok.
8: Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ami ezeknél tényleg érdekes, hogy ezek ugye olyan anyagokkal dúsított mesterséges aromák, amikkel kapcsolatban alapvetően érezhetünk ellenállást, mert nem természetesek. Mm. Tehát innentől kezdve ez már azért okozhat némi kognitív diszonanciát is, hogy én érzek egy illatot, amúgy én szeretem a jázmin illatát, de ha beülök egy olyan taxiba, ahol ez a jázminos, nem tudom milyen illatosító van, akkor nem is ülök be, mert annyira erős és annyira taszító. Az nem biztos, hogy a jázmintól van, és nem biztos, hogy azért van, mert nekem a jázminnal dolgom van, hanem a mesterséges adalékanyag az, ami zavaró lehet.
3: Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy amiről beszélünk, az mind 100%-os. Tehát, hogy még csak nem is a párologtatós, nem tudom milyen, akármilyen illat, hanem ezek 100%-os.
8: Így van.
3: Jó, szerintem azért ez egy nagyon fontos.
8: Nagyon érdekes egyébként, pont a napokban mutogattam az egyik vendégemnek illóolajokat úgy, hogy volt nálam olyan, amit egy nagy hálózatban lehet megvásárolni, meg volt egy olyan, amit egy termelőtől hoztam én Franciaországból. Ugyanaz a növény elméletileg, ugyanaz az illóolaj elméletileg. A gyakorlatban az a legkevesebb, amit elmondhatok, hogy nem is hasonlít a két illat egymáshoz. De ami nagyon érdekes volt, hogy a vendégem megerősítette, és nem ő volt az egyetlen, hogy a hálózatban vásárolt, vagy a nagy márkától vásárolt illóolajnak van egy ilyen kis utó, nem is tudom, hogy nevezzem ezt, nem utó íze, mert nyilván nem ízleljük, hanem egy olyan plusz illata, vagy egy olyan plusz bukéja, amin érződik, hogy van ott abban még más is a növényen kívül. Míg hogyha megszagolok egy olyan eszenciát, amit a gyártó vagy a termelőtől hozok, ami tudjuk, hogy csak növényből készül, akkor az csak a növény. Abban nem érzel semmi mást. Nincsenek rétegei, hanem ott az illat van csak, a növény van csak, azzal tudsz találkozni. Amíg egy, mondjuk így, hogy higított, vagy kicsit nem természetes aromákkal dúsított illóolajról beszélünk, akkor az, annak van még egy rétege, olyan, mint amikor egy szobában bemész, és érzed a festék szagot, mert ott maradt még egy ilyen kis adalék mögötte, és például a vendégeim megerősítik azt, hogy nem is hasonlít lelki hatásban sem, annak, ami mesterségesen van dúsítva, az egyáltalán nem hoz fel semmit. Uh-huh. Tehát lehet, hogy érzi az ellenállást, vagy azt mondja, hogy igen, én felismerem, hogy ez valami, tehát hogy tudom, hogy mi az az illat, de nem hoz föl semmilyen érzést, emléket, ilyesmit. Nem tudunk egyszerűen terápiásan úgy dolgozni vele, mert közelébe sincsen.
3: Világos. Ugye vannak nagyon sok olyan cég, amelyik hirdeti magáról, hogy ilyen bioolaj, olyan bioolaj, és ennek vannak különböző követői. Én látok olyat, amit kell ide ilyen stívszerűen így használni, úgy használni. Van, amikor érzem valaki nagyon kellemes, nagyon jó, de van olyan is, amikor azt érzem, hogy számomra ez is egy ilyen, már ilyen taszító öklendezésig hatol. És ez is egy kérdés bennem, hogy akkor ez megint csak jelentheti azt, hogy valami problémája van az embernek, vagy jelentheti azt, amit a legelején is beszéltünk az adás elején, hogy egy kicsit túlingerelt a világ, és nem érezzük jól a határokat, mert hogy aki szereti, az meg annyira szereti, és semmi baj nincs ezzel, tehát senki félre ne értse, csak hogy esetleg nem veszi észre, hogy túltolta. Tehát a természetes 100%-os olajat is túl lehetett tolni.
8: Hogyne. Uh-huh. Túl lehet. És főleg azért lehet túltolni egyébként, mert hogyha neked például hozzuk például az ilang-ilangot, ez egy nagyon érdekes növény, nagyon sokan szeretik használni. Az amellett, hogy egy nagyon erős idegnyugtató illóolaj, nagyon intenzíven hat a központi idegrendszerre, és ezért kevesen tudják, de nagyon körültekintően kell vele bánni, mert csökkenti a vérnyomást például. Tehát, hogyha valakinek alacsony vérnyomása van, akkor nem szabad használnia, mert kifejezetten veszélyes rá. És például érezhetsz egy ilyet ezzel szemben, hogyha valaki felszáll a buszra, és előtte jól bekente magát kis ilang-ilangos olajjal, akkor te érezheted ennek a hatását, hogy rád az kellemetlenül fog hatni, mert érzed, hogy neked ez nem fog jót tenni, mert hogyha alacsony a vérnyomásod, akkor te rosszul leszel ettől. Másrészt nagyon erős, intenzív, megosztó illata van. Amúgy egy nagyon erős afrodiziákum is. Tehát, hogyha te mész a buszon, akkor nem biztos, hogy szeretnéd, hogy felajzódjál, mert éppen nem tudom, hétköznap van, rohansz egy megbeszélésre, ezer felé van a fejed, családdal, nem tudom, mindenféle dolog van a fejedben, amivel foglalkozni kell. Nem biztos, hogy éppen azt szeretnéd, hogy valaki így odatolja neked a szexualitást bele az arcodba. És ez az, amiről beszélgettünk az elején is, hogy ez egy olyan, az orrunk, meg a szaglás egy olyan érzékünk, amit nem tudok kizárni, és ki vagyok téve annak, hogy a környezetemben ki mit használ és mit csinál, attól függetlenül, hogy én akarom-e azt éppen érezni, vagy nem, vagy akarok-e azzal szembesülni, azzal a tapasztalattal, vagy élménnyel, vagy nem. És ezt ugye nagyon nehéz kontrollálni, mert maximum azt tudod csinálni, akkor nem szállsz fel arra a buszra, ahol egy ilyen tapasztalatért, vagy leszállsz a következő megállónál, de hogy ez azért nehéz, és ugye miután nagyon sokan használnak nagyon sok mindent, ezért felszállsz egy buszra, vagy belépsz egy helységbe, és ott ez az illatkavalkád fog megcsapni, ami amúgy is sok lenne, mert amúgy is több ezer illatot érzékelünk a mindennapok során, és ugye a civilizációval, meg a városi élettel, meg az aktív élettel ez még meghatványozódik, és ezeket mi mindet érzékeljük. Ennek egy jó része a felismerési küszöböt nem éri el, de egy másik része meg eléri. És attól függetlenül, hogy eléri-e vagy nem, de mi erre reagálni fogunk, mert a szaglásunk így van kitalálva. Ez a szerepe, hogy reagáljunk rá, és cselekvésre késztessen minket, azért, hogy meg tudjon minket védeni, el tudjon dönteni, hogy valami egy helyzet, ahol éppen ezeket az illatokat vagy szagokat érzem, ez számomra veszélyes-e vagy vonzó-e. Maradjak, vagy ne maradjak. Megegyem, ne egyem, reagáljak rá, vagy ne, közeledjek, vagy ne. És ezeket nem fogom tudni kiiktatni, vagy kikerülni. És ami a civilizációval jár, hogy valóban elvesztettük ezeket a határokat, mert ugye én a magamét szeretném érezni, de mivel érzem mindenki másét is a buszon, annyival többet fogok magamra rakni, mert én a magamét akarom érezni, mert azért rakom magamra, hogy, hogy én abban, abban az illathatásban legyek, amit én éppen szeretnék használni. És ettől van szerintem ez a túlhasználat, hogy túltoljuk egy kicsit.
3: Igen. Na ugye, ahogy mondtam, te ez nagyon sok mindent összeszedtél ebbe a könyvben, a láthatatlan gyógyítóba, és használod terápiában is aktívan, ha jól tudom. Mi a cél, hogy ezzel valamiféle tudás kerüljön a kliens kezébe? Az a cél, hogy hamarabb túl legyen a problémán. Mi az, ami számodra fontos?
8: Nekem a könyvvel az egyik legfontosabb célom az az volt, hogy az illatokkal végzett terápiás munka az a komolyan vehető alternatív technikák közé bekerüljön. Mert nekem az a tapasztalatom, hogy úgy foglalkozunk vele, vagy úgy használjuk egy kicsit, mint az ilyen wellness dolgokat, hogy jó, használjuk az illatokat, meg finomak, meg tök jók, mert nagyon jót tud tenni belekeverve masszázsolajba, vagy diffúzorba teszek ezt-azt, hogy ez kellemes tud lenni, és úgy hozzájárul az embernek a jó közérzetéhez.
3: Hát de most derült ki, hogy tovább... nagyon nem mindegy, hogy miért. Hát nekem ne tegyenek semmit a diffúzorba, ami nem jó nekem.
8: Igen, de valahogy ennél tovább nem megyünk, hogy ezt valóban úgy tekintsünk rá, hogy ez egyébként anatómiailag és tudományosan ez egy nagyon megalapozott, komoly módszertan. És nem úgy van, hogy én most szeretek szagolgatni ezt, vagy azt, és akkor tök mindegy, hogy mit használok, mert természetes anyag úgy se árt, mert nagyon sokan gondolkoznak erről így. És ez nagyon nem így van, mert a terápiában is nagyon körültekintően kell használni bizonyos eszenciákat. Egyrészt, mert vannak kockázati tényezők, nem csak fizikai, hanem lelki kockázati tényezői is vannak. Másrészt meg fel tudok rántani olyan élményeket, tapasztalatokat, amiket, hogyha nem szakember segítségével dolgozok fel, akkor nagyon komoly problémákat tud okozni, hiszen nem véletlenül tettem én oda, ahova tettem, hogy ne kelljen vele foglalkozni, hogyha nem tudok vele mit kezdeni egyedül, akkor többet árthatok vele, mint amennyit használni lehet egyébként, mert lehet vele használni. És ezt szerettem volna egy kicsit tisztába tenni ezzel a könyvvel, hogy ez egy nagyon nagyon erős, nagyon jó eszköz, ami a jó létünk szolgálatába állítható, de körültekintően kell használni, és megfelelő képzettséggel kell ezt használni azért, hogy ténylegesen tudjuk használni azokat a jó tulajdonságokat, amik valóban segítenek. És ennek egy másik része, ami a könyvnek a harmadik fejezete egyébként, annak a kérdése, hogy milyen illóolajokat használok mindehhez, milyen minőségű illóolajokat használok mindehhez. Mert ugye a piac tele van vele, bárhol meg tudsz venni bármilyen illóolajat, innentől kezdve nem mindegy, hogy melyiket választod, mert beszéltünk róla, hogy nem hozza ugyanazt a terápiás hatást két különböző illóolaj.
3: Hát meg ugye az is, hogy a szeretem, nem szeretem, mert ugye ennek is van egy külön fejezete,
8: igen,
3: de
8: igen.
3: Akkor ezek ebből mind elsajátítható, megérthető.
8: Igen.
3: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, én azt gondolom, rendkívül izgalmas ez, még hát nagyon-nagyon röviden, lehet, hogy nem fogsz tudni röviden válaszolni, de azért megkérdezem, hogy például az, ami jó nekem, ami szeretem nekem, az egyszerűen csak adaptív, és jó az életemben is használhatom, vagy ott is érdemes utána menni, hogy mi az, amiért jó nekem? Tehát tudok abból erőforrást nyerni?
8: Abszolút nyerhetünk belőle erőforrást, mert hogyha tudatosan használjuk, akkor sokkal többet tud segíteni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy
3: kihoz
8: az illóolajnak
3: egy jó erősséget.
8: Igen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az illóolajnak a jó hatása annyira illékony, mint maga az illóolaj. Beleszagolok, és hogyha nem tudatosítom magamba, hogy mit ad nekem ez az illat, milyen érzéseket, erőforrásokat erősít bennem, akkor el fog múlni. Akkor tudom én ezt valóban támogatóként használni, hogyha tudom, hogy mit adott nekem az illat. Tehát például, hogyha nekem világos gondolatokra van szükségem, mert úgy érzem, hogy káosz van a fejemben, és ehhez tudok egy olyan illóolajat használni, ami segít nekem a gondolataimat egy kicsit jobban rendszerezni, kicsit jobban megtalálni a fókuszt, akkor hogyha én ezt valóban tudom, hogy erre tudom használni, akkor a tudatos használattal be tud épülni valóban az én gondolkodásomba és a működésembe, és például a fejlődésemhez hozzá tud járulni azzal, hogy megtanít egy picit a gondolataimat rendszerezni, a gondolataimat lefékezni, hogy ne állandóan kuszán jöjjenek, menjenek balra.
3: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Tényleg a Láthatatlan gyógyító az Illatok terápiás ereje című könyv kapcsán beszélgetünk Molnár Évával az illatok erejéről, és az, hogy ezt terápiában hogyan használhatom, mindenképpen egy új dolog ez, vagy úgy gondolom, hogy inkább új, mélyebb rásó szemlélet. Molnár Éva olfaktív terapeuta volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód. A Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
4: Rádió Café. Van barátod.
5: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jó voltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola bor teraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók.
7: Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani and Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
8: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
6: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Emelkedik a Duna vízszintje Budapesten. Látványosan csökkent az ország áramfogyasztása, és 9%-kal csökkent a vízfogyasztás is. Kiderült, hogyan manipulálták a híreket az MTI-nél. Marad a hőség 40 fok feletti hőmérséklettel, esni nem fog. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Lassan emelkedik a Duna vízszintje, Budapesten már elérte a 20 cm-t. Az elmúlt napok rekord alacsony értékei után ez kedvező fordulatot jelent. Paksnál is nőtt a vízállás, így egyelőre stabil az atomerőmű működése. Magyar Péter szerint ugyanakkor még 2-3 nehéz nap várható, és sok múlik azon, hogy a hét második felére előrejelzett ausztriai és németországi esőzések valóban megérkeznek-e. Eredményesnek tűnik az energiatakarékossági felhívás. A hétfői adatok szerint az ország annyi villamos energiát takarított meg, mint ha 3-4 fokkal hűvösebb lett volna az idő. Az áramfogyasztás több mint 10%-kal maradt el a korábbi hőhullámos napokétól. A szakértők szerint ebben a nagy fogyasztók önkéntes fogyasztás csökkentése is fontos szerepet játszott. Országszerte 9%-kal csökkent a vízfogyasztás is. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerint sokan halasztották el az autómosást, a medence töltést, és takarékosabban öntöznek. A tárcavezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hétvégéig érvényben marad a harmadfokú hőségriasztás, ezért továbbra is fontos a takarékos vízhasználat. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derült ki a kormány hőségriasztásról kiadott jelentéséből. Jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideiglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják. Azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légicsapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktár épület, amely több embert maga alá temetett, míg keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette, és 21-en megsérültek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem várható, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37 és 42, késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
10: Sej, az aranyi vendéglő, majd a jakitán.
11: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipszá készítette.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trió. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trió. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
9: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
10: A világ Szegeden találkozik.
11: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
10: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
11: a világ sikerű Bastille,
10: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
11: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Emelkedik a Duna vízszintje Budapesten, 9%-kal csökkent a vízfogyasztás is. Hamarosan megnyílhat a hormuzi szoros, Trump szerint. Marad a hőség 40 fok feletti hőmérséklettel, esni nem fog. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Lassan emelkedik a Duna vízszintje, Budapesten már elérte a 20 cm-t. Az elmúlt napok rekord alacsony értékei után ez kedvező fordulatot jelent. Paksnál is nőtt a vízállás, így egyelőre stabil az atomerőmű működése. Magyar Péter szerint ugyanakkor még 2-3 nehéz nap várható, és sok múlik azon, hogy a hét második felére előrejelzett ausztriai és németországi esőzések valóban megérkeznek-e. Eredményesnek tűnik az energiatakarékossági felhívás. A hétfői adatok szerint az ország annyi villamos energiát takarított meg, mint ha 3-4 fokkal hűvösebb lett volna az idő. Az áramfogyasztás több mint 10%-kal maradt el a korábbi hőhullámos napokétól. A szakértők szerint ebben a nagy fogyasztók önkéntes fogyasztás csökkentése is fontos szerepet játszott. Országszerte 9%-kal csökkent a vízfogyasztás is. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint sokan halasztották el az autómosást, a medence töltést, és takarékosabban öntöznek. A tárcavezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hétvégéig érvényben marad a harmadfokú hőségriasztás, ezért továbbra is fontos a takarékos vízhasználat. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derült ki a kormány hőségriasztásról kiadott jelentéséből. Jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. A téli időszakra készülve bővíti a szociális tűzifa programot a kormány, megduplázzák az igényelhető tűzifa mennyiségét és a támogatás keretösszegét, emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. A kormány szerint az intézkedések mintegy 1,5 millió embert érinthetnek, akik részben vagy teljes egészében fával fűtenek. Hamarosan újra megnyílhat a hormuzi szoros, Donald Trump szerint. Az amerikai elnök azt mondta, jól haladnak a tárgyalások Iránnal. Ugyanakkor figyelmeztetett, ha Teherán nem tartja be a vállalásait, az Egyesült Államok újabb légi csapásokat indíthat. Közben Katar és Omán is részt vesz a diplomáciai egyeztetésekben, amelyek célja a biztonságos hajózás helyreállítása a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon. Rekordforgalmat hozott a múlt hétvége Montenegróban. 3 nap alatt több mint 632 000 utas lépte át az ország határait, vagyis többen érkeztek, mint ahány lakosa van az országnak. A hatalmas turistaforgalom miatt a horvát határnál akár 10 órás, egyes beszámolók szerint ennél hosszabb várakozás alakult ki, a helyiek ivóvízzel segítették a hőségben veszteglő utazókat. Bővíti a tűzifa programot a kormány.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Ma is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem várható, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37 és 42, késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 5-én 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Koncert.
1: Generációk himnuszai egy színpadon. Rendkívüli koncerttel köszöntik a 80 éves Bródy Jánost a Szigeten. A Bródy dalok napján a legnépszerűbb hazai előadók tolmácsolásában csendülnek fel a kultikus Illés, Fonográf és István a királyslágerek, valamint a művész páratlan szóló karrierjének legszebb korszakalkotó dalai. A legendás produkció egyik kiemelkedő fellépője a Jászai Mari díjas színművész és énekesnő Mahó Andrea, akinek közös története Bródy Jánossal évtizedekre nyúlik vissza. Alkotói kapcsolatuk egyik legszebb maradandó mérföldköve a 2012-ben megjelent Mit tehetnék érted? Bródy dalok című album volt. Mahó Andreát hallják.
3: Bródy Jánosnak a munkásságáról van szó tulajdonképpen, aki egy fantasztikus költő, olyan gyönyörű szövegeket írt, amik a mai napig megállják a helyüket, és a mai napig igazak. Én sok-sok évvel ezelőtt készítettem vele együtt közösen egy szólóalbumot, aminek az lett a címe, hogy Mit tehetnék érte. Ezen csak Bródy János dalok szerepelnek, Kocsák Tibor áthangszerelte rám, és ez egy nagyon jó kis közös munka volt. Azt mondta akkor Bródy János, hogy tulajdonképpen újra fogalmaztam az ő dalait. Tehát, hogy az én számból ezek a régi szövegek, ezek új értelmet nyertek. Én erre nagyon büszke vagyok, és azóta is nagy-nagy kedvencem a Bródy dalok, és azóta is én előszeretettel énekelem ezeket. Úgyhogy most nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ott lehetek ezen az eseményen, mert ez szerintem fantasztikus. Tényleg nagyon jó ötletnek tartom, mert nagyon izgalmas, hogy a fiatalokhoz megpróbálják közelebb hozni ezeket a fantasztikus verseket, szövegeket. Úgyhogy azt találták ki a szervezők, hogy a mai fiatal zenekarokat is bevonják ebbe a koncertbe, és mindenki ugyanúgy a saját ízlésére formálja ezeket a dalokat, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ő szájukból, vagy az ő olvasatukban, hogy hangoznak ezek a dalok, ezek a szövegek. Mindenképpen izgalmas lesz. Aki saját zenekarral rendelkezik, az természetesen a saját zenekarával jön. Nekem, mivel nincsen zenekarom, ezért Távodi Gábor vezette, csodálatos zenekarral fogok énekelni, és úgy kell elképzelni a koncertet, hogy egymás után egy-két dalt énekel egy művész, jönnek sorba-sorba az újabb és újabb művészek. Körülbelül 5 órás lesz ez a koncert, és több mint 20 fellépővel kell számolni. Aki fellép, az mind azt gondolom, hogy szívből és szeretettel megy, és ez érződni fog majd a koncerten. Tehát ez a zenei összetartozás tulajdonképpen, amire nagyon nagy szüksége van a mai zenés műfajnak. Én azt hiszem erre az összetartozásra, mert tényleg lesz ott 20 éves, lesz ott 80 éves, és mégis mi ugyanazt képviseljük, a zene varázsát képviseljük mindannyian. Én a Szabadnak születtél című dalt fogom énekelni, ami aktuális. Na, most mit mondjak erre? Valahogy ez mindig nagyon érvényes ránk, ez a dal, hogy ne hagyjuk, hogy bárki ítélkezzen, ne hagyjuk, hogy bárki bármit mondjon rólunk. Csak az számít, amire mi tartjuk saját magunkat, és igenis mindenkivel van egy csomó érték, és ezeket az értékeket meg kell keresni, és fel kell fedezni magunkban, és erre nagyon büszkének kell lenni, mert mindenki különleges valamiben. Bródy János egy ikon, és ezen a koncert

0: Eddig alkalommal rendezik meg a nemzetközi oldalkocsis találkozót augusztus 5-e és 9-e között Kiskunfélegyházán a parkerdőben, ahol a fesztivál a közönség kérésére idén először veterán jármű és alkatrészbőrzével is kiegészül. A rendezvény a motoros életformába nyújt bepillantást minden korosztálynak, és kiemelt figyelmet fordít a jótékonyságra is. A szervezők csütörtökön a fogyatékkal élők nappali otthonának lakóit, pénteken pedig a családok átmeneti otthonának lakóit látják vendégül motoroztatásra. A környék nevezetességeit vezetett oldalkocsis túrán fedezhetik fel a résztvevők, felkeresve a bugaci aranymonostort és a puszta kapuja látogatóközpontokat, valamint a karikás csárdát. A találkozó programjai között oldalkocsis szépségverseny, flugos szlalom ügyességi versenyt és hagyományos látványos felvonulást is tartanak. Emellett visszatér a közönség kedvenc a különleges oldtimer oldalkocsis mutatványokat felvonultató IZS Team show-ja is. A programkínálat a zárónapon egy ingyenesen látogatható veteránjármű és alkatrészbőrzével gazdagodik. A legkisebbeket a rendezvény ideje alatt gyerekmotorozás, erdei kalandpálya, kétéltű járművek, kézműves játékok, bábvarrás és élményfestés is várja. A 10 év alatti gyerekek számára a belépés a fesztivál egész ideje alatt ingyenes. Esténként koncerteket és karaoke-t tartanak majd.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Tisztató környéki gasztro kitekintő. Az egyik legnagyobb belföldi turisztikai célterületen, a Tisztató környékén az utóbbi időben valóságos forradalom söpört végig, s megnyílt több a helyi ízekre, minőségi alapanyagokra, néhol a hagyományokra, néhol épp azok eltörlésére építkező új vendéglátóhely. Nem hiányozhat a menüből a Nagykun gasztronómia alapvetése, a birka pörköl, ami, ahogyan a kötött galuska leves és a csülkös pacal is, szigorúan környékbeli beszerzésű hozzávalókat tartalmaz. Folytassuk utunkat Kisköre felé a gáton, kerékpáron. Ez a hal lépcső Európa legnagyobb ökológiai hal folyosója és remek látványosság. Egy gyors vízű patak, amelyen hamarosan raftingolni is lehet az Alföld közepén, hogy a halak le tudják győzni a közeli vízlépcső által keltett 10 méteres szintkülönbséget. Ehhez bő 1 kilométeren 27 kis vízesésen kell átugorjanak. A medencébe vezető építményben pedig monitorablakon nézegethetjük a fel vagy lefelé igyekvő vízi életet. Súlyom. Az egykori halász-pákász életmód alapélelmiszere, mondhatni gabonája, alkalomattán pedig méregbe mártott gyilkos parittya töltete volt. Manapság tüskés mi volt a révén nem a strandolók szíve csücske, de a térség emblematikus és szigorúan védett vízinövénye.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Akkor tudsz hiteles lenni, ha valamennyire tényleg azt mondod, amit csinálsz. De azért a művészetnek nem lehet teljes korlátot szabni. Ha neked mondjuk olyasmi jön ki a szívedből, ami egy kicsit ki van színezve, az nem baj. A zenének, a rapnek, meg a művészetnek a lényege, hogy mondd ki, amit ki szeretnél adni magadból. Mondta Pogány Induló.
2: Egy-kettő, egy-kettő. Kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan íratnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan íratnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
3: Sziasztok, Muzslai Franciszko vagyok a Dexshell zenekarból, ti pedig a Rádiókafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Giorgi Ben, Antonio Carlos Jobim és Gilberto Gil mellett a harmadik legnagyobb brazil nemzeti intézmény. Az 50-es évek óta komoly érdemei vannak majd minden zenei stílus megszületésében. Brazília nem hivatalos himnusza, a Maskenada szerzője 1942. március 22-én született Rio de Janeiro-ban.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: A következő szám is hallható lesz a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: A Galaxisok együttes az útkereső 20 évesek közérzetét megzenésítő zenekarként lett ismert, a legsikeresebb számok egy jó része is az első albumukról származik. Vannak számok, amelyek szövegével Szabó Benedek zenekarvezető a mából nézve személyesen már nem tud azonosulni, sőt kínosnak is érzi előadni őket. Nem gondolom, hogy még mindig a fiatal generáció szónoka lennék. Közben a rajongóink egy nagy része továbbra is ebből a korosztályból kerül ki. Minden esetre nem hiszem, hogy az embernek az élete végéig magával kéne cipelnie régi dolgait. Mondja Szabó, aki az alkohol helyett manapság inkább már csak a főzésről beszélget zenésztársaival.

0: Energy. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lee Hazelwood dalszerző producert bízta meg Frank Sinatra, hogy egyengesse lánya az addig éveken át csak szerény eredményeket elért Nancy énekesnői pályáját. A zeneipari szakember első lépésként írt egy vagány, szakítás utáni folk rock dalt These Boots Are Made For Walking címmel. Második lépésként Nancy lelkére kötötte, hogy ne kedves hölgyként énekeljen, mert a kamionosok a célközönség. Így 1966-ban meg is született a világsiker. Később egyéb verziók mellett a Megadeth metal, Billy Ray Cyrus pedig country feldolgozást készített belőle, hiszen ezekért a műfajokért is bizonyíthatóan lelkesednek kamionosok. És mivel francia nyelvterületen is dolgoznak kamionsofőrök, ezért még a Nancy Sinatra felvétel megjelenési évében a francia-kanadai Muguette is elénekelte.

0: sais maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Telehold zenekar.
2: És ez pedig a Rádió Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ojhodicon Kolovikon című ukrán altatódal inspirálta George Gershwint a Summertime című ária megírására, amely a Porgy és Bess operához készült 1935-ben.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. 48 milliós bírságot kapott a Lidl. Marad a hőség 40 fok feletti hőmérséklettel, esni nem fog. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Nem változott a Duna vízállása Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma is holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyerekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. 48 milliós bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal a Lidlre. A GVH szerint az áruházlánc megtévesztően használta a Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc szlogent. Az ügyben korábban már született döntés, de a kúria új eljárást rendelt el. A megismételt vizsgálatban a versenyhivatal szűkebb körben állapította meg a jogsértést, és ezért a korábbi 90 millió helyett 48 millió forintos bírságot szabott ki. A Lidl elismerte a jogsértést, együttműködött a hatósággal és vállalta, hogy a jövőben körültekintőbben kommunikál az árairól. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ez már a 39. korszerű alacsonypadlós, légkondicionált villamos, amely a főváros közlekedését segíti. A beszerzés Európai Uniós támogatásból valósult meg. Egy új tenger alatti elektromos vezeték építése kezdődött Spanyolország és Franciaország között. A viszkályai öbölben zajló beruházás jövő nyárig több ütemben készül el, az összeköttetés pedig 2028-ban állhat üzembe. Az új vezetéknek köszönhetően csaknem megduplázódik a két ország közötti áramátviteli kapacitás. A fejlesztéstől azt várják, hogy növeli az ellátásbiztonságot, segíti a megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználását, és hozzájárul az Európai Unió energiafüggetlenségének erősítéséhez.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem várható, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37 és 42, késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A funk és a roots rock elemeit keresztező Szelavi első nagylemeze 2023. júliusában jelent meg, Ilyen az élet címmel. A hattagú zenekar dalai megtestesítik a tagok életfelfogását és életstílusát, amelynek központi eleme az életszeretet, az életre valóság. Ahogy a zenekar mondja, annyit szeretnénk csak, hogy velünk együtt mások is jól érezzék magukat, és az élet szépségét csodálhassák.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Két egykori általános iskolai osztálytárs, Ben Sadler, a manchesteri pincér, és Josh Lowe, a bristoli kertész online hobbi zenélésbe fogtak a lezárásos karanténos Covid korszakban. És poénból az Instagram profiljukon kinevezték magukat Nagy-Britannia legjobb zenekarának. Akkoriban egyáltalán nem lehetett koncertezni, stúdiózni is csak otthon, külön-külön tudtak, így állt össze a végül 2023-ban kiadott Crisps album anyaga. 2025-ben már 130 koncertet

kaptak, köztük a legzajosabb sikerült a Glastonbury Fesztiválon. Fellépéseik csúcspontja sokak szerint a Dog Dribble című dal, amely AC/DC-s ZZ Topos gitárriffet csomagol indie popos hangzásba. Insta kiírásuk igazságtartalmát pedig a következő kép látják. Nyilván nem mi vagyunk Nagy-Britannia legjobb zenekara, de lehet, hogy egy kicsit mégis.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Schwarz Ádám néven 1991 nyarán látta meg a napvilágot az a rapper, zeneszerző és dalszövegíró, akit Beton Hofi művésznéven ismer a Hálás jelenkor. Erdélyi származású. A szülei a születése előtt költöztek Magyarországra, ő már Józsefvárosban nevelkedett. Ígéretes futballkarrier előtt állt, közben közgazdász diplomát szerzett. A labdarúgást sérülések miatt abba kellett hagynia. Azt mondta magáról, hogy a focival eltűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére, és ez lett a rap. 2021. júniusában hozta ki első mixtépjét, a Comic Sins-t, amely rekordgyorsasággal a zenei toplisták élére repült. Majd szerzett hetek alatt óriási rajongótábort. 2022-ben és 23-ban is megnyerte az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram díjat. És őt kérték fel, hogy készítse el az 1920 az Új Közép-Európa című Trianon történelmi körülményeivel és utózöngéivel foglalkozó dokumentumfilm főcímdalát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Rust. Dánielfi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A filmvilág legszélesebb spektrumán felfigyeltek már Gabi Moreno időtlen, különleges hangjára. A teljesség igénye nélkül az angolul és spanyolul is éneklő, Grammy-díjas, guatemalai előadó művész orgánumát hallhattuk már az Oscar-díjas delfines dokumentumfilmben, az Öbölben, a Netflix börtönsorozatában, a Narancs az új feketében, a Városfejlesztési Osztály című szitkomban, vagy a DreamWorks animációs moziában, a Csizmás Kandúr, az Utolsó kívánságban. És persze ne feledkezzünk meg Hugh Laurie-ról. Dr. House megformálója bevette az énekesnőt tradicionális New Orleans-i blues zenekarába, a The Copper Bottom Bandbe, nem kevés löketet adva Moreno karrierjének. Ez a formáció 2014-ben Budapesten is fergeteges koncertet adott. De 2025 sem múlt el magyar vonatkozás nélkül hősnőnk életében. Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjében kétszer is felhasználta Moreno 2022-es dalát, a Till Waking Light-ot.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lackfi János lánya, Lackfi Dorottya 2020-ban indította útjára szólóprojektjét, az Orka néven. Versszerű szövegek, melankólikus, egyedi tapadós dallamok jellemzik szerzeményeit, amelyek az alterpop kimondottan összetett műfajába repítenek magukkal. Eleinte akusztikus koncertek keretében hallhattuk országszerte. Később zenekari felállással is bővült a produkció. Első kislemeze Elharapott szavak címmel jelent meg 2021. novemberében.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha az ember az éjszaka és a hajnal határmesdjéjén megrohamozza a konyhát, akkor általában a hűtőfénye vallató lámpaként csikarja ki belőle a beismerést, már megint nassolni ment oda. Azonban amikor az esti kornélos Bodoráron és az Orvoárból ismert Agócs Márton egy közös dzsemmelés után egyikük konyhájában kötöttek ki, állításuk szerint a zeneszerzői ihlet vezette őket oda ének évadján, nem a kalória bűnözés. Erre 2025-ben kiadott közös számuk a Miért nem a bizonyíték, bár a dalszöveg egyik sora sokat sejtett. Padlón morzsák és szilánkok. Talán a gitárok mellett mégiscsak előkerült néhány nápolyi, és pár itókás pohár is összetörhetett az alkotói lázhevében. Se baj, se baj, a művészetért megéri ennyi áldozatot hozni.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Emelkedik a Duna vízszintje Budapesten, 9%-kal csökkent a vízfogyasztás is. Hamarosan megnyílhat a hormuzi szoros, Trump szerint. Marad a hőség 40 fok feletti hőmérséklettel, esni nem fog. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Lassan emelkedik a Duna vízszintje, Budapesten már elérte a 20 cm-t. Az elmúlt napok rekord alacsony értékei után ez kedvező fordulatot jelent. Paksnál is nőtt a vízállás, így egyelőre stabil az atomerőmű működése. Magyar Péter szerint ugyanakkor még 2-3 nehéz nap várható, és sok múlik azon, hogy a hét második felére előrejelzett ausztriai és németországi esőzések valóban megérkeznek-e. Eredményesnek tűnik az energiatakarékossági felhívás. A hétfői adatok szerint az ország annyi villamos energiát takarított meg, mintha 3-4 fokkal hűvösebb lett volna az idő. Az áramfogyasztás több mint 10%-kal maradt el a korábbi hőhullámos napokétól. A szakértők szerint ebben a nagy fogyasztók önkéntes fogyasztás csökkentése is fontos szerepet játszott. Országszerte 9%-kal csökkent a vízfogyasztás is. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerint sokan halasztották el az autómosást, a medence töltést, és takarékosabban öntöznek. A tárcavezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hétvégéig érvényben marad a harmadfokú hőségriasztás, ezért továbbra is fontos a takarékos vízhasználat. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derült ki a kormány hőségriasztásról kiadott jelentéséből. Jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. A téli időszakra készülve bővíti a szociális tűzifa programot a kormány, megduplázzák az igényelhető tűzifa mennyiségét és a támogatás keretösszegét, emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. A kormány szerint az intézkedések mintegy 1,5 millió embert érinthetnek, akik részben vagy teljes egészében fával fűtenek. Hamarosan újra megnyílhat a hormuzi szoros, Donald Trump szerint. Az amerikai elnök azt mondta, jól haladnak a tárgyalások Iránnal. Ugyanakkor figyelmeztetett, ha Teherán nem tartja be a vállalásait, az Egyesült Államok újabb légi csapásokat indíthat. Közben Katar és Omán is részt vesz a diplomáciai egyeztetésekben, amelyek célja a biztonságos hajózás helyreállítása a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon. Hamarosan a Holdba csapódik egy csaknem 4 tonnás SpaceX rakétadarab. A Falcon 9 hordozó rakéta felső fokozata közel 8700 km/órás sebességgel éri el a Hold felszínt. A NASA szerint a becsapódás a Földre semmilyen veszélyt nem jelent, ugyanakkor a kutatók számára ritka lehetőséget kínál a Hold felszín és a becsapódások hatásának megfigyelésére. A jelenség szabad szemmel nem lesz látható, de nagy teljesítményű távcsövekkel a becsapódás fény felvillanása megfigyelhető lehet.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem várható, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37 és 42, késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Augusztus 13-án a Budapest Park színpadán lép fel Földes László Hobó, aki itt van velünk a vonalban. Szép jó napot kívánok! A koncert címe a Mesél az erdő. Ugye ez egy 1984-es dal, de mit takar ebben az esetben?
2: Igazából a mai napon pont ma jelenik meg a Medvevára című hangoskönyvem, ami egy színdarab is a Nemzetiben megy. És ennek akartunk egy lemezbemutató koncertet csinálni, de mivel a lemez megjelenése különböző technikai nyomda, meg mindenféle okokból késett, azért ha azzal a címen hirdetjük meg, hogy Medvevár, akkor a közönség nem tudja, hogy miről van szó. Ráadásul a maga a Medvevár a lemez, ami nekem nagyon fontos, ezzel most kivételesen valamennyire elégedett vagyok. Ez egy olyan 60 és 70 perc között van. Magyarul egy egész koncertet nem tesz ki. És ez egy mese igazából a jelenből. A krónikás, aki én vagyok, a választások éjszakáján elmegy vissza Lovagvárába, Lovagvára korába, Medvevárához, hogy összehasonlítsa, hogy vajon akkor az élet jobb volt, jobb, stb., mint ma. És ez egy mese, és hát maga a vadászat is egy mese, mind a kettő elég keserű, és úgy gondoltam, hogy akkor két meséről van szó, összekapcsolom őket, és a Mesél az erdő címet, tehát azt elég régóta ismerik, ezért választottam ezt, mivel a lemez ma jelenik meg 17-en, tehát addigra nem tudtuk volna befuttatni.
1: Azt írta az ajánlóban, hogy folyamatosan provokálták a múltban, hogy csináljon egy meselemezt.
2: Ők azért provokáltak engem, hogy gyerekeknek meséljek, én meg ezt nem sose vállaltam, az én meseim azok, a cringe stél közönsége, gyerekek is meghallgathatják, ha legfeljebb halálra rémülnek tőle, de nincsen. Ez igazából, hát én iskolában gimnáziumi történelem tanár vagyok, vagy voltam, és ez egy történelmi utazás, aránylag elég komoly kutatások után a Lovagvára korában összehasonlítva a jelennel, és kiegészítve azokkal a dalokkal, meg szintén a vadászaton ugyanebben a korban játszhattak volna, mint a Mesél az erdő, vagy a Fattyú reménytelen szerelme és halál, amelyik az Rényi gyilkosságból indult ki annak idején, stb.
1: Miben lesz más, ha más lesz ez a fellépés, miben igényel más jellegű felkészülést?
2: Soha életünkben nem játszottuk még ezt, úgyhogy mindenhez képest más lesz. Tehát ezt az előadást nem játszottuk, ez lesz az első előadás, és aztán megyünk belőle összele turnéra, de ez a bemutatkozó előadás, ráadásul olyan technikai körülmények vannak, amelyek máshol nincsenek, tehát itt lehet vetíteni, meg bejátszások, meg mindenfélek vannak, amelyek az országos turnénak különböző 400 személyes vagy művelődési házakban erre nincs lehetőség, tehát ez teljesen egyedi koncert lesz valószínűleg, ebben a formában nem fog tudni megismételni technikai okok miatt.
1: Azt is írta az imént említett ajánlóban, hogy szeretné megteremteni azt a világot a színpadon, amelyben a valóság mesének tűnhet. Ez miben tud megnyilvánulni?
2: Hát a szövegekben. Olyan szövegek vannak, amelyek egyrészt történelmére megalapozottak, tehát a néhai valóság nem beszélve a jelen időről. Az előadás úgy kezdődik, hogy a krónikás, aki én vagyok, saját alanyi nevemen, tehát mint Hobó, a választások éjszakán átléptem az idő kapuján, ez a refrén, az első számban a krónikás belépőjön, és akkor kezdődik egy időutazás a Lovagvára korában, és amikor ezt végigjárt a krónikás, a beszámoló, és visszatér a jelenbe, és az utolsó száma, mit hagyok rád, az is

0: amik itt a Budapest Park színpadán majd megszólalnak, ezek egy pillanatnyi lelki állapotot tükröznek, vagy az elmúlt évek összegzésének tekinthetők?
1: A következő van, hogy ez egy két irányú dolog, egyrészt egy jelen idejű reflexió a mára, másrészt pedig egy időutazás a régi világba, ami azt próbálja föltárni, hogy az időutazás, hogy akkor milyen volt a világ, és hát azt meg, hogy most milyen a világ, azt meg mindenki tudja, mert benne él.
0: Kikkel láthatjuk majd itt a színpadon?
1: Hát van egy zenekarom, akik 15-hány éve játszom, Madarász Gábor itt a zenét, Kiszoltán, Móri Attila, György Attila, Büdi Szilárd, Nemes Zoltán játszanak velem. Ezen kívül a színházi előadás két szereplője, a Majoros Ágnes bábszínész 9 bábúval, és a Csernáti Gergő táncos bohóc, aki ők élőben részt vesznek az előadásban. Így néz ki a dolog a vizuális lehetőségeken túl, amiket most kihasználunk.
0: Igen, ez bábszínész és táncos bohóc, ez azért egy elég extra elem lesz ebben a koncertben, ahogy így hallom.
1: Én egy teljesen külsőségmentes blues koncerteket szoktam adni, ha néha van egy-egy másik dolog, de az ritkán adódik, most ez viszont sokat segíteni fog, hogy közelebb vigye, hiszen a közönség nem ismeri a számoknak, amit a 20, nem tudom hány számonnak, több mint a felét nem ismeri a vadászat számait, meg igen. Ez segítség, hogy közelebb kerüljenek, nem illusztrálni fognak, hanem részt vesznek a cselekményben.
0: Még egyszer, tehát Mesél az erdő címmel hobó koncert lesz a Budapest Park színpadán augusztus 13-án. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen.
2: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok.
3: Pincér! Pincér!
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez, jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
8: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet.

bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő,

0: Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Zsebrádió, A-tól Z-ig.
0: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
2: Motto.
3: A pszichopata zseniknek általában az a lényege, hogy a James Bond jól leveri őket. De van egy, aki megúszta, mert sokkal előbb volt, mint a James Bond.
0: A nap műtárgya.
3: Nemo kapitány. Mielőtt belekezdenénk a Nemo kapitány ünneplésébe, nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy a szerző a magyar irodalom egyik stabil bástyája. A másik, mint tudjuk, a Jóságos Mátyás király. Generációk fölnőttek abban a hitben, hogy a Verne Gyula magyar. A francia regényíró cirka annyira magyar, mint a Fulánk zenekara a rendőrség együttes. Kellett hozzá idő, de elmúlt. Most arra várunk, hogy elmúljon, hogy a magyarok hunok. Na, ugorjunk. Ez a Jules Gyula úr, ez ugye ért, ügyesen. Sikerében mentorként, ajánlóként nagy szerepet vállalt az addig rendkívül sikeres Alexandre Dumas, aki nem mintha számítana, meglepő, nem volt fehér. Van, akit ez meglep, de teljesen haiti író volt. Ez csak azért érdemes megjegyezni, mert ugyan nem feltételezünk előítéleteket senkiben. Ennek ellenére tudjuk, hogy a Monte Cristo meg a három testőr így mégiscsak kap egy delikát bájt. Ugorjunk, tehát a Nemo. A regény eredeti címének fordítása 20 000 mérföld a tenger alatt. Meglepő, hogy a Jules Verne milyen jó regényeket tudott írni, és milyen szar címeket adott neki. Az irodalom történet szerint Verne azért írt annyi tengeres történetet, mert az első Dumas által mentorált könyve akkora pénzügyi siker volt, hogy onnantól kezdve egy jachton élt a földközi tengeren, és ott írogatott. Két berúgás közben. Az eredeti kiadás annyira olvashatatlan gyerekeknek, hogy kizárólag nagyon ráérő felnőtteket képes lekötni. Ezért merész vállalás volt a Magazine d'Education et de Récréation magazin részéről, hogy mégis megjelentették heti folytatásokban. Később, amikor megszabadították a regényt, a felesleges részletgazdagságtól igazi kassza sikerré vált. Annak ellenére, hogy a francia irodalom történetben gyakorlatilag egyetlen elem sincs, amely szereplőinek a nevét francia nyelvvizsga nélkül ki tudnánk ejteni. Aronnax professzor és Hű Inasa Csoncail valahogy kiküt egy bumburnyák bálnavadász társaságában a tenger alatt járon, ahol van villany, meg egy csomó olyan dolog, ami 1869-ben elég prócuc volt. Ez már csak azért is nagyon érdekessé teszi a Nemót, mert Edison pont 10 évvel később jelentette be, hogy főtalálta a villanykörtét. Ismétlem, Jules Verne 10 évvel Edison előtt főtalálta a villanykörtét, illetve hát persze a Nemo találta föl, a Jules csak megírta, a Gyula. Miközben beszippant bennünket a történet, észre sem vesszük, hogy az egyetlen cselekmény a tenger alatt járó. Van persze cápa, és van az is, hogy a nyomorult lándzsás benszülöttek megtámadják a kikötött tenger alatt járót, de Nemo áramot vezet a járdába. Ez egy gyermekregény szempontjából kisé aggályos, de abban az időben talán még nem volt az. Mondjuk erre lehet az a magyarázat, hogy senkinek finga se volt arról, hogy milyen az, amikor megrázza az áram. Hiszen nem volt áram. Jönnek, mennek, aztán a Nemo elengedi őket. Pedig először mondta, hogy nem fogja, mert akkor ő kiderül, és ő nem akar kiderülni. Ugye, mert pszichopata. ennél pozitívabb mű azóta sem készült orvosi eseti szintű pszichopatáról, aki fahajókkal kötözködik. A pókemberben kísérleteznek ilyesmivel, hogy a gonosz feltaláló egy ideig egész érthetően viselkedik, csak aztán nem hagyják abba a filmet időben, és ezért mindig kiderül, hogy a pszichopaták mennyire rosszak. Zsenik, de azért nagyon rosszak. A Nemo ezt megúszza azzal, hogy Jules Verne időben elengedi. Ettől olyan megnyugtatóan remek. A kevesebb, több.
0: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
4: Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: tűzoltó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: tűzoltó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A tűzoltó emeleten lakik, földszinten sose.
1: 2.
2: A tűzoltó bár mindenre képes, de felfelé csúszni nem tud.
1: 3.
2: Meglepő, de a földön található gyáva tűzoltó és a yeti száma mindig megegyezik.
1: 4.
2: Minden tűzoltó tűzálló és cica barát.
1: 5.
2: A tűzoltó integetés sokkal értékesebb, mint a politikus integetés.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi?
3: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
4: Horgászpercek Totyával.
5: Van már valami? Semmi.

0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1: A hálózsák szaga. Negyvenhetedik rész. A fontos hulla ott van, ahol szokott lenni.
2: Végre eljött a várva várt péntek. Ma kezdődik a hóvirágnapok. Az ódolgozók közül sokan remélték, hogy most valami újra elkezdődik, mint régen, amikor dőltek a turisták és habzsoltak mindent, amit a falu kínált. Minden a lehető legalaposabban lett megszervezve. Mindenkinek volt walkie-talkie-ja is, amit a gondnok annak ellenére hívott walkie-mókinak, hogy már többször figyelmeztették a helyes kiejtésre. Gyerekek, én a Kóbor Jánost Mekinek hívtam, a Presszert meg Picinek, ne kelljen már öreg fejjel megtanulnom valamit, ha mindjárt 70 vagyok. Még kell eltűrnöm, hogy kioktat valami csitri? Hát igen, ha nagy a korkülönbség a kollégák között, az kijelöli a jövőt. Volt a kemping területén még két férfi, akik között nagy volt a korkülönbség. Most mégis sorsfordító események előtt álltak. Együtt. Együtt, bár még sosem találkoztak. Az elkövetkező napok, talán hetek mindent megváltoztathatnak a jövőjük szempontjából. Mindössze 300 méterre voltak egymástól, az egyik ült, a másik feküdt. Az egyiküknek nagyon rossz kedve volt, önhibáján kívül nagyon-nagyon kellemetlen ügybe keveredett. Sőt, az ügy egyenesen kínos. A hóvirág napok nyitó napján egy váratlan esemény borzolta a kedélyeket. Valaki belekulált a dzsakuziba. Már mindenki megnézte. Szörnyű. Természetesen ellenőrizték a foglalási táblát csütörtök este, az északi szőrös úr, aki mindig részeg, és Ervinke, a ballonos kisember.
3: Ervinke, én azt véletlenül láttam. Az nem egy kula, az egy Dracula.
2: Tiósi véletlenül meghallotta hírt a boltban, ezért időben lelépett és elbújt a sátrában. Az északi szinte azonnal megjelent, és az ismert kemping nyelven mutogatva többször is elmagyarázta, hogy bár csak ő lett volna, de egy hete szorulása van, tehát a kula. Tuti, hogy már akkor benne volt a vízben, amikor ő beszállt wellnessezni. Többen tovább gondolták a történetet, ezért elképett értetlenséggel néztek rá, de ő ismét elmutogatta, hogy a szorulás az nagy probléma. Nézzenek a pocakjára, milyen kemény. Sőt, egy új vendéggel meg is nyomkodtatta a hasát, hogy érezze, mennyire feszül. Durranásig tele van. Maradjunk annyiban, hogy inkább hittek neki, csak ne kelljen tovább részt venniük ebben a dologban. Diósi tudta, hogy ezt nem lehet megúszni. A két férfi közül ő volt, aki ült. Attila, aki feküdt. Ő volt az idősebb, 1500 évvel. Pontosabban éppen 1550 évvel. Ő volt, aki a mennyegzőjé halt meg a kerekréten. 453-ban.
0: Apu, az az iszonyú szőrös bácsi is itt kempingezik, mint mi? Vagy ő itt él?
2: A fekvő férfi a hun fejedelem Isten ostora volt, akit egy folyóba temettek, csak nem abban a folyóban, ahol keresték. Ez az, amit Illés, Illés, dr. Sajnovics apja kiolvasott egy iratból, amit a rezsin elleni gyűlölete miatt bosszúból eltitkolt. Az ő sírja az, amit 1500 éve próbálnak kifosztani a szerzők, amit 1500 éve megakadályoznak az őrzők. Tudták ezt már akkor is, hogy a világ ilyen. Ezért szervezték meg az őrzők generációit egy igen egyszerű, de örökké működő módszerrel. Ehhez kellett egy jeles, aki Attila hatalmas kincséből időről időre fizeti azokat, akik a kifosztás halálos veszélye helyett, a szerzés helyett a bőkezően fizetett őrzést választják. Ennek az egyszerű rendszernek köszönhetően Attila már 1550 éve nyugodtan elmélkedhetett az ősök sztyeppéin a világról. Attila tudta, hogy őt azt tette a legnagyobbá, hogy megérkezett Európába. Arra a helyre, ahol jótollú szakemberek találják ki az úgynevezett történelmet. Isten ostora, csak egy hun volt a vezetők sorában, akik már 250 éve haladtak a kínai Han birodalomból Európa felé. A mi világunk már csak ilyen. Bobby McFerrin is 30 évig énekelt világszínvonalon, nem senkit sem érdekelt, aztán berobbant a Don't Worry Be Happy, és ő lett a jazz Attilája.
4: Liebe Gäste, nicht vergessen! Schneeblume Tages Camping Wirtschaft Freitag, Samstag, Sonntag, RZS, komme Camping! Virtigli utcába, Strasseball, Musik Ungarische Televízió Star Sterne. Geld big problem, sondere Preis, 1 €300 in Rezeption. Ich komme, du komme. See you later, alligator. See you later, alligator.
2: Attila szerencsésnek tartotta magát. Már egy bő fél órája észrevette, hogy ez a kis germán rüfke megmérgezte. Máshogy nézett rá kacéran. Eltűnt a félelem a szeméből. Isten ostora visszavonult, hogy végig gondolja az életét. Nem volt ideges, nem kapkodott, nem tombolt. Akkoriban a halál az élet része volt. Elégedetten dőlt hátra. Látta a világot a legnagyobb pompájában, látta Rómát és Konstantinápolyt, a világot a leges, legszebb pompázatosságában. A törzsek, akiket vezetett, egyre idegesítőbbek voltak, mohók. Alig lehetett már őket kifizetni, hogy ne egymással acsarkodjanak. Miattuk kellett ezt a pálcikalábú germán pipit is elvennie, hogy legyen végre valami katonai szövetségi rendszer, és ne kelljen egy évig Konstantinápolyig zögykülődnie a lován, hogy bejöjjön a védelmi pénz. Bevezették azt a hülye koponya torzító divatot is, már kiskölyök korukban elszorították a gyerekek fejét, hogy minél ijesztőbben nézzenek ki majd a csatákban. Kutyafejű hunok. És tessék, az úgynevezett hiteles források ezt is elcseszték, kutyafejű tatárokra. Pedig a Bécsi Természettudományi Múzeumban mondjuk a senki se látogatja, van egy komplett tárlat a torzított hunkoponyákból. Mindegy. Attila nyugodtan halt meg, elfáradt. Érthető. Már 47 éves volt. Az kettővel több, mint a korszakos átlag. Sok az. Főleg ilyen hülye unok között. Az egyik férfi még mindig ült, a másik feküdt. Egyikük sem tudott egymásról, pedig az elkövetkezendő néhány nap döntően befolyásolni fogja, hogy mi lesz velük a jövőben.
1: A Hálózsák szaga 47. adását hallották.

0: és felnőttek. Köszönjük, hogy ma is türelmükkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió. Nem hiába izzadt ránk a pufi dzseki.
1: Régi dicsőségünk hol késel az éji homályban? Erre most konkrét választ talán nem tudnék adni. Minden esetre a Zalán futása című műből ismerem ezt a nevet, a Zalánt, de hogy ki is volt ő, annak utána kellett néznem, mert szégyen szemre a kezdő soron kívül nem emlékeztem többre iskolai tanulmányaimból. De hála az internetnek kiderült, hogy a Zalán egy bolgár pasas volt, aki valamiért itt lakott Magyarországon, amikor ez még nem volt Magyarország. És aztán jöttek a magyarok az Árpád elő Don't Kont Habci Morgó Kuka vezetésével, és elzavarták a Zalánt, aki messzire futott, és így lett Magyarország. Mindezt hexameterben írták, amiről úgy tudjuk, hogy egy versláb, és a leghíresebb hexameter, mint köztudott, a Tóth Gyula bádogos és vízvezetékszerelő. Az a jó a zsebiben, hogy bármiről eszünkbe juthat bármi, és eszünkbe is jut. Ráadásul még elismerjük mondani. Maximum kiderül rólunk, hogy teljesen hülyék vagyunk, és elkapcsoltak valami nálunk sokkal okosabb rádióra. De ha találtok nálunk okosabb rádiót, akkor szóljatok már, hogy kik azok, mert akkor mi is őket fogjuk hallgatni. Minden esetre a verslábak jók, mert ha nincs meg a tartalom, legalább a forma legyen erős. A Zalán futását Vörös Marti Mihály írta. Aki nagyon fontos költőnk volt, ő írta a Szózatot is, ami a himnusz mellett a másik nagyon fontos vers, amit tuti, hogy meg kell tanuljatok. De azt foci meccseken nem kell énekelni. Egyébként Vörös Marti szeme előtt az Rényi óta lehanyatlott magyar epika felélesztésének terve lebegett. De abban nem vagyunk biztosak, hogy sikerült-e neki.
0: Zsebrádió! A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mindenképpen kell beszélnünk Karl May német íróról, akit mi természetesen May Károlynak hívtunk. Na, ez a pasas állítólag olyan sokat kért kölcsön az ismerőseitől, és nem dolgozott, hogy nem tudta visszaadni, ezért bezárták az adósok börtönébe. És ott, unalmában megírta az egyik legismertebb indián történetet, a Winnetut. Soha életében nem járt Amerikában, és imán megírta, hogy hogy élnek az indiánok, mik a szokásaik, hogyan harcolnak, bla bla bla. Oké, ez idáig rendben van, srácok, mert a Grúcse egy minyon írta, aki ott volt, sőt, a jégvarást is meg lehetett csinálni anélkül, hogy valami falusi megírta volna, hogy befagyasztotta egy hátrányos helyzetű hercegnő. De erről a Winnetúról azért holnap egy kicsit beszélnünk kell. Csak annyit mondok, az a címe Winnetou. Nem Winnetou, Winnetou. Vagy valamit rosszul csinált Gutenberg, vagy a fél világ nem tud olvasni. Winnetou, Winnetou. Most csak annyit mondok, mint anyukád a nagy esti balhé után. Kisfiam, erre holnap még visszatérünk.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra.
4: Holnap újra várunk mindenkit.
5: De addig nézegessétek a zseboldal.hu.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Belát nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Ez a szúnyogírtás egy nagyon kényes terület, ugye, mert nehéz leválogatni az írtáskor, hogy csak a szúnyog essék áldozatul, és hát pont ez a baj a kémiai írtással.
3: Hát meg ugye megy a vita, hogy ez kell, nem kell ezzel a módszerrel, nem ezzel a módszerrel, mit mond a tudomány?
2: Miért nem eszi meg a béka, mint hogy mi beleavatkozunk.
3: Szóval... Egyáltalán minek van szúnyog a világon, ugye, már ilyen véleményeket is lehetett hallani. Úgyhogy nézzük meg, hogy a tudomány mit mond erre. Jó ez a kémiai szúnyoggyérítés, ahogy hívják. Dr. Garamszegi László Zsolttal fogunk beszélgetni erről, a Hunren Ökológiai Kutatóposzt Központ Szúnyogmonitor munkacsoportjának a vezetője. Ő, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok!
3: No, az első, hogy miért került a fókuszba ez a téma, amire a tudomány megpróbált választ találni?
5: Ez a téma már régen fókuszban van, de ami látványos, hogy van egy társadalmi érdeklődés a kérdés iránt. Egyre tudatosabban élnek az emberek a környezet iránt, és a kémiai gyérítéssel kapcsolatban mindig is tudott volt, hogy nem csak a célszervezetek, tehát nem csak a csípőszúnyogok alatt, hanem sok más hasznos repülő rovarra. De volt egy ilyen mondás a köztudatban, ami mindenkit foglalkoztatott, de igazából a mai gyérítési gyakorlatot igazított kísérletes vizsgálat nem volt. Tehát nem volt olyan referencia tanulmány, ami alapján ki lehet mondani, hogy pontosan milyen mértékben hat ez a ma alkalmazott módszer a csípőszúnyogokra, és milyen mértékben hat más beporzó rovarokra. Szóval ezt a hiánypótlást akartuk elvégezni a mi tanulmányunkban.
3: Hogy lehet ezt vizsgálni? Egyáltalán milyen szer az, amit ilyen kémiai szúnyogírtó szerként használnak, és hogy lehet vizsgálni ezt, hogy akkor most hogy hat a szúnyogokra, és hogy hat egyéb rovarokra? Milyen módszertant választottak?
5: Hát a módszertant azt nem mi választottuk, tehát az a lényeg, hogy a gyakorlatban használt módszert kövessük le, tehát amit a szúnyogírtó cégek csináltak, mi azután mentünk, tehát erre fűztünk föl egy kísérletes megközelítést, tehát gyakorlatilag próbáltuk úgy kontrollálni, hogy kémcsőben végeznénk a kísérletet. Ennek a lényege az, hogy ami nagyon fontos, hogy a szúnyoggyérítés előtt, tehát amikor az autó végig megy, az előtti napon végeztünk egy nulla időpontos felmérést, tehát hogy tudjuk mihez viszonyítani, hogy mennyi volt az írtás előtt a szúnyogok és a más rovarok mennyisége. Tehát ezt elvégeztük, utána megvártuk, míg elmegy az autó, hát nyilván ezt időben kontrolláltuk, hogy pont 24 órás mintavételezéseket csináltuk, és ugyanezt megcsináltuk. Tehát minden terület, minden kiválasztott helyen önmagához tudtuk viszonyítani a helyzetet, hogy az autó előtt mennyi volt a bizonyos rovarok mennyisége, és az autó után mennyi volt. És akkor ebből nagyon szépen kirajzolódott, hogy a csípőszúnyogok egyedszáma hogyan csökkent le, meg hogyan csökkent le a más rovarok egyedszáma.
3: Mit lehet mondani, hogy, mert ugye ez az örök vita, hogy kémiai gyérítés szúnyogokra lőnek, és hogy vajon mennyire károsítja az egyéb beporzó rovarokat, például amiknek a száma amúgy is csökken, és azokat nem szeretnénk tovább gyéríteni.
5: Hát az egyik fontos eredményünk az volt, mert volt egy ilyen vita is, hogy ugye vannak ezek az invazív csípőszúnyogok, és az ő életmódjukból fakadóan azt lehetett sejteni, hogy rájuk nem is hat ez az alkalmazott módszer, mert hogy ők házok körül, védett helyeken, tehát ilyen elbújt helyeken vannak, egész nap aktívak, tehát volt egy ilyen sejtés, hogy rájuk nem is hat a kémiai szúnyoggyérítés, úgyhogy ezt is külön vizsgáltuk, és azért azt be tudtuk bizonyítani, hogy ugyanúgy hat az invazív fajokra, mint az őshonos fajokra, tehát azért el lehet mondani, hogy mondjuk egy nagyobb járványügyi helyzetben, hogyha az invazív fajok ellen akarunk határozottan fellépni, akkor az a kémiai módszer az egy olyan módszer, amihez lehet nyúlni egy ilyen vészhelyzeti forgatókönyv alatt.
3: Okay.
5: Ez volt az egyik szerintem fontos eredményünk. A másik pedig az, hogy nagyon sok nem célszervezet, tehát más repülő rovarok egyetszáma is drasztikusan lecsökkent. Tehát mondjuk a szúnyogoknál kimutattuk, hogy 60%-os az egyetszám csökkenés, és ugyanilyen egyetszám csökkenést tudtuk kimutatni például a kis- és középtermetű rovarok közösségeiben. És kifejezetten figyeltük például a beporzókat is, ott is egy drasztikus egyetszám csökkenést találtuk.
3: Az is egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mennyire hatásos ez a módszer, ugye, ahogy említette is, megy egy autó, permetez, hát gondolom a közel az autóhoz a 45%-nál jobban gyéríti a szúnyogokat és egyéb beporzókat.
2: Hát nálunk volt ilyen, és a világon semmit nem érzek a teraszon, tehát amit te mondasz, lehet, hogy az utcán meg a sövényem alatt ott valamit okozott, de belül a kert belsejében nem nagyon történt semmilyen változás.
5: Ezt is kimértük, ugyanis mértük, hogy a különböző csapdák a különböző távolságra voltak az autónak az útjától, és nem tudtunk kimutatni egy távolság hatást. Hát mondjuk 100 méteren belülről beszélek, tehát ami 25 méteren 25 méter közel volt az autóhoz, ott ugyanakkor a egyetszám csökkenést találtunk, mint ami 100 méterre volt. Tehát ilyen felbontásban nem találtunk különbséget. Tehát amit a kémiai írtásról általában tudni kell, hogy az egy pillanatszerű írtás, és csak a felnőtt egyedek populációjára hat. Tehát ami ott van, akkor abban mondjuk lehet egy 60%-os egyetszám csökkenést elérni átlagban, viszont ez egy 2-3 nap múlva ez normalizálódhat, ugye, mert a kifejlődő lárvákból botlódik a populáció. Tehát ez nem egy stabil kontrollmechanizmus, tehát ez egy tűzoltásszerű írtási technológia.
3: És nem is tűnik fenntartatónak tekintve, hogy más rovarokra is kedvezőt.
2: Mi az, ami ennél jobb? Vannak ilyen lárvákra célzó...
3: Tehát, hogy az úgynevezett biológiai gyérítés.
2: Úgynevezett biológiai gyérítés, igen, az hatékonyabb, mindenhol használható-e?
3: Esetleg ezt mérték-e?
5: Nem, azzal is szeretnénk foglalkozni, ez van a listánkon. A biológiai az nyilván ökológiai szempontból, hogyha az jól van alkalmazva, akkor az annyiból hasznosabb, hogy ez kifejezetten hát nem teljesen, de azért sokkal célra törőbb a csípőszúnyogok ellen, és ezek a lárvákra hatnak, tehát itt hosszabb távú hatásokat el lehet érni, hogyha jól van alkalmazva, de itt nagyon nagy hangsúly van azon, hogy jól van alkalmazva. Tehát itt is nagyon fontos, hogy milyen lárva stádiumba írtunk, a megfelelő élőhelyekre eljuttatjuk-e a szert. Tehát itt vannak olyan logisztikai kényszerek, amik nem könnyítik meg az azonnali váltást. Tehát ez egy hosszú távú technológiai váltás, alkalmazkodás kell ehhez, mert ez kell egy bizonyos fokú felkészültség, és mondom, logisztikailag ez egy sokkal bonyolultabb történet. Ami nagyon tudna lendíteni a dolgon, az, hogyha a lakosságot meg tudnánk győzni abban, hogy ők is részt vegyenek az írtásban. Főként azért, mert ezek az inváziós fajok, ezek kertekben, kisebb víztestekben tenyésznek, és ezekre a helyekre a leghatékonyabban maguk a lakosok tudnák eljuttatni az írtót. Tehát léteznek ilyen tabletták, amiket be lehetne vezetni.
2: Igen, nekem nagy dilemmám, hogy egyszerre gyűjteném az esővizet, de azt is látom, hogy abban remekül és jól érzik magukat a szúnyoglárvák. Hogy ezt hogy lehet feloldani? Már hallottam, hogy csalánt kell beletenni a vízbe, és akkor az majd...
3: De vannak tényleg tabletták, én láttam ilyen tablettát is már.
2: Aha, azok hatásosak lehetnek?
5: Azok igen, de abból sem biztos, abból sem mindegy, melyiket használjuk, mert annak is lehetnek környezeti káros hatások. Tehát vannak olyan tabletták, amik mondjuk így a ízeltlábúak egyet fejlődésébe avatkozik be. Tehát ha én azt bedobom az esővízbe, és utána azt meg öntözésre használom, akkor a talajban lévő ízeltlábúakat is befolyáson. Tehát vannak olyan írtószerek, ez a, ami a biológiai gyérítésnek is az alapja, ez a bakteriális toxin, hogyha ezt beledobáljuk az esővízbe, akkor az nyugodtan használható öntözésre. De ugyanígy hasznos, hogyha az esővízet letakarjuk, tehát hogy fizikai védelemmel megakadályozzuk, hogy tojást rakjanak a szúnyogok ezekbe. Tehát értem a kihívást, de egy kicsit tudatosabban, megfelelő felkészültséggel ezeket lehet kezdeni. A lényeg az, hogy ezzel kezdjünk el foglalkozni, szomszédainkkal is beszéljünk, és hogyha pár éven belül sikerül meggyőzni egymást, akkor ezzel szerintem hatást lehet elérni.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük az információt, és további sok sikert kívánunk a szúnyog monitor munkacsoportnak is.
5: Nagyon szépen köszönjük, ennek szép napot.
3: Köszönjük, szép napot,
2: minden jó. Dr. Örömszegi László Zsolttal, a Hunrend Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetőjével beszélgetünk, és milyen jó ötleteket kapok, hallott szúnyoghálót az esővízgyűjtő tetejére. Ez magamtól eszembe se jutott.
0: Belát nagyon éhes. Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
6: Ha én rózsa volnék.
4: Na és ez?
6: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó napot kívánok! A fővárosban a villamos pálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárásra és sávelhúzásra kell számítani, a Mester utcában kifelé pedig nem tudnak jobbra a Könyves-Kálmán körútra kanyarodni. A 2B és az 51-es villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz jár, ugyanis az 51-es villamos nem közlekedik. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A közúti korlátozások miatt pedig a Könyves-Kálmán körúton a Remíz utcától a Mester utcáig csak lépésben tudnak haladni. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, ahol mától megszűnt a sávlezárás a Szerémi úton kifelé, de a Dombóvári útra továbbra sem tudnak behajtani. Mától a 9. kerületben, a Mester utcában, az Angyal utcától a Nagykörútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából így nem lehet jobbra kihajtani a Mester utcába. Varga Etele, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Ausztriai esőben bízik a kormány. Baka Andrással tárgyalt Magyar Péter. Leállíttatta a zuglói fakivágásokat Vitézi. Ma és holnap tetőzik a hőség. Eső nem valószínű. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Az Ausztriába érkező csapadékban bízik a kormány a paksi atomerőmű biztonságos működése érdekében. A Dunavíz szintje ugyan az elmúlt napokban emelkedni kezdett, de továbbra is rendkívül alacsony. Magyar Péter miniszterelnök szerint a legkritikusabb időszakon már túl van az ország, ugyanakkor a folyó vízszintjének tartós emelkedéséhez szükség van a Dunavíz gyűjtő területére érkező esőre. Ha Ausztriában valóban megérkezik a várt csapadék, annak hatása néhány napon belül Magyarországon is érezhető lehet. Közben nem változott a Duna vízállása Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma is holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével egyeztetett Magyar Péter miniszterelnök. A találkozón Rov Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, Baka András az európai jog és az alkotmányozás egyik legismertebb hazai szakértője, ezért volt miről beszélgetniük. Baka András megbízatása 2012-ben az igazságügyi reformok során szűnt meg idő előtt, később pedig az emberi jogok Európai Bírósága kimondta, hogy ezzel sérült a véleménynyilvánítás szabadsághoz és a bírósághoz forduláshoz való joga. Leállítatta a zuglói fakivágásokat és teljes felülvizsgálatot rendelt el Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt követően intézkedett, hogy többen jelezték a máva sínek mentén nagy számban vágott ki fákat. Vitézi a vasúttársaság teljes zöld felületkezelési gyakorlatának felülvizsgálatát kérte, és bejelentette, a MÁV történetében először létrehozzák a főtáj építési pozíciót. A miniszter hangsúlyozta, hogy a vasútbiztonság továbbra is elsődleges, de a természet védelmét is nagyobb hangsúllyal kell figyelembe venni. A vártnál jobb első féléves eredményeket ért el a Heineken. A sörgyártó üzemi eredménye közel 7%-kal nőtt, ami jelentősen meghaladta az elemzői várakozásokat. A vállalat szerint a javulásban fontos szerepe volt a költségcsökkentési programnak, amelynek részeként már mintegy 3000 munkahelyet megszüntettek. A Heineken ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus és a hőhullámok miatt jövőre tovább emelkedhetnek a működési költségek. Egy új tenger alatti elektromos vezeték építése kezdődött Spanyolország és Franciaország között. A Vizcayai öbölben zajló beruházás jövő nyárig több ütemben készül el, az összeköttetés pedig 2028-ban állhat üzembe. A fejlesztéstől azt várják, hogy növeli az ellátásbiztonságot, segíti a megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználását, és hozzájárul az Európai Unió energiafüggetlenségének erősítéséhez.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Ma is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem várható, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37 és 42, késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet!
12: jó zenék, könyvek és képek, a Föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
13: Sziasztok, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és egyben a hétvégéhez is csak jó főzést. Wigler Nórával közösen kezdjük el ezt a mai műsort, a Hello járatot, és így igazi pápanőt köszöntök itt velem szemben.
14: Mahán Frigyest, ennek az adásnak a pápáját látom itt szembe velem a fülhallgatóba. Ő nem rángatja a mikrofonját, ő mindig az elején beállítja, és aztán ahhoz tartja magát. Én szoktam folyamatosan rángatni, igazgatni, próbálkozni vele. Sokszor kérdezik meg a tárlatvezetéseinken megjelenő nagyon kedves emberek, amennyiben ezek szerdai délutánra esnek.
13: Igen. Csak kedves emberek jelennek meg ezeken az eseményeken?
14: Tekerem vissza a memóriámban a...
13: De nincsenek ilyen kötözködők, akik jobban ismerik a műveket, vagy többet tudnak arról, és...
14: Néha.
13: Ugye?
14: Néha.
13: De kóstolókon ez van, előfordul.
14: Néha van.
13: És hogy kezeled?
14: Hát úgy meghallgatom.
13: Bal egyenes, jobb
14: koluk. Átirányítom a tündéhez. Szerintem ez a tünde szakértelme után kiállt. Vitassa meg vele. Ma délután Topor tündével a Bajza utcában található és általam már nagyon sokszor dicsért Walter Rózsi villában most látható brutalista építészeti kiállításban tartunk tárlatvezetést, és megelőlegezve a felmerülő kérdéseket azt mondom, a technológia, mellyel nagyon sok problémánk van, és erről fogunk is beszélni, lehetővé teszi az olyan trükköket, hogy noha van egy rádióműsorunk, mégis meg tudunk jelenni időben, kezdésre, egy tárlatvezetésem.
13: Ez nem trükk, ez a fizika. A részecske fizika és az atomfizika egy különleges elegye, ezért is fontos, hogy nagyon sok tudósunk legyen ebben az országban, hogy ebből, amit a Tünde és a Nóra kialakított végül is spontán időutazást, azt tudjuk egy ilyen startup, egy országos startupba tömöríteni.
14: Aki most hallgatja, és azt érzi, hogy mindent szeretne tudni arról, hogy a brutalizmus, mint építészeti irányzat, stílus, micsoda, illetve milyen fantasztikus magyarországi példái vannak, az most még odaér a Bajza utcába. Lesz egy kör azon, ami a Fricit joggal nagyon izgatja, fitoplazma kabóca téma a szőlőben. Én elmesélem, hogy milyen szép estém volt, egy pódiumbeszélgetést vezettem a Lóvasúton, ami a 12. kerületben egy nagyon, nagyon gyönyörű kulturális és rendezvényhelyszín.
13: Én azt hittem különben, hogy ez egy vicc, hogy így hívnak valamit, és tényleg engem nézzetek bolondnak és tudatlannak, hogy zseniális, mondanám, hogy tökéletes, és egyszerűen oda vagyok az elnevezést, hogy Lóvasút, hogy létezik még ennyire historizáló elnevezést a mai hipster kultúrában, sőt, ez proto-hipster lehetett, de hogy az a gyönyörű szép épület, az valóban a lóvontatású vasútnak volt az egyik fordulópontja, mert ugye alulról fölfelé közelítve, és aztán felülről lefelé, itt azért a be is tájoljuk. Ez melyik hegy is? Te vagy a budai?
14: Utána fogok nézni. Attól, hogy én ezen a környéken nőttem föl, tulajdonképpen egy utcával alatta, a Lóvasút rendezvény helyszíntől pár száz méterre van az az orvosi rendelő, ahova gyerekkorunk óta járunk a
13: és
14: körzeti
13: orvosunkhoz.
14: És most is majd felhívom, hogy adjon valamit erre a kölgésre. De képzeld, sosem néztem utána a nevének, talán azért, mert annyira benne van így a világomba. Ez nagyon sokáig egy teljesen elhanyagolt és kicsit ilyen pusztulásra ítélt épület volt, aminek látszott a régi pompája, de jó pár évvel ezelőtt csodálatosan felújították, és voltam már ott színházban, mert a Grillus Dorka barátnőmnek a férjével közös színházi előadását is láttam ott már, illetve hát ott volt ez a beszélgetés, amiről majd mesélek. Na, de visszatérve arra, hogy mi minden várható ebben a mai napban, szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy milyen ez a meleg így a városban. A sport is sport lesz, de azért nagyon bejön bele az ökológiai gondolkodás, és tulajdonképpen így a sportnak a testtudatossága megy tovább a szauna témánkban. És a matchmakerben tulajdonképpen sokunk vágyát, időszerű vágyát fogja megénekelni két vizuális alkotás. Nők nézik a tengert. És még egy csomó minden másról lesz szó, de most már jön valami zene.
13: Vívottam egy csomó ideig, hogy mivel kezdjük, de aztán Malcolm Strachan lesz.
14: Mondd meg egyszer.
13: Strachan lesz, aki skót. Ezért aztán nem venném a számra a helyes kiejtést. Quest for Love, ő egy trombitás Freddy, aki nem tudom, 40 éve azzal foglalkozik, hogy fújja a rezet, és mindenféle zenekarokban kísérletezett. Egészen pontosan a holnapi napig, amikor megjelenik az első Malcolm Strachan nagylemez, és ebben a jazz fúvásnak egy olyan időszakát láthatjuk, ami így a 90-es évekre volt először jellemző, amikor az acid jazz, tehát a soul jazznek volt egy ilyen nagyon jó kis korszaka a 70-es évben. Az indult.
14: 70-es évek az acid jazz?
13: Nem, ha végig hagyod. Én vagyok a hívás, mert nagyon messziről kezdem. Igen. Tudom a gondolataimat.
14: Annyi ideje hallgatlak, és szeretnék kapcsolódni, és azért nem jó évtizednél csekkolok be a sztoridba.
13: Igen, és ráadásul te gondolkodásod az nagyon gyors, és azért nem hagysz időt arra.

0: azzal szeretném folytatni, ami tulajdonképpen mindenkinek szem előtt van, vagy a hónaljában van, vagy a gerincén lecsorgó veríték formájában. Tulajdonképpen nem is tud előle menekülni. Pusztító, hogy ennyire meleg van. Még úgy, hogy májust írunk, és múlt héten pont magyaráztam a Simikémnek, hogy olyan csodálatos ez az időszak, amikor már úgy érzed, hogy jön a nyár, már annyira fantasztikus illatok vannak a levegőben, az esti séták, amikor olyan kellemesen lehűl, és így, ahogy így haladsz előre, egyszer csak így váratlanul beleérkezel egy ilyen kis illat buborékba, és nézed, hogy ez melyik fának, melyik virága. Na ez radikálisan átalakult abba az állapotba, amit augusztus végén szoktam érezni, amikor már nagyon-nagyon elfáraszt ez az állandó meleg, és biztos neked is megvan, amikor a kocsiba vezetsz, piros lámpa van, és próbálod úgy belőni, hogy úgy állj meg a következő autó mögött, hogy egy kicsi helyet hagysz annak érdekében, telente annak érdekében, hogy a fényt kapd, és most már elkezdtem azt, hogy az árnyékos sávokba próbálok azt a 47 másodpercet is állni, míg zöldre vált a lámpa és elindulhatok. Tündével voltunk sétálni a ligetben, és miközben a liget, amikor már a talajon mész, a fák alatt, ezt nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy ez mit ad, hogy létezik nekünk itt Budapesten ez a Városliget, de amíg a parkolótól eljutsz, a térkövön az 70-szeres erővel tolja vissza rád a már a levegő hőmérsékletben is elviselhetetlen meleget.
1: Viccesen is meg lehet ezt közelíteni, meg fél komolyan, meg komolyan. Hát valószínű, el kell kezdenünk azt itt a városba is nektek átélni, amit mi már ott az agráriumban jó régen, évek óta, sőt évtizedet tapasztalunk, hogy a hőség az villámgyorsan megérkezik egyik napra a másikra. Az az igazság, hogy nincs átmenet ebben.
0: Igen, ezt mondom, hogy van egy darabig az évszaknak megfelelő úgynevezett tavaszias idő, és onnan nem egy ilyen finom, lassú átmenettel lesz egy ilyen júniusi, hanem az brutális kánikula.
1: Igen, keressük azokat a növényeket, szerintem a bambusz lesz a megoldás, ami villámgyorsan megnő, keveset kell bele foglalkozni, terjed, mint akinek nincs más dolga, mert hogy árnyékot kell vetnünk, és hát a téli időszakban, amikor hűvös van is, azon kell gondolkodnunk, hogy majd hogyan árnyékoljuk, és az árnyékolás technika, meg a mindenféle növényzet, földtakaró növényzet telepítése, és azt csoportosan hogyan lehet, én nem vagyok tájépítő, sem kertépítő, de az biztos, hogy az urbanisztikának, én azt gondolom, legalábbis, hogy nem arra játszik mindenki, hogy kipusztuljanak a városok, mert annyira élhetetlenül meleg lesz bennük, akkor csak is kizárólag az marad, hogy hogyan telepítünk mindenféle árnyékot, mert valóban az van, hogy 10:00-tól már így ebben a május végi időszakban is azt éljük át, amit augusztusban szoktunk, és akkor várjuk, hogy villámgyorsan szeptember legyen, most azonban van 3 hónap előttünk. Persze van ennek magyarázata, meg volt ez régen is, több száz évvel is, tehát voltak hőhullámok, igen ám, csak a mi adaptációs rendszerünk nem lett arra felkészítve, az iskolában nem tanultunk róla, meg különben is okosakat nem hallgattunk róla, ezért vagyunk többek között mi itt, hogy elmondjuk nektek, hogy árnyékot. Szóval az lenne szerintem például egy ilyen közszolgálatiság, hogyha az embereket arra is kezdenék el tudományosan felkészíteni, hogy mit tudunk mi cselekedni a különböző élethelyzetekben, legyél egy 10 emeletes tetején, vagy ha jobb sorsod mondjuk az agglomerációba tart, akkor ott mit tudsz kezdeni azzal, hogy hűtsük, mert nagyjából ez.
0: Én fantasztikusnak találom, hogy olyan Simi, akit nagyon érdekel ez a cserépbe ültetés, magok elszórása, locsolás, ebben a locsolás dologban olyan tudatos. Szóval van a dolgok, amiket 25 000-szer kell elmondani neki, és akkor is mindig van egy nagyon adekvát válasz, hogy miért nem. De reggel, mielőtt elindul a vadába, a kis cukimuki kezével megnézi, hogy milyen a föld a kis virágai és paradicsompalántái alatt, és meghozza a kis öntöző kannáját, és megöntözi őket, és gondoskodik róluk, és beszélget velem arról, hogy ha ilyen meleg van, akkor egész nap kell őket locsolni, folyamatosan kell őket locsolni. Nem múlt héten, hanem pár héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy van egy ilyen fővárosi kezdeményezés, hogy fogadjanak az emberek örökbe egy fát, ami egyszerűen annyit jelent, hogy ahol élnek, ott figyeljenek arra, hogy azok a köztéren senyvedő, kiszáradástól veszélyeztetett fák megmaradjanak nekünk, és esténként vigyenek le egy vödör vizet, és locsolják meg úgy saját maguk, meg kicsit a tágabb közösség érdekében.
1: A saját érdekünkben.
0: Igen.
1: Igen. A saját érdekünkben viszont hallgassunk zenét. Ez a rádió teli van.
0: Milyen szépen kötöttél rá, ez elképesztő szerkesztői bravúr volt. Néha nagyon nehéz megtalálni azt a verbális ívet, amivel jól tudod áthozni egyik témából a másikba, és most ez neked brilliánsan sikerült.
1: Ez azért alakult ki, mert az első hosszan előkészített felkonfomat rövidre zártad két mondattal, így aztán
0: bosszú,
1: most én...
0: Bosszú, die hard with vengeance.
1: Nem megyek ebbe a csapdába sem bele, mert ami a nyárban és az árnyékban a legjobban szól, ezt brit tudósok kikutatták, és a múlt héten olvastam egy 150 oldalas tanulmányt, hogy végül is melyik az a zenei stílus, amely legjobban stimmel egyrészt a városokban élő hőhullámoktól szenvedőknek, másrészt a mentálhigiénés problémákban szenvedő vidékieknek, nos ez nem más, mint a Jamaikában feltalált reggae, és ennek egy nagyon erős előadója, Protoje, aki...
0: Róla már beszéltél?
1: Igen, igen, nekem ő kedvencem, én ezt én most...
0: Hova valósi?
1: Most coming out-olok, hova valósi? Kingston Town.
0: De olyan vicces, az a neve, hogy Protoje, én azt gondolnám, hogy ő tulajdonképpen Horvátországba foglalkozott az apukája kompok építésével, Protoje, a híres Protoje család, tehát nélkülük megállna az élet az Adrián.
1: Köszönöm szépen az értő hozzászólást.
0: Mindig számíthatsz rám, ugye? Mindig számíthatsz, kérés nélkül én itt vagyok, és hozom, és adom.
1: Ez van, ha az ember pápanő lesz, vagy nagyon sok kerekasztalba vesz részt, tehát ide jut. Big 45, ez a dal címe, és Protoje Kingstonból.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: Ez a dal ismerős, ugye?
6: Ha én rózsa volnék.
5: Na és ez?
6: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
5: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Múlt héten egy olyan beszélgetést vezettem, nevezhetett kerekasztalnak, de nem volt kerekasztal, hanem egy pódiumbeszélgetés.
8: Az attól pódium, hogy magasított deszkákon vagytok?
7: Pontosan. Ezen a Lóvasút nevű helyen, ahova 150 széket lehet elhelyezni abban a ilyen, tudod, kicsit ilyen koncentrikus félkörökbe. Nem klasszikus színházi volt, hogy párhuzamosan rakott széksorok, hanem hogy legyen az egésznek egy ilyen kereksége, meg intimitása.
8: Amfiteátrum-szerűen? Úgy,
7: igen, köszönöm szépen. Volt elhelyezve a 150 szék, melyre 150 jegyet megvásárolt a hallgatóság. Tehát teljes teltház volt, az alapját a Algaui Hesna, akivel mi együtt dolgoztunk a tévében, ő háborús tudósítóként utazott, én pedig a kultúrházat csináltam, szóval, hogy jó régóta ismerjük egymást. Írt egy könyvet, aminek az a cím, hogy Miért pont én, és azt veszi benne végig, hogy mindaz a nehézség, kalkulálható és kalkulálhatatlan nehézség, amit az élet így rád dob, mind múlik, hogy valaki képes abból nem csak, hogy ki mászni, hanem valami többlet tudással felvértezve tovább csinálni az életet. Mik azok a képességek, amik ebből tanulhatóak vagy fejleszthetőek? Egy nagyon-nagyon érdekes könyv, nagyon sok interjút készített benne emberekkel, és egyáltalán nem egy olyan típusú self-help book, amiben így kristálytisztán meg van mondva, hogy ugyancsak fókuszálj a jövőre, ugyancsak csináld ezt, tekerd át, keretezd át, nem tudom mit csinálj, hanem hogy nagyon empatikusan végigveszi, hogy az egyes helyzetekben mi a nehézség, és vannak egymásnak ellentmondó tanácsok is a könyvben, hogy hogy kezeled, hogy óvod meg magad, hogyan engeded bele magad egyébként ezekbe a veszteség történetekbe. És ennek már volt egy könyvbemutatója ennek a könyvnek, amin ott volt vendégként Epres Panni és Tom Bornelli. Mind a kettőjüknek azért nagyon mind a kettőjüket megtörte a sors, ugye hát a Panni a élete boldognak és állandónak hitt időszakában elvesztette a férjét, az ország kedvencét, A Nelly pedig egy már a születéshez nagyon közeli állapotú kicsi babát kellett elengedjen, és azt valahogy feldolgozza, hogy még nem lesznek négy fős család. De szóval ott hárman ők elkezdtek beszélgetni, és az olyan jó érzés volt, hogy arra jutottak, hogy fú, ebből meg kéne próbálni csinálni egy mások számára is hallgatható eseményt. És akkor felhívtak engem, hogy vállalnám-e, hogy ezt vezetem, ami egy olyan érzékeny fajta feladat, tehát hogy ez nem egy ilyen energikus téma, amiben úgy tudod, így elveszed a szót, átadod másnak, bedobod az új témát, hanem hogy szóval hogy itt mindenki nagyon nehezekben van, amikor erről beszél. És valóban az volt, hogy ott ültünk négyen, és az első kör az kicsit olyan formális, aztán mindenki úgy lepuhult, és nagyon önfeltáróan így beszélt ezekről a végletes állapotokról, amiben találta magát a különböző gyász folyamatokba. És igazából mind a négyünknél volt egy pont, amikor láttam, hogy fú, hogyha most itt gyorsan nem lépünk, akkor itt sírni fogunk, ami egyébként nem baj, tehát teljesen adekvát, de hogy mégis menjen tovább az este, úgy nagyon kellett figyelnem, hogy hogyan segítem ki őket a különböző nagyon elszomorodott kis aranyos gödreikből. Szóval, hogy egy nagyon szép este volt, amiben lehetett, tudtuk, hogy ez egy őszinte beszélgetés lesz, tehát mindenki elmondja, hogy miket élt meg, miket látott belőle olyankor a gyereke, vagy a gyerekei, mint például a Panninál, mire figyel, mit adott ez neki, bármilyen furán is hangzik, de hogy mit adott ez az brutális veszteség, hogyan csinálja tovább. És amikor moderálsz egy eseményt, vagy beszélgetést, akkor az minden szempontból egy ilyen kettős jelenlét. Mert egyrészt hallgatod a sztorikat, de közben gondolkozol is azon, hogy mik azok a szavak, mik azok a gondolatok, amik mentén lehet tovább menni a következő kérdésre. Én kiborulok attól a típusú műsorvezetéstől, ahol valaki előre leírja a kérdéseit, és teljesen mindegy, hogy mi történik abban a pillanatban. Tök mindegy, hogy ki hol tart. Ő lenéz a papírjára, és a hármas számú kérdéssel folytatja, utána pedig a négyes. Miközben ott valami létrejön, ami nem volt tervezett, nem kalkulálható, de nagyon szép, nagyon erős, abba kell beleállni, onnan kell tovább menni, azzal kell foglalkozni. Tehát, hogy moderálni egy beszélgetést, az egyrészt olyan, hogy te részt veszel benne, te is átéled, de közben van egy ilyen nagyon kiélesedett tudatállapot, hogy figyelsz arra, hogy mi ennek a ritmusa, és még egy dologra figyelsz, hogy a közönség mennyire van veled. Hogy nehogy az legyen, hogy ti nagyon belemelegedtek valamibe, de ez ennek a közönségnek azon az estén egy kicsit már sok, vagy már kicsit úgy fészkelődnek, egy kicsit már nem bánnák, ha valami más téma lenne. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben nekem nagyon erősen kell a radarjaimmal levenni, hogy miben van az a 150 ember, és nagyon erősen levenni, hogy miben van az a 3 ember, aki beszél, és arra is figyelni, hogy én egyébként miben vagyok. Szóval nagyon szép esték vannak így a, nem tudom, mögöttem. De ilyet, hogy 150 ember effektíve mozdulatlanul figyel 2 órán keresztül, röhögtünk, sírtunk, törölgettük a könnyeinket, de annyira körülöttünk volt ez a 150 ember és a figyelme, hogy ez egészen elképesztő volt, és amikor vége volt, és hátra mentünk a kis öltözőnkbe, ott megköszöntük egymásnak, mindenki kicsit úgy kifújta magát, ittunk egy pohár vizet, és kijöttünk. Figyelj, az emberek folyamatosan hálálkodtak, folyamatosan úgy tudtunk menni ki a teremből, hogy mindannyiunkat mindig megállított valaki, és elmondta, hogy ezt egyszerűen köszöni, ezt köszöni, ezt köszöni, ezt köszöni, ezt köszöni. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Nagyon szép este volt.
8: Lesz-e folytatása?
7: Lesz. Képzeld el, nagyon szeretnék, hogy legyen ősszel. Még ilyen, nyilván ki kell találni, hogy ez nem olyan, hogy ugyanazt a történetet elmondod Kazinc, Barcikán és Miskolcon, miközben mindenhol nagyon épülnének az emberek ezekből a történetekből, szóval ki kell találni, hogy milyennek a jó műfaja, de minden abban az irányba mutat, hogy ezt folytatni fogjuk.
8: Örülök neki. Conchita Velasco. Ő 1950-es években indult el Spanyolországban. Nyilván, aki jobban benne van a spanyol kultúrában, az egészen biztosan találkozott már a nevével, hiszen ő egy színésznő, főleg színészetéről volt ismert, tévésorozatokban, mozifilmekben, de még televíziós műsor vezetőként is sokat lehetett látni. A pályája azonban táncosként, modellként és egy picit talán ha 10 darab kislemezt adott ki ugye az 50-es, 60-as években. Tehát úgy indult, hogy énekesnőként sem volt akármi, és amikor a Párizsban a jeje korszak volt, akkor az is egy zenei stílus volt. A François Hardyék, akkor ő azt gondolta, hogy na, hát ez, hogyha Párizsba megy, akkor Madridba is. És az egyetlen ilyen spanyol nyelvű interpretálója volt ennek a világnak, úgyhogy Conchita Velasco ez 1958-59 környékén keletkezett, az El Moreno című dalt fogja előadni, Lányokra lány.

0: skandinávoknál mentálhigiénés szempontból is, és egészségügyileg is nagyon megy ez a szauna kultúra, és ennek van azért számos előnye, hátránya, nem mindenki fér hozzá ugyanis ez a műfajhoz, hogy legyen otthon szauna. A finneknél van, azt tudom, a legtöbb, ott még ilyen tízemeletes házakba is beépítik a fürdőszobába az egy-két fős kabinokat, de egy szerte Svédországban, Norvégiában, de a Dániában is igen virul. És úgy látom igazán, hogy a nyugati kultúrában is kezd elterjedni, tehát az Egyesült Államokban is, meg Nyugat-Európában és Magyarországon is. Nem egyszer is, nem olcsó műfaj. Nekünk talán itt a fővárosban, meg vidéken is azért van egy picit előnyünk, mert rengeteg a gyógyvíz, meg a geotermikus energia és a gyógyszálók. Azért most már talán mindegyike tartalmaz legalább egy szauna szeánsznyi helyet. Ha nem is csak gőzt, akkor finn szaunát, vagy orosz szaunát, vagy bármilyen egyéb stílusút. De akkor is, hogyha belegondolunk, és el akarunk menni egy ilyen helyre, azért zsebbe kell nyúlni. Ez hatványozottan így van. Azokban az országokban, amiket én emlegettem, vannak olyan helyek, például Svédországban ezek hosszú várólistás klubok, ahol olyan minőségű szaunát tud az ember igénybe venni, ami minden igényt kielégít, de Norvégiában fizetni kell. Úgy kell.
1: Nem, azt értem, hogy fizetni kell a
0: szaunát. Semmilyen extrákkal, hogy bejuss el egy szaunába. Ugyanis, hogy neked lakóingatlanod legyen ezekben az országokban saját. Tehát azért van a mi fejünkben ez egy ilyen nagy kérdőjelként, mert ugye mi arra vagyunk szocializálva, ha nincs saját ingatlanod, akkor nem vagy ember. Ott azonban a saját ház, lakás per bármi, az az elérhetetlen kategóriában van, vagy hosszú évszázados hitelekre. Tehát nem olyan egyszerű azt mondani, hogy én magam fogom, és akkor egy szaunakabint beépítek a saját ingatlanomba, mert ez nem így van, hanem el kell menni intézményekben, gőzbe. Mi így mondjuk itt Magyarországon, megyünk a gőzbe. Hát ott nem úgy van, csak hogy megyünk, hanem tagsági kell, mert hogy limitált a befogadó képesség ezeknek a helyeknek, úgyhogy nem taglalom hosszan, aki arra felé él, biztosan tudja, aki meg nem, az fogadja el nekem, hogy ezt az írást, ami a Guardian-en volt, nem szemlézem hosszabban, mert a lényeg azonban az, hogy a svéd kormány próbál segíteni a szűkösségén ezeknek a helyeknek, ezért most már folyókra is telepítenek mozgatható szaunaházakat, amelyek publikusak, úgynevezett publikusak. Képzeljék el, hogy kb. Olyan, mint ez a tenisszel van, nagyságrendileg hasonlóan a világ, hogy szűk klubokban vannak a teniszpályák, és nagyon kevés olyan tér van, ami publikus sportpálya is, és bárki mehet, csak be kell írnod magad előre, hogy mikor szeretnél. Na most így van a szaunákkal is ezekben az országokban, hogy bizony, ha akarsz menni, akkor ott időben kell ébredni, és hát nyilván ott is vannak frekventált időszakok, ezért aztán most legújabban átalakítanak régen elfeledett pontonokat, mint az A38 nálunk, az mondjuk nem egy koncerthelyszín lenne, hanem egy szauna létesítmény. És azokat olyan helyekre telepítik, ahol mondjuk sok olyan otthon van, amelyek ilyen több emeletes házak, tudod, ezek a, hogy hívják ezeket?
1: Lakótelepek?
0: Lakótelepek, igen. És akkor, hogy azoknak a közönségét tudja kiszolgálni, kicsi pénzért, nem kihalásos alapon a részvételi lehetőség, tehát nem a déd nagyapámnak kellett abban a szaunaklubban helyet foglalni, hogy én is bejuthassak, hanem tágítani egy picit, mert hogy az élettani meg mentálhigiénés pozitív hatásait azért már mindenhol felismerik, és mindenhol tudják, a máshonnan nem a finnektől. És az így lecsorgott, tudod, és Skandináviába, és aztán most már hozzánk is. Mondom még egyszer, a mi sztorink azért egyszerű, mert 250 éves hitelekből megvásárolunk minden ingatlant, és akkor mi tudunk magunknak még egy szaunakabint is hozzácsapni ehhez.
1: Melyik volt ez a szó, ami nem jutott az előbb eszedbe?
0: Egy csomó ilyen van. Rengeteg, most hirtelen meg se tudnám mondani. Az összes nehezen jut eszembe már.
1: Most az előbb kérdezted tőlem, és mondtam.
0: Ja, a lakóink, tudod, amikor tízemeletesen...
1: Lakótelep.
0: Lakótelep, na!
1: Figyelj, képzeld el, tegnap mondja az anyukám, hogy 2 napig gondolkozott azon a szón, ami nem jutott eszébe, mindenhogy körbe tudta írni, definiálni tudta, és nem jutott eszébe az a szó, hogy kampány, és ezt elkezdtem mondani nekem az autóban, és nekem eszembe jutott. Hát az olyan fajta elégedettségérzés, amikor így rájössz, és megvan a szó, és mondtam neki, hogy olyan vicces volt, amikor a Simi kicsi volt, visszatérően nem jutott eszembe az a szó, le kellett írnom most az adásmenetembe, mert megint elfelejtettem volna, hiszen az ugrik be, hogy vízesés, de nem vízesés, hanem szökőkút. Ez a szó, hogy szökőkút, ez 1700-ból 1700-szor nem jutott eszembe. Tehát a kicsi fiam annyira ki van erre élesedve, hogy amikor ránézik, és azt mondom, Simi, hogy is mondják azt, amikor tudod, így jön a szökőkút. Már be se kell fejezem a kérdést, szökőkút. De most ezen a lóvasútos esten, mikor még készülöttünk, mindenki veszi a cipőjét, igazítja a ruháját, csinálgatja a haját, ott vagyunk 4-en egy ilyen relatíve picike öltözőbe, a helyszínen elkezdi mondani. Figyeljetek, én annyira félek, hogy itt tényleg olyan sokat olvasok, hogy van az a betegség, tudod, amikor nem jutnak eszedbe dolgok, hogy mi is annak a neve, és ott álltunk, és leültünk, és a hátunkon fekve nevettünk, hogy ő úgy aggódik a demencia kapcsán, hogy nem tudja már ezt a szót kipréselni az agyából, és ezen nagyon sokat nevettünk.
0: Környezetemben számos ember gondolja azt, szűkebbe, tágabba is, 40-es éveinek hajnalán, hogy ő már a demenciával küzd, mert nem jut eszébe egy-két szó, és hiába mondom nekik azt a hasonlatot, hogy képzeljétek már el, hogy benneteket annyi impulzus ér 24 óra alatt, mint 300 éve egy embert egész élete alatt. Az, hogy valami pattintva nem jut eszedbe, mint ahogy a múlt héten is küzdöttünk valami kifejezéssel, igen, ami nekem nem jut eszembe, nem jutott eszembe, és már el is felejtettem, és elképzelem a hallgatókat, ahogy ezt a fantasztikus tartalmat fogyasztják most a rádiójukban, vagy a fülesükben, és két ember arról elmélkedik, hogy mely szavak nem jutnak eszébe, miközben teli van a világháló olyan tartalmakkal, és az FM környezet is, amelyen kiváló emberek beszélgetnek, még sokkal színvonalasabbakkal, de mi azon pörgünk, hogy mely szavak nem jutnak eszünkbe, hiszen mi műsort vezetünk, tehát lényegében az összes létező szónak eszünkbe kellene jusson, és de nem, nincs. De nem, nem, nem. Az Istennek se. Úgyhogy Jason Landero következik. Az ő neve is csak onnan jutott eszembe, hogy leírtam magamnak. Állítólag ez nagyon hasznos, hogyha leírsz egy mindent magadnak. Körülbelül mindent. Cumbia sin fronteras. Cumbia határok nélkül. Kolumbiában vagyunk 2026-ban, még nem rabolt el senkit, onnan Trump, de már szerintem ízítja a csapatokat visszafelé Iránból, hogy ez a zenei stílus pedig néhány nagyon érdekes zenésznek jutott eszébe, hogy a 70-es években azért elaludt, a kumbia nagy tánczene volt Kolumbia egy bizonyos részén, nem az egész országban. És aztán, hogy ebből egy ilyen nagy-nagy-nagy zenei mozgalom tudott lenni, az fontosak voltak azok a szereplők, amelyeknek egyike. Ez a bizonyos Jason Landero, és az a tangó harmonika, az alapja a kumbiának, onnan jól meg lehet ismerni majd, ha arra jártok. Szóval a Cumbia sin fronteras.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a, Dürer kert, Csillum Trio. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Lassítják a hőségben a vonatokat, csontritkulás ellen is véd a mozgás, jönnek az AI robotok, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szenved a máva kánikulában, 45 Celsius fokos is lehet a sínhőmérséklet. A cég lassítja a vonatokat, és festéssel is védi a síneket a forróságtól. Vitézi Dávid miniszter szerint az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Kiemelten figyelik a szakemberek a járművek műszaki állapotát, emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látták el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Olcsóbb lett a villanyautók kötelező gépjármű felelősség biztosítása. Az egyik hazai biztosítás közvetítő összesítése szerint a féléves átlagdíj éves összevetésben 8%-kal csökkent. Az összeg 52.000 forint lehet. Változás állt be a hibrid modelleknél is, ott nagyobb, 12%-os az áresés. Miközben a többi autónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta Rádióknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
1: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
9: Óriás buborékok és AI robotok 11. alkalommal várják a látogatókat a pécsi Szamárföld Gyerekfesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. Az összművészeti rendezvény célja minőségi, kreatív és élménydús kikapcsolódást kínálni a legfiatalabbaknak, miközben a felnőtteket is közös játékra és nosztalgiázásra hívja. Fellép Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint az Apacuka zenekar. Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hidegfront, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
3: Az elkövetkező hetekben 2 olyan munkám is lesz, amit szívesen ajánlok. Az egyik június 4-én, csütörtökön este, a nyugati pályaudvar mögött, tulajdonképpen a West End épületébe ékelődve található Crown Plaza szállodában, annak is az Axis nevű éttermében. Lesz megint olyan vacsora est, amiből már volt egy pár az elmúlt években. A mostaninak az előbb kedvesen emlegetett Tom Bornelli lesz a vendége. Ezek egyébként hónapokkal ezelőtt eldőlő dolgok, tehát hogy tulajdonképpen én csak így mentem előre a naptárba, és egyszer csak észleltem, hogy jé, lesz a Nellivel egy este majd a Lóvasúton, és pár hét elteltével egy másik, amiben viszont már csak róla van szó. A Nelli egy gyönyörű nő, fotómodell és séf, egy nagyon cuki kislány anyukája, és ezen az estén a menü, ami aznap kóstolható, az az ő tervei és tanácsai szerint készült. A Nellivel, amikor eddig életemben dolgoztam, párszor, mindig az van, hogy ő megjelenik ezekre a beszélgetésekre, forgatásokra kedvesen, gyönyörűen, szerényen, és a táskájába mindig van bekészítve általa sütött keks. És hogyha véletlenül nem vagyok éhes, nagyon ritkán fordul elő velem, de ha véletlenül nem vagyok éhes, akkor képzeld, pont van a táskájában egy olyan méretű kis dobozka. Mi az a kedvenc márkád, amit a múltkor annyit rögtünk rajta?
10: Tupperware.
3: Igen. Egy dobozka, amiben belehelyezi ezeket a kekszeket, belecsomagolja egy szalvétába, és azt mondja, Nórus, legyen az autódban, mert lehet, hogy pár nap múlva éppen nagyon éhes vagy a forgalomban, és jól fog esni megenni. A Nelly csodálatosan főz. Egy ilyen tiszta, egészséges, finom. Így tudnám jellemezni az ő világát, és ilyen lesz ez a menü is. És arról fogunk beszélgetni, ami alaptémája ezeknek a beszélgetéseknek, amiben olyan jól látható embereket hívunk meg, úgy értem, ha jól láthatod, hogy van egy ilyen publikus megjelenésük.
10: Sztárokat. Hát nem véletlenül nem szereplek ezeken az eseményeken egyszer sem.
3: Pedig már bombáztuk a menedzsmentet, és kitartóan nem
10: elmondta. Hallom, minden este jönnek ezek a leíratok.
3: De figyelj, tök jó lenne egyébként, lehet, hogy te is szuper vendég.
10: Én biztos nem, mert nem tudok semmit hozzáadni a történethez.
3: Uramisten, ez hogy nem fog kimenni belőled ennyi év után?
10: Ez kőbánya.
3: Kitartóan, hetek óta mondom.
10: Ez kőbánya.
3: Na, egyébként a Nellinél ez is nagyon érdekes, hogy a Nelli nem egy nagyvárosi csaj, és szerintem az egész attitűdjébe, viselkedésébe, a dolgokhoz való viszonyulásába, a munka etikájába, az alázatába, a szerénységbe, ez ugyanúgy megvan. És ő nagyon megéli azt, és nagyon hálás azért, hogy ő hova jutott el, milyen helyeire a világnak, milyen munkákba, milyen felkérésekbe. Tehát van egy ilyen nagyon szerethető viszonya a saját sikeréhez, és a saját szépségéhez is, amit én nagyon bírok. Szóval, hogy én kislánykorom óta nézem, meg úgy észlelem a szép nőket, és nagyon szeretem azt, amikor valaki ennyire sugárzóan gyönyörű, mint a Nelli, és szemmel láthatóan ez valahogy nincs így a saját érdeklődése fókuszában. Nyilván tudja, nyilván amikor modell vagy, akkor azért összerakod, hogy azért szeretnének veled dolgozni nagy márkák, mert szép vagy, de hogy egyáltalán nem e köré rendezi az életét, vagy az önképét. Ez engem lenyűgöz. És nagyon nagy váltások voltak az életében, egy karrier szempontból, nagyon nagy utazások, nagy helyszínek, a férjével, aki a fotóművész Tombor Zoltán, éveket éltek és dolgoztak Milánóba, aztán egy még sokkal kompetitívebb helyen New Yorkba, és aztán onnan hazajöttek. Szóval nagyon sok érdekes és tanulságos tapasztalat van a Nelli életében, és ahogy mindig ezeken az estéken, az a menet, hogy leülünk ebben az étteremben, megvacsorázunk, és aztán egy ponton mi a Nellivel kiülünk egy ilyen nagyon, nagyon szép, magas, hófehér asztalhoz, és elkezdődik a beszélgetés, amit a közönség hallgat, szóval ezt nagyon ajánlom.
10: És eszik közben?
3: A közönség? Előtte esznek, tehát lemegy a vacsora, és úgy ülünk be, hogy közben...
10: Teli hassal, nem aludt még el senki.
3: Uramisten.
10: Jó, hát tudod, hogy mindenki magából indul ki.
3: Úgy, te nem voltál még olyan vacsora esten, ahol meg kellett vacsorázni, és utána még egy normális, beszámítható, értelmes humanoid lényként viselkedned?
10: Soha. Ez nem.
3: Tehát te megvacsorázol egy ilyen elegáns vacsora esten, tudom, hogy például voltatok Szegeden abban a szuper fine dining helyen, ahol 12 kóstoló fogás után ücsöröksz, tehát ott úgy kell téged elképzelni, hogy lemegy a 12-dik, leborulsz az asztalra, és a Kriszti utána egy taxit hív, és a taxissal együtt kivonszolnak a kocsiba, mert te megszűnsz létezni, mint egy társadalmilag elfogadhatóan viselkedő férfi.
10: Ezt nagyon jól fogalmaztad meg, és tökéletesen pontos, mert hogy igazából az alkimistáról beszélünk. Ha valaki még nem volt az alkimistában Szegeden, az rohanjon foglaljon, mert kapacitás ott is szűk, sosem felejtem el, hogy mennyire finomakat ettünk. Azonban velem, igen, sajnos ez lehet, hogy a otthonról ezt a hiányt ezt is hozom, hogy végigettük, és én már tipliztem volna. De a feleségem
3: társasági életet
10: így élt. Így van. Tehát minden fogás közben, és ráadásul ő akkor ott borkostolót is tartott, tehát ők úgy főztek, hogy a borokhoz, vagy borainkhoz, az ő boraihoz, mik azok nekem hozzá, az ő boraihoz.
3: Hagyd már abba ezt a szerény háttérbe vonulást, meg kellett ő bolondulni, hát a féladás arról szól, hogy mennyit dolgozol ezekért a borokért, értem, hogy a Kriszti a borász.
10: Hát ez az egy dolog. Na, nem megyünk ebbe bele, de ez nagyon pontosan festetted le a történetet, hogy én utána legszívesebben elvonultam volna egy könyvvel a szállásra, míg azért egy darabig érdeklődve hallgattam ezeket a hát valahol a small talk és a lényegi beszélgetés között lévő van ennek biztos műfaja, ennek is egy papnője vagy, de érdeklődésem nekem az ételekről szól.
3: Említettem neked, hogy az általad is rajongással övezett Leonora Carrington, amikor a Tündével közös előadásunkban a Leonora sztorit a Tünde meséli, mindig benne van az, hogy ő egy ilyen nagy, befolyásos brit családba született, és meg voltak hívva a királyi udvarba fogadásra, ahova Leonora egy könyvvel ment. Tehát őt olyan szinten untatták ezek a small talkos, semmiről sem szóló társasági események, ahol neki az lett volna a feladata, hogy a csodálatos ruhájába jöjjön, menjen, vonuljon, hogy aztán egy társadalmilag megfelelő státuszú férfi szeme megakadjon rajta, és akkor elinduljon a frigy. Ezt ő köszi nem kérte, de hát így menni kellett a családdal, ezért ő leült egy székre és olvasott. Ő a te embered, már ebben is látszik.
10: Igen. Friko. Pontos leszek, egyszerű és száraz tényközlő. Chicago, 4 tagú zenekar, tekerik a gitárt. Nagyon szeretem őket, meghallgatásra javaslom. Friko, tehát is a dal címe Still Around.

0: Hamarosan elkezdődik a férfiak által olyan árt világesemény, a futball világbajnokság. Három országban szúrjuk le. Mexikó, Egyesült Államok, Kanada. Nagyon szerettem egy időben a futballt. Tehát, hogy én nem a műfajt szeretném lebeszélni, hanem csak így hangosan gondolkodva arról, hogy mi fog történni most majdnem két hónapig az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Nos, az, hogy egy 48 futballcsapat szerepel idén a legtöbb valaha. Tehát a pénzgyár már egy olyan maximalizált állapotban van, amelyet egy maffia szervezet, a FIFA gondoz, hogy tényleg már szerintem a több csapatot azért sem lehetne beengedni a világbajnokság keretei közé, mert soha nem lenne vége, tehát elunnák az emberek. Most fog először megtörténni az, hogy egy szurkolónak, ha végig szeretné követni, vagy csak félig az általa nagyon szeretett válogatottat, akkor rettentes sokat kell utaznia. És ezt általában repülőgépen fogja megtenni, mert azért a távolságok fantasztikusan nagyok. Már most az első előrejelzések, amelyek az időjárást taglalják, és itt most persze nem Kanadáról szólok elsősorban, hanem az Egyesült Államokban, és ott is a déli részét, meg a Mexikót, ahol lesznek azok a városok, ahol lesznek majd a meccsek, olyan hőhullámokat vetítenek előre, amely már most azt indukálta, hogy legalább egy, de lehet, hogy két ivás szünettel meg fogják szakítani az összes meccset, amely persze hosszabb TV közvetítést fog eredményezni, amely két tervezett megszakítás, játék megszakítás, ugye reklám, még reklámot lehet eladni. Az egyik fő szponzora ennek az eseménynek az a szaúdi olajcég, állami olajcég, amelynek neve Aramco, és a világ egyik legnagyobb kibocsátója, károsanyag kibocsátója. Az, hogy a repülőgépekkel, amikor utazunk, mennyi károsanyagot bocsájtunk ki, ez hozzáadódik az egész futballvilágbajnokság sötétedéséhez, már a képének sötétedéséhez. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy az USA-ban azok a stadionok, amelyek délebre esnek, mind légkondicionáltak. Tehát egy stadiont, amely 70 ezres, teszem azt, vagy akkor legyen csak 50 ezres, állandó légkondicionált állapotban tartani, az sem kevés energiát fogyaszt, és az a fantasztikus ebben, hogy igazából csak bent található ez a léghűtés. Kint a Béláék, akik megvették a jegyet, és sorba állnak két órán keresztül, hogy bejussanak, azok kapják telibe a napot, mert ott nincsenek, és nem lesznek a szurkolói zónák hűtve. Mexikóról nem is beszélek. Szóval az egész eseményre annyi guano terül már most rá, még el sem kezdődött, hogy számomra ez egy olyan világbajnokság, nyilván Európában kicsit hátrányban leszünk, mert az összes meccs, szinte amit lejátszanak, szerencsétlen sportolók vannak a legrosszabb helyzetben, hiszen van, akinek majd helyi idő szerint délbe kell kezdenie, és gondolhatod azért Mexikóban, vagy Mexikóvárosban, vagy Texasban, vagy Miamiban milyen idő van nyáron délben. Szóval ilyen állapotba kerülnek majd a játékosok és a szurkolók is, meg az a rengeteg utazás, és mellé ez egy szuper extra luxi világbajnokság lesz, hiszen rettentő pénzbe kerülnek majd a jegyek is, és el tudjuk képzelni a szállásokat. Hogyha valaki ezt végig szeretné csinálni, akkor az a minimum, hogy a NER 16 évéből kell építkezzen anyagilag, mert másképp ez nem, tehát hogy másképp, hogy ez nem jön ki, sehogyan sem.
1: De mondjuk az egy jó nagy célcsoport.
0: Igen.
1: Az egy nagy és fizetőképes célcsoport. Igen, egy igen. Darabig.
0: Igen. És akkor még arról nem is beszélek, hogy szerencsétlen iráni futballválogatott is kijutott a világbajnokságra, és akkor ők nem tudnak az USA-ban játszani, mert nem is kapnak vízumot. Ezért kiesésre vannak már az eleve ítélve.

0: hiszen a mexikói, egy mexikói csoportban fogják majd kergetni a labdát. Gondolja azt a fatális eredménylistát, aminek alapján ők tovább jutnának a csoportjukból. És egy következő kör az már az USA-ban lenne. De mondjuk Donald G. éppen kijöve a narancsárga szoláriumból, nem adja meg lehetőséget nekik, hogy belépjenek az országba, mert hogy hadi állapotban vannak éppen az Egyesült Államokban, és akkor kéne keresni Tucson közelébe valamit a mexikói határon, ahol még X csapatod oda kéne delegálni az irakiak, vagy az irániak mellé, hogy játszhat. Tehát az egész kezd az őrületig fajulni, és még el sem indult. Úgyhogy amennyire vártam én régen a világbajnokságokat, és amekkora ünnep volt az én lelkemnek az, hogy láthattam ezeket a dél-amerikai, mert nekem azok voltak, az afrikai és a dél-amerikai csapatok, mert őket mindig ritkán láttuk így élőben focizni. És amikor megláttam a Valderrama fejét először életemben, vagy az egész kolumbiai csapatot, vagy az urugváiakat, de az, említhetném bármelyiken Mexikót, emlékszem, amikor 86-ban Mexikóban 40 évvel ezelőtt kint voltunk a világbajnokságon, és na mindegy, rossz ezt látni, hogy mivé lett az a jó kis sport, és hogy az üzletnek is melyik részét fogják meg.
1: A most budapesti rendezvény, azt téged érdekel?
0: Nem. A Bajnokok Ligája azon remet, de jó, hogy behoztad reggel.
1: Azért egyébként, mert amikor jöttem a rádióba, elmentem a Hősök tere mellett, ahol épül.
0: A szurkolói zóna, gondolom.
1: Igen.
0: Szóval, ha túléljük, vagy Budapest túléli ezt a meccset, az nagy szó lesz, hiszen két egészen prostó, nem tudom más, hogy definiálni őket, szurkolói tábor érkezik meg Budapestre, az Arzenál drukkerei sem, akár most hiába, hogy Nick Hornby nekem kedvenc íróim közé tartozik, szerencsétlen Arzenál drukker, de hogy az Arzenál drukkolóiról különben is tudható, hogy nem mennek messzire egy kis intelligenciáért, és hát a Paris Saint-Germain csapatának drukkerei is azért még Franciaországban is azok közé tartoznak, Marseille-Párizs meccseket, amikor lejátszák, azért ott kivonul a tech úgy, ahogy van teljes személyzeti állományában. Szóval nem tudom itthon, én csak azért drukkolok, hogy ne legyen botrány a szurkolók körül, mert az nem tenne jót az egész városnak. És amin nagyon nevettem, hogy óriás plakátokon hirdetik, és most egy héttel, vagy két héttel az esemény előtt tették ki ezeket az óriás plakátokat, hogy BL döntő lesz Budapesten. Kinek szólnak szerinted ezek, hogy miért kell erre költeni ilyenkor?
1: Szerintem hirtelen felszabadult csomó plakáthely.
0: Oké, de nyilván jegyet nem lehet kapni rá. Mi a célja a hirdetésnek?
1: Tehát nagyon élvezem, amikor beszélsz fociról, de nincs valahogy így az életem fókuszában. Amikor a Magyar Zeneházában múlt héten volt az a munkám, a Mentál Liget, csodálatos volt, és ott a végén, amikor minden jól sikerült, volt egy ilyen kis összejövetel, és akkor kocintottunk alkoholmentes pezsgővel, és mindenki megköszönte mindenkinek, mert azért ez egy nagyon nagy menet volt. Ne haragudj, tényleg ne borulj ki ezeken a
0: műfajokon. De kiborulok, nincs olyan, hogy alkoholmentes pezsgő. Az nem pezsgő. Olyan nincs.
1: Tehát és szerintem,
0: ha Eszterházi Péterrel élhetek, egy bizonyos szint fölött, egy bizonyos szint alá ne menjünk már. Tehát saját magamat alázom meg, ha ilyet iszom. Saját, akkor víz.
1: Nagyon
0: buborékos.
1: Szeretnék eljutni ennek a felvetésnek a végéhez. Tehát a szervezők voltak olyan figyelmesek, hogy figyelembe vették, hogy lehet, hogy valaki erre a munkára autóval jön. Oké, kocinthattam volna sima almalével is. Én ott ezen nem tudtam felhúzni magam. Ebbe talán benne volt az, hogy 8-ra mentem, és akkor volt délután 5, és minden tökéletesre sikerült, és boldog voltam, hogy ilyen jó lett ez az egész nap. Tehát, hogy ott az ott dolgozók mondták, hogy ők dzsihádként gondolnak erre a hétvégére, hiszen ott a Liget környékén lesz ez a két szurkolói csapat, és nyitva lesz a Magyar Zeneháza, tehát hogy nagyon vicces volt, engem akkor ütött meg ez a tény, ez az úgynevezett tényvalóság. A másik, amit kora Vitézi Dávid Instagram posztjában volt, hogy hihetetlen logisztikai kihívás lesz Budapestnek, a reptérnek, a reptérről bevezető forgalomnak. Az én unokahúgom Sárika ezen a hétvégén jön haza Budapestre, és már mondtam a húgomnak, hogy figyú, ezt nagyon végig kell gondolnunk, hogy hogy jutunk ki a Sári, hogy jön haza. Ez teljes, tényleg vélhetően teljes őrület lesz, de én bizalommal vagyok.
0: Egy nálunk nagyon ismert társaság, a Defez, egy legújabb darabjával jövök.
1: Ők vannak még?
0: Ős bemutató következik, ő van. Hát egyedül kell őt gondolom, van Baumgartner, talán Pete Baumgartner, talán ő az a neve a fiatalembernek, aki most már azért most annyira nem is fiatal, de a Defez neve, ez jól cseng, ezt szokták mondani, jól cseng.
1: Fú, de örülök, hogy megtaláltad ezt a fordulatot.
0: Igen, nem lecsodálkoznék rajta, hogyha a Piqué pólós fesztiváljaink egyikén fel is tűnne majd. Continental, ez egy nagyon régi jazz standard remixe, Belooped Remix, és így csatlakozik a kettő, a Defez, és ennek a standardnek az újraalkotása, hogy ide kerülhetnek a mi a műsorunk, Hello járra, lát nem jutott
1: eszembe. Úristen, mi van veled?

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: Száz évnyi csend, egy elfeledett álom, Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu

0: működik a Pornograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Miközben ti a Defense-t hallgattátok, innen megyünk tovább. Én most a munkásosztályt fogom képviselni, mint eddig is mindig. Június 12-én a Magyar Nemzeti Galériában Tündével újra vezetünk a Dolce Vita című kiállításban.
3: Nem érzed ezt egy kicsit keménynek?
2: Mármint, hogy mit?
3: Hát nem kell újra vezetni, hanem ennek nincs vége.
2: Nem, hogy ebben a kiállításban újra, mert amikor meghirdették az elsőt, ott olyan mennyiségű ember jött erre a vezetésre, hogy ott alig tudtunk mozogni tulajdonképpen velük a térben.
3: De ez nem úgy van, hogy ti már ott laktok bent a múzeumban, és igazából a kiállítások cserélődnek, ti csak vezettek.
2: Tényleg az milyen lenne, hogy igaziból mi lakunk a Magyar Nemzeti Galériával, tehát az az elképesztő építkezés és őrület, amit így a NER-nek tudnak be, vagy az előző miniszterelnök kicsit nagyra nőtt víziójának, az voltak éppen Topor Tünde és Winkler Nóra
3: rezidenciája
2: épült ott ki, tehát mi ott élünk fent a Nemzeti Galériába, és időnként emlékeztetjük egymást Tündével. Te figyelj, nem most van nekünk jelenésünk a galériába, és már át is sétálunk egy csillogó ruhába és egy megfelelő topánba, és csak visszavonulunk egy kicsit arrébb. De ez így van, és június 12-én...
3: És olyan még nem volt, bocs, hogy már rég nem volt az a kiállítás ott, mikor ti még mindig arról a kiállításról beszéltetek. Tehát, hogy egy előzőről.
2: Megpróbálom.
3: Tehát, hogy színjei, mondjuk színjeiről meséltetek két hónapig.
2: És már egy dali kiállítás.
3: És már egy dali van, de ti még mindig a színjeit mondjátok, amikor folyik le az óra a képről.
2: Most figyelj, nem.
3: Köszönöm a választ, de ennyire
2: ennyi. Tolnod. Ennyi, hát te... jön egy kérdés, én adok rá egy választ, tehát ezt nem kell meghálálni, nem kell megköszönni.
3: Azért most ott tartunk, már egy választ is meghálálunk.
2: Szerint nekem ez természetes. Nézd, Frigyes, nekem ez számomra ez. Én azt gondolom, hogy ez így természetes. Elmondhatom végre, hogy június 12-én, pénteken, kora este, Tündével felcsattogunk a várba, a Magyar Nemzeti Galériába, és megismételjük tárlatvezetésünket a Dolce Vita kiállításon. Ezt azért is mondom. Ki írta a kiállítást?
3: Ez a Fellini filmet.
2: Benne van a Fellini filmnek a leghíresebb képsora. Benne van.
3: Lehet, azt még lehet levetíteni, azt a képsort.
2: Miért ne lehetne?
3: Amikor Trévi kútból
2: ki. Oh, yeah.
3: Mert szerintem az már nem piszi, azt már nem engedi át. Az már ilyen abuzálás, nem a női nemnek a... Én úgy gondolom, hogy az már...
2: Jó, mert te nagyon felvilágosult, vagy te bőven az emberiség előtt vagy felvilágosultságban. Ennek a műnek az odakerülését és a körülötte jogi egyezkedést nem én bonyolítottam. Én Tündével 17 órakor várjuk az oda érkező vendégeket, és végig sétálunk velük a kiállításon, mely arról szól, mit adott Olaszország, tágabban is mondom, mit adott az Itália élmény az elmúlt 200 évben a magyar képzőművészetnek. Kit mi ihletett meg ebből az élményből, milyen módon, ki az, aki valami radikálisan újat rakott a képzőművészetébe attól, hogy időt töltött ott, ki az, aki megtartotta a sajátját, ki az, akire úgy hatott ez az élmény, hogy tulajdonképpen ilyen anyanyelvi szinten kezdte beszélni ezt az olasz életérzést, ki az, akinél nagyon jól megmaradtak a kelet-európai gyökerek. Nagyon, nagyon érdekes ezzel a szemmel végig sétálni, úgyhogy mindenkit várunk erre is szeretettel. A jegyeket a Nemzeti Galéria honlapján lehet megvásárolni.
3: Ugyanilyen nagy szeretettel nyújtom át most azt a dalt, amelyet Shy Ben és Johnny Greenwood meg Nigel Godrich egy csomóan raktak össze, toltak alá, pakoltak mögéjük, mert hogy a Rajasthani Express zenekar már a második lemezét készíti el ezekkel a fiatalokkal. Aztán a lemezt, amely úgy húzza össze, nem a Ravi Shankari értelemben, bárki is értse ezt a szinoni vagy átvezetésemet, amit most erre rádobtam, hanem jóval inkább az Anuska Shankari értelemben, hogy Shankaroknál maradjunk, mert hogy Magyarországon egy darab ideig minden világzene Ravi Shankar volt, és ezt meg is értem, amiben szitár van az világzene. Na most ebben nincs egy darab szitása, jóval inkább tablák, és egyéb őshonos itáliai, vagy itáliai, látod, megőrülök, tényleg.
2: Hatok meg, rád.
3: Indiai, indiai zenekar, énekelnek, tabláznak, és melléjük meg Johnny Greenwood, aki a Radiohead gitárosa, egy kicsit pittyög elektronikával. Jó, na, az az első dal, amit kiadtak az albumra, Raranja, és az összes Maharanja erre táncol, csak hogy egy nagyon-nagyon-nagyon ihletet szóviccel kerekítsem le ezt a mondatomat.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Három lemezborítóból azt választottam ki, amin egy félvér nő, talán...
2: Afroamerikai.
1: Igen.
2: Annyit néztem azt a borítót. A hatásodra egyre többet nézelgettem a borítókat. Kicsit félek, hogy egy idő után borítóra fogok zenét vásárolni.
1: Legyen így?
2: Nem. Nem szeretném.
1: Várj, akkor módosítom. Ne legyen így? Na szóval azt választottam, amin ez a nő ül a tengerparton, arccal a tenger felé, a végtelen, végtelen, végtelen horizont.
2: Távolban egy fűzfa.
1: Irányába, de a szeme be van kötve egy sejemszalaggal. És van egy dali kép, nem ezt választottam, amin nem, Magritte. Szerelmesek csókolóznak, de be van kötve nem csak a szemük, hanem az egész arcuk, de nem ezt választottam, hanem ezt az állapotot, amikor egy egyedül ül egy nő egy partszakaszon, és teljesen zavartalan, tehát se ember nincs, se hajó nincs, se semmi nincs, csak a végtelen kékség meg ő. És eszembe jutott egy Edvard Munch kép, aminek azt hiszem az a címe, hogy Fiatal lánya a tengerparton, amiben hátulról látsz egy hófehér ruhás nőalakot, amint így a tenger végtelenségét nézi. Munkról van szó, tehát az derűsnek nem mondható, hanem kicsit olyan terhelt, olyan sötét tónusú az a tenger, de gyönyörű, tehát őt nyilván képzőművészként érdekelte ez az ellentét, hogy mit tud egy hófehér folt, hogyan tud kiragyogni egy ilyen sötétebb tónusú színvilágból. Ez jutott eszembe, és egyszer s mind biztos vagyok benne, hogy sokunk vágyát képviseli ez a két mű, hogy úgy lehessél a tengerparton, hogy zavartalanul kapcsolódsz a vízhez. Ez senkinek nem fog megadatni a következő hónapokban, hiszen turista paradicsomokba szeretnénk elutazni, eljutni, végre letenni a strandtáskánkat, és átadni magunkat annak, hogy 73 millió másik ugyanilyen vágyjal otthonából elindult ember között tudunk majd szuszakolódni a parton, lerakni a törülközőnket úgy, hogy hozzáér a szomszédhoz, és sorban állni a büfében.
2: Nobatnak hívják azt a brazil előadó, nagyon fiatal első ilyen darabja, amit én legalábbis ismerek tőle, a Tel Aviva. Nagyon jó, hogy itt voltatok, és végighallgattatok bennünket, aki nem tudta elképzelni a képet, meg a borítót, irány a hellojárat.hu, ott a Matchmaker applikáció, és ott szépen látja párhuzamban. Jövő héten találkozunk nektek, akik most hallgattátok, vagy akik vasárnap halljátok, és aztán örökké valóban is mindig. Sziasztok!
1: Sziasztok!

korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!
1: Thank you!

0: Thank you, ladies and gentlemen, you know.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
2: Ez az.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trió. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trió. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élvonal.

0: sin.org. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagűz hajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta el rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzéstípusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Lángra kapott a szőke tiszagűz hajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárra fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már többfelé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkörvonalazódik.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Platon Karatajev, amely egy Tolsztoj karakterről kapta nevét, 2016-ban alakult. A magyar indie kvartett zenéjével a létezés magja körül bolyong. Paradoxonokon keresztül keresi a válaszokat az elemek atomi szintű megfigyelésével, vagy csillagászati szemszögből elmélkedik az igazán lényeges kérdéseken. A zenekar fokozatosan eltávolodott akusztikus hangzásvilágától, és megjelent dalaiban az elektronika is. Az évek során a Platon Karatajev nem csak helyi szinten szerzett figyelmet, hanem nemzetközileg is elismerték. Több millió streameléssel a Spotify-on, főként az USA-ból, az Egyesült Királyságból és Németországból.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Lázár Dodi vagyok az Esti Kornélból, ez pedig a Rádió Café.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Előfordul, hogy egy pizzéria étlapjáról nem csak harapnivalót, hanem művész nevet is választ magának az ember. Így lett egy húsimádó pizzára vágyó lányból Big Pig. Az előadó szerint a nagy malac, mint név, azért is szerencsés, mert így rendetlenül és cukin is viselkedhet a színpadon, ahogy éppen kedve tartja. Az írországi születésű Spanyolországban fölnőtt, de Angliában alkotó Big Pig hol énekel, hol rappel, hol angolul, hol spanyolul, ezért igazán jól áll neki egy ilyen celeburdi név, amelyet annak ellenére is megtartott, hogy a húsimádás korszaka véget ért nála, ugyanis időközben vegetáriánus lett. 2020-ban kiadott kislemeze, a Switch, a művésznő angolul éneklős felvételeinek sorát erősíti.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az imago mundi latin szókapcsolat jelentése a világ képe. A kifejezést olyan román stílusú templomok homlokzatára használjuk, ahol az üdvösség történetet ábrázolták a teremtéstől a feltámadásig. Jellegzetes magyar példája az esztergomi Szent Adalbert székesegyház 1190 körül épített nyugati díszkapuja, amelyből mára sajnos csak töredékek maradtak fent. A latin kifejezés ugyanakkor egy 23-ban alakult magyar zenekart is takar, akik egy szegedi tehetségkutatón bukkantak fel. Világképük a surfrocktól egészen a dark popig terjed. Ha az Elszállnék című daluk dombormű lenne egy templom homlokzatán, azt írnánk fölé indie rock.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sungin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Galaxisok Együttes az útkereső 20 évesek közérzetét megzenésítő zenekarként lett ismert, a legsikeresebb számok egy jó része is az első albumukról származik. Vannak számok, amelyek szövegével Szabó Benedek zenekarvezető a mából nézve személyesen már nem tud azonosulni, sőt, kínosnak is érzi előadni őket. Nem gondolom, hogy még mindig a fiatal generáció szónoka lennék. Közben a rajongóink egy nagy része továbbra is ebből a korosztályból kerül ki. Minden esetre nem hiszem, hogy az embernek az élete végéig magával kéne cipelnie régi dolgait. Mondja Szabó, aki az alkohol helyett manapság inkább már csak a főzésről beszélget zenésztársaival.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ösztönös tehetség, aki korán rátalált arra az útra, ahol igazán sikeres lehet. Ő Sir Michael Philip Mick Jagger, a Rolling Stones Golden Globe díjas énekese, aki zenész, színész, dalszerző, producer és üzletember is egyben. Jagger soha nem tanult zenét, teljesítménye ezért is különleges. Apja tanár volt, és fiának is ezt a pályát szánta. Aztán minden másként alakult. A középiskolát még befejezte, a közgazdasági egyetemi képzést azonban egy év után otthagyta a zenei karrier érdekében. Jagger 2002-ben lovagi címet kapott II. Erzsébet királynőtől, amelyet Károly, akkori walesi herceg, ma III. Károly király adott át. Sir Mick egész életében imádta a szebbik nem képviselőit, máig 5 nőtől 8 gyermeke született.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A blattolás lapról olvasást jelent. Ez lehet kártya vagy kottalap. Az utóbbi értelmében egy még ismeretlen zenedarab kottából első látásra történő lejátszása vagy feléneklése.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
7: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
9: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál.
3: A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Emellett fehér hővédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
10: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatott helyzet kihasználása alatt próbálnak fertőzést kötni.
9: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még odapörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellőkések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A spanyol nyelvű Besame Mucho-t a mexikói Consuelo Velázquez szerezte 1940-ben, még 16. születésnapja előtt. A dal számtalan feldolgozást és fordítást ért meg. Kiss me much, kiss me a lot, kiss me again and again, embrasse moi, stále ma boscavai. Énekelték világszerte, a Győr-Moson-Sopron megyei Mexikó puszta presszójában például Szeretlek én címen lett nagy kedvenc.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A tömeges kivándorlásról szól a Moszkva tér Mi a baj című 2026-os szerzeménye, amelyet személyes szinten Hanzséros Róbert nővére ihletett. A frontember szövegíró és zeneszerző nehezen dolgozta fel, hogy testvére Bécsbe költözött. A dal társadalmi szinten is vizsgálja a keletiből történő integetés és a menekülés helyzetét. A probléma összetett. Egyszerre szól arról, hogy elmennek, és arról is, miért érzik úgy, hogy el kell hagyniuk az otthonukat. Nyilatkozta a szomorú jelenség az énekes. A Mi a baj addig mond, amíg még figyelek, sorok pedig utólag sajnos más, még fájdalmasabb értelmezést is kaptak. 3 nappal a szám megjelenése után hosszú betegség

0: Sziasztok, én Csicsi vagyok, a Dagshell zenekar szaxofonossal, és hallgassátok a Rádió Cafét.
1: Yesterday, 10 years ago.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Sokan hiszik úgy a mai napig, hogy a Stuck in the Middle with You Bob Dylan száma. Pedig nem. A dalt Joe Egan és Jerry Rafferty szerezte, és a Steelers Wheel adta elő 1972-ben. A dalból számos cover verzió született, de csak azután, hogy a világ Quentin Tarantino első moziának, a Kutyaszorító Bandnak köszönhetően újra felfedezte magának.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A The Preachers szerint borzasztóan szólt élőben is az Is This How You Feel című 2013-as daluk. Az ausztrál indie zenekarnak nehezére esett koncerten reprodukálni a stúdióban megírt, gondosan kimunkált hangszerelésű szerzeményt. Úgy érezték, mintha pár perc alatt kellett volna maratont futniuk. Pehjükre ez lett legnagyobb slágerük, így muszáj volt minden bulin elnyomni. Majd amikor inaktív időszak, feloszlás és külön zenélés után 2024-ben újra összeállt a csapat, hogy az inkrimináció számot is tartalmazó Blue Planet Eyes nagylemezt ismét teljes egészében eljátsszák. Az első újkori fellépés Sydneyben 6 perc leforgása alatt teltházas lett. Ezúttal a rajongók futottak maratont pár perc alatt a koncertjegyekért.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Korábban a Parcells olyan szerteágazó skálán mozgó elődökből merített inspirációt, mint a The Beach Boys, a Bee Gees, a Steely Dan, Marvin Gaye, Toto, a Daft Punk, a Fleetwood Mac vagy a Chic. Nem utolsó sorban a listára kívánkozik George Harrison, akire Jules Cromelin gitáros bizonyos klippekben annyira hasonlított, hogy sokan komolyan elgondolkodtak rajta, vajon hol lehetett a nagymama a Beatles ausztrál turnéja idején. A 2025-ös Sorry klipjében haj szőkére festve, jellegzetes bajusz off, Harrison rokonsági fokok témája jegelve. Az inspirációk listájára viszont felkerült egy újabb, meglepő név. A zenekar ugyanis a Prelude Pressnek adott interjújában kifejtette, Rihanna, Te Amo című 2010-es slágerét is szerették volna megidézni a dalban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A politikusok egyik ismérve, hogy előszeretettel használnak fel különböző dalokat engedély nélkül, és a zenészek reakciója általában kimerül egy felháborodott, elhatárolódó nyilatkozatban. Azonban amikor Nicolas Sarkozy, akit helyben úgy hívnak Sarko, 2008-ban az Unió egy népi mozgalomért párt rendezvényein és videóiban is egy aktuális világslágert, az MGMT Kidzét alkalmazta zenei aláfestésként, a fagyi visszanyalt. Az amerikai duó jogi úton kívánta rendezni az ügyet az akkori francia elnökkel. Kissé őrült tény, hogy a párt jogosulatlanul használta fel a dalunkat, miközben ezzel egy időben kalózkodás elleni törvényekért kardoskodnak, fogalmazott a formáció egy közleményben. Sarkozy erre felajánlott 1 eurót, ám az MGMT nem fogadta el a nagyvonalú javaslatot. A felek végül 2009 áprilisában peren kívül megegyeztek. A párt 2500 eurót fizetett ki a perköltségekért, és további 30 ezer eurót a jogsértésért a duónak, akik utóbbi összeget teljes egészében eladományozták előadói jogvédő szervezeteknek. Voilà!

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Továbbra is stabil az utolsó turbina Pakson. Jövő héten összejöhet az országgyűlés. Guatemalában ismét kitört a Fuego vulkán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot a Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája, a Duna vízállása pedig egyelőre nem változott. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor korábban arra figyelmeztetett, most tetőzik a hőség, ezért továbbra is fontos az önkéntes áramtakarékosság, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az extrém meleg miatt péntekig marad az otthoni munkavégzés az állami igazgatásban és az állami vállalatoknál, ahol ezt a munkakör lehetővé teszi. A kormányfő arra kérte a magáncégeket is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a példát. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
5: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt félbuta és eszmélet fesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
4: Ismét kitört a Fuego vulkán Guatemalában, mintegy 1700 embert kellett biztonságos helyre menekíteni. A hatóságok három térségben vörös riasztást rendeltek el, mert a láva, a hamu és a forró törmelék mellett a közelgő esőzések is veszélyes iszapárakat indíthatnak el. A szakemberek szerint a következő 72 óra lehet a legkritikusabb. A Fuego Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányójának számít. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
6: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
7: Sirály.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Azt vettem észre, hogy a staféta próbálja lekövetni azt, hogy amúgy is fiatalabb vagy kísérletibb alkotóknak mondjuk mik a fontos szempontok, amikor egy produkcióban gondolkodnak. Szóval gondolok itt arra, hogy az utóbbi években, ha jól emlékszem, az egy ilyen fontos bíráti szempont volt, hogy mennyire veszi figyelembe a közösségi gondolkodás, vagy a közösségiséget, hogy mennyire gondolkodik mondjuk fekete blackboxokon kívül más terekben is, amikor arra gondol valaki, hogy létrehozna valamit. Más terek, másfajta gondolkodás, akár részvételiség, mi a szerepe a nézőnek, szóval szerintem a stafétások gondolkodnak arról, hogy mi a színház.
2: Jó estét kívánok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádiókafén. Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim Szabó Veronika és Turi Zita, kétszeres staféta nyertes alkotók. Szabó Veronika színész, rendező, Bohóc, a Hét Próbás Társulat alapító tagja. 2016-ban végzett a londoni Royal Central School of Speech and Drama színművészeti egyetemen, kortárs színházi gyakorlatok mesterszakon. Előtte a Goldsmith Egyetemen tanult alkalmazott színházat. 2019-től a Pirosor Bohóc doktorok tagja. Munkáit bemutatták hazai és nemzetközi fesztiválokon és színházakban. A Queendom című előadása elnyerte a Teater Fesztivál közönségdíját. Színészként főként kortárs színház és tánc társulatokkal dolgozott. Alapító tagja a Free SFL Színház és Performance szakának. Az Absolute Beginners zenekarban zenél. Turi Zita rendező koreográfus, a Plac Fesztivál keretein belül került bemutatásra staféta nyertes Front Stage musicale a nemek közötti egyenlőtlenségekről a nyilvános szférában. A Hősnők tere 2025. szeptemberében lett bemutatva, 2023-ban pedig testvéreivel, Gáborral és Lilivel hozta létre a Közveszélyes munkakerülők című előadást. Köszöntelek benneteket szeretettel. Kihagytam valamit?
1: Sőt. Úgy hiszem, mindent elmondtál.
2: Mindent elmondtam. Kezdjük a stafétával, hogy mit jelent számotokra, mint alkotóknak a staféta, mint pályázati lehetőség?
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy az utóbbi korszakban vagy időszakban egyike, és nem sok ilyen van azoknak a lehetőségeknek, amiből már egy független területen dolgozó alkotó el tud kezdeni gondolkodni egy olyan produkcióban, ami egyenlőbb tud lenni, mint egy mondjuk minimális létszámú vagy büdzséjű produkció. Szóval ez kifejezetten nekünk találta ki végül is a főváros. Erre van elég nagy kereslet, tehát minden évben nem is tudom hányszoros a túljelentkezés, de elég magas szerintem, mert egyike azon pályázatoknak, amiből tényleg lehet egy kísérletet végrehajtani.
3: Meg ami követhető, vagy ilyen kiszámítható olyan szempontból, hogy tudjuk, hogy mikor fog megjelenni, tudjuk, hogy mennyi az annyi, hogy ez milyen promócióval is mondjuk jár, tehát szerintem ez is egy ilyen nagyon fontos része a stafétának.
1: Igen, meg hát nyilván a staféta, de mint egy intézmény, a jelenség, ez kapcsolatban van mindenféle befogadó helyekkel, tehát hogyha mondjuk az ember azt mondja kezdő alkotóként, hogy ő szeretne létrehozni egy produkciót és beadni a staféta pályázatra, szerintem az a befogadó helyeknek is egy ilyen komolyan vehető dolog, tehát mert nekik kell hozzájárulni ahhoz, hogyha te pályázol, akkor ő azt mondja, hogy igen, ha nyersz, akkor nálunk be tudod mutatni, amit megterveztél.
3: Illetve még az, hogy a Vera is mondta, hogy nagyon sokszor túljelentkezések vannak, hogy én az utóbbi évekből így azt tudom, hogy lehet, hogy nem nyer, vagy hát nem nyer minden pályázat, de hogy tök sok, ugye az elbírálók, meg ott van egy ilyen konzulens kör, hogy azok olyan tervek is kapnak aztán lehetőséget, akik mondjuk nem nyerik meg a stafétát.
1: Igen, és ami még szerintem fontos, hogy ugye minden pályázatnál mik a bírálati szempontok, szóval sokféleképpen lehet egy produkciót, vagy egy pályázatot értelmezni, meg értékelni, és azt vettem észre, hogy a staféta próbálja lekövetni azt, hogy amúgy is fiatalabb vagy kísérletibb alkotóknak mondjuk mik a fontos szempontok, amikor egy produkcióban gondolkodnak. Szóval gondolok itt arra, hogy az utóbbi években, ha jól emlékszem, az egy ilyen fontos bíráti szempont volt, hogy mennyire veszi figyelembe a közösségi gondolkodást, vagy a közösségiséget, hogy mennyire gondolkodik mondjuk fekete blackboxokon kívül más terekben is, amikor arra gondol valaki, hogy létrehozna valamit. Más terek, másfajta gondolkodás, akár részvételiség, mi a szerepe a nézőnek, szóval szerintem a stafétások gondolkodnak arról, hogy mi a színház.
3: Például tök sokszor problematikus, hogy mondjuk hova adjak be egy pályázatot, mert olyan keretek, hogy vagy nagyon tánc, vagy nagyon színház, és akkor tényleg ez, amikor valami kísérletező, és így nem annyira fér bele egyikbe se, vagy mindegyikbe egy picit, hogy ez szerintem én ettől tartom, hogy eléggé izgiknek is a staféta előadásoknak, mm-hmm. hogy nagyon sok, tehát hogy tényleg az újszerűség, azt szerintem ettől egyik benne szokott lenni a darabokban. Igen.
2: A staféta szóban már benne van, hogy át kell egy ponton adnotok a stafétát, tehát ha jól tudom, háromszor lehet mindösszesen pályázni. Ez azt jelenti, hogy még van egy lehetőségetek, hogyha jól számolom. Másképp pályáztatok a második alkalommal? Tehát mit tanultatok az első folyamatából?
1: Én nem gondolom, hogy egyébként sokkal másképpen pályáztam, pláne, hogy ugye az nyert, vagy elment, hogy egyszer már nyertem, akkor úgy gondoltam, akkor lehet, hogy ezt jól csinálni.

0: hogy mondjuk mit gondoltam akkor, amikor az első percet adtam be, és most mi érdekel jobban, azt szerintem változik nálam.
1: Hiszen az ember is változik.
0: Igen, igen.
1: Hogy milyen témákkal pályáztatok? Meséljetek erről a gondolatiságról, hogy mi foglalkoztatott titeket mindkét pályázat során.
2: Mind a ketten, ha jól tudom, akkor először egy kollektívább, vagy hogy így nem uh-huh. egymagunk pályáztunk,
0: igen, igen.
2: És nekem mondjuk, amikor testvéreimmel pályáztunk, akkor a bátyám írta a pályázatot, ott kezdődik. És a másodiknál pedig egyébként ezt így nagyon röviden megosztanám azt a történetet, hogy én semennyire nem terveztem pályázni abban az évben, és pont egyébként a Verával együtt kirándultunk a leadás előtt egy héttel, és akkor ő olyan lelkesedéssel mesélte így az ő projektjét, meg hogy ő miben van, hogy ilyen nagyon kedvet csinált ahhoz, hogy vagy valami tüzet bennem is felébresztett.
0: Nagyon jó.
2: Nekem az ott így beindította, és akkor valahogy egy hét alatt ilyen, nyilván voltak már ötleteim, régebről, meg így, tehát kutató munka előzte meg a Hősnök terét, de hogy igen, van egy ilyen közös utunk így ebben, amit én nagyon szeretek, és most szeretem, hogy itt ülünk.
0: Igen, igen, pont mi ülünk itt együtt. Ez így volt, mi konzultáltunk, miközben írtuk a második pályázatot. Kérdésedre válaszol, hogy miről? Én is az elsőt, azt még három másik alkotótársammal adtam be, és ez egy teljesen kísérleti gondolat volt már magában a kezdő gondolat, és azt találtuk ki, hogy minket nagyon érdekelne, hogy hogyan hatna a nézőkre az, ha nem önmagukként vesznek részt a színházi térben, hanem valami olyan dolog történik velük, amitől mondjuk ők nem annyira felismerhetőek, vagy ők maguk megengednek maguknak más viselkedéseket, és ebből elég gyorsan, egyenesen következett, hogy ezek állatmaszkok lesznek. Tehát olyan előadást találtunk ki, amiben az összes nézőn állatmaszk van, de ez csak egy ponton kerül fel, és akkor ez foglalkoztatott minket, hogy ez milyen más létezéseket vagy viselkedési formákat enged meg egy ilyen színházi térben, és akkor ennek Animal City volt a címe, és valahogy így az ember-állat viselkedése között ilyen határmesdjéket meg a színházi viselkedés kutatta. A második, ami most nemrég nyert, és még fut az előadás, az pedig a Kingdom, amiben én 60 pluszos férfiakkal dolgoztam a férfiasság témáját és a sebezhetőséget körüljárva.
2: Az első staféta nyertes produkció, amit a testvéreimmel csináltunk, 2023-ban mutattuk be a közveszélyes munkakerülőket, ami nekünk egy családi, tehát ez a együtt pályázunk, ez azért is volt meghatározó, mert hogy egy családi örökségből indultunk ki, nekünk nagypapánk, az anyai ágom az 1930-as, 40-es években a munkás mozgalomban működött, mint kultúrszervező, a Gödi fészekben csinált nagyon izgalmas dolgokat, és igazából, hogy hogyan lehet a szabadidejüket szervezni a munkásoknak, hogyan lehet a kultúra az életük része, és amatőrökkel, tehát hogy az ott, tehát igazából ez a jól szórakoztak hétvégente Gödön, együtt játszottak, és akkor mi így a 21. század jellemző szabadúszói létét gondoltuk, hogy ezt behívjuk, mert hogy mi is szabadúszóként dolgoztunk akkor, és akkor e köré verbúváltunk egy közösséget, ami azért is volt fontos, mert ez a szabadúszó lét, ez ugye nagyon sokszor így ilyen töredezetten működik, tehát hogy egymagunk dolgozunk, és hogy ezeket így egymással megosztani az ebben rejlő nehézségeket, az nekünk hát igazából nagyon-nagyon feloldozó volt. Igen, illetve az is igen, hogy nem színházi, ja igen, ezt kihagytam, hogy nem színházi emberek, és hogy ezzel is így visszaköszönt az, hogy amatőrökkel milyen más, és milyen izgalmas így együtt dolgozni. A Hősdoktor pedig igen, ahogy a bemutatkozóban elmondtad, az a nemi egyenlőtlenségekről, főleg a városban leképeződő, de nyilván a város is már csak egy lenyomata, egy tünete a patriarchális társadalomnak, tehát bejöttek mélyebb témák is, az pedig a Varsányi szirénekkel egy női, hát amatőrnek nevezik magukat, de szerintem profik. velük csináltunk egy köztéri, tehát az egy nagyon nagy létszámú, és hát sok köztéren történő előadás, amiben még kortárs táncosok is szerepeltek.
1: Itt most bejött az,

0: Hogy, hogy civil szereplőkkel együtt dolgozni, ez nálad is markánsan jelen van, a Kingdomban is, de a Kingdom valójában egy trilógia középső eleme, hogyha jól tudom.
1: Igen.
0: Ugye először egy női fókuszú előadás született, aztán jött a 60-as láthatatlan férfiak problematikája, és aztán majd lesz egy gyerek, gyerekekre fókuszáló darab. De akkor először beszéljünk arról, hogy milyen civilekkel, miért hívjátok be ebbe a térbe a civileket?
1: Nekem hosszú történetem van a civilekkel való munkában egyrészt, mert amikor én elkezdtem színházzal foglalkozni, mondjuk úgy, mint pénzkereseti lehetőség, tehát nem az iskola keretei között, mint diák, akkor én tulajdonképpen ezzel kezdtem. Szóval én a színházzal párhuzamosan drámapedagógiát is tanultam, és engem ez nagyon érdekelt valahogy, hogy lehet a társadalom formálást a színházon keresztül csinálni, meg hogy lehet olyan közösségeknek is hangot adni, akiknek amúgy nincs olyan hangos hangja társadalmi kontextusokban. Szóval innen nekem elég egyértelműen jön, mert így kezdődött. Aztán én átmentem ugye a profi színház csinálásba, és továbbra is érdekeltek a civilek, de ott már nem csak emiatt egyébként, hanem azért is, mert a civileknek van olyan lehetősége, még olyan jelenléteket, állapotokat megélni a színpadon, amikre szerintem a színészeknek már kevésbé van, mert a színészeknek olyan rutinja, tapasztalata és módszertana és technikája van arra, hogy ők hogyan bánnak saját magukkal a színpadon, ami már egy olyan tudatos létezés, ami nekem kevésbé érdekes sokszor, mint az a fajta létezés, amit egy civil ember a színpadra tud hozni. Szóval én ezért tudtam 100%-ig biztosan, hogy a Kingdomban vegyesen szeretném, ha lennének a fiúk, így hívunk, hogy fiúk. Tehát legyenek profik is, de legyenek civilek is, akkor megnézni a kettő ötvözete, hogyha ők találkoznak egymással, az milyen hatással lesz rájuk, tehát egymásra is ők, és akkor abból milyen, mondjuk remélem szerint egy ilyen harmadik színpadi jelenlét jöhet létre.
0: Ez beigazolódott?
1: Szerintem valamennyire igen. Ez leginkább nem, nehéz lemérni, vagy mérni, de abból tudom következtetni, hogy a néző visszajelzések azok voltak, hogy nem feltétlenül lehetett tudni, aki nem ismeri mondjuk a profikat a csapatból, hogy ki volt profi, és ki nem.
0: Hát ez meggyőző. Uh-huh. Viszont ott van a problematikája annak, hogy hol találjátok meg ezeket a civil szereplőket. Gondolom, egy felhívás történik valamilyen felületen, vagy felületeken, de hogy zajlik a kiválasztás? Mennyire nehéz megtalálni azt a karaktert, akit elképzeltetek magatoknak?
2: Hát a közveszélyes munkakerülőkben mi felhívást tettünk közzé. Igyekeztünk minél szélesebb közönséget, embereket elérni, de azért szerintem ez tökre limitált, vagy így azt gondolom, hogy nekünk is voltak mondjuk elképzeléseink, hogy szabadúszókat hívtunk bele, vagy így a produkcióba, és akkor de jó lenne, ha lenne egy taxisofőr, vagy de jó lenne, ha lenne egy biciklifutár, de hogy valahogy ezt sem akartuk ilyen nagyon-nagyon befolyásolni, hogy van, ez is egy leképeződése annak, hogy erre kik jelentkeznek, kiknek van igénye, és hogy mi is hova tudunk így eljutni, és ez már más ilyen közösségi előadásnál is éreztem, hogy egyszerűen igen, van valami meder, aminél lehet, hogy tovább, vagy nem tud mindenkihez, és nem tud minden perspektíva se bekerülni, amit szerintem így alkotóként így el kell tudni fogadni. Persze ez azon is múlik, igen, hogy aztán az ember mondjuk mennyire terelgeti, tehát nálunk mondjuk olyan szempontból az így érdekesen alakult, hogy nyilván egy nagyobb társaság jött össze, amit így pontosan tudtunk, hogy majd le fognak páran morzsolódni, de hogy nem volt egy ilyen szelekciós rész, hogy akkor tehát nem választottunk ki, nagyon-nagyon minimális esetben volt ilyen, de az is inkább arról szólt, hogy a csapat dinamikát mi segíti, vagy nem segíti.
0: Tehát, hogy részben maguk is lemorzsolódnak, hogyha nem passzolnak bele abba a keretrendszerbe, amiben működtök.
2: Igen.
1: Nálunk nem morzsolódott le senki, mert amikor már elkezdtük, akkor végül is már összeállt ez a 6 fő. Engem inkább az lepett meg ebben a kiválasztási folyamatban, hogy én nem gondoltam, hogy ennyi idősebb korú férfi el fog jönni egy ilyen castingra, és ő azt gondolja, hogy vállalkozna egy ilyenre. Szóval én már eleve attól féltem, hogy össze fog gyűlni annyi ember, aki vállalja ezt, és hát azért az a feltételezésem volt, hogy nem csak a téma miatt, ami azért sokat sejtetett, hogy itt lehet, hogy olyan módon is meg kell nyilvánulni, vagy nyílni, ami nem szokványos, meg azért elég hamar kiderült, hogy itt szomatikus típusú munka is lesz majd, ami azt jelenti, hogy a testükkel is kell majd foglalkozni, meg egymás testével, meg dolgozni azzal a fajta figyelemmel, hogy hogy érünk egymáshoz. Szóval ezek mind olyan dolgok voltak, hogy ki az, aki erre fog jönni ebből a korosztályban, mondjuk profin kívül. De eljöttek, tehát 2015 ember eljött a castingra, ami nagyon szép szerintem, és engem már magában ez meghatott, hogy ennyi férfi vállalná azt, hogy magára néz egy ilyen szemüvegen keresztül. Szerintem ez nagyon szép eredmény a mai magyar társadalomban. És nekem az volt fontos, hogy szintén, hogy minél nyilván sokszínűbb legyen a csoport, mert akkor tudnak egymástól is szerintem az emberek jobban inspirálódni, ha az egyik olyat tud behozni, amit a másik nem. És ez jól sikerült szerintem, mert tényleg eléggé különböznek.
0: Egy pici szünetet tartunk, a Tandem pár perc múlva folytatódik itt a Rádió Cafén.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Húzalán Bendegúz vagyok a Hakumba zenekarból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Jamie Foon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3-10-Y-When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
4: Ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádió Cafén. Ma esti vendégeim Szabó Veronika és Túri Zita. Vannak olyan előadások, ahol nagyon fontos a közeg, vagy a helyszín, ahol játszódik. Nálatok az, hogy helyszín specifikus egy előadás, az is nagyon fontos.
5: Abból a szempontból érdekes szerintem más tereket használni, mint a színházi tér, mert a színházi térben szerintem nagyon világos keretek és szabályrendszerek vannak, hogy kinek mi a dolga. A nézőnek az a dolga, hogy csendben, a sötétben üljön. És Magyarországon egyébként azt is megfigyeltem, hogy lehetőleg azért nem olyan nagyon hangosan nevessen, mert az már kiütheti a tolerancia mércét. Ezt csak azért merem mondani, mert én Angliában tanultam ugye jó pár évig, és ott teljesen más színházi élményeim is voltak, szóval ott olyan közönségben is ültem én, hogy én azt szoktam meg, hogy én vagyok a harsány nevető, ami az idegesítő kategóri, és ott meg így nagyon sokan. Szóval szerintem a mizgi a helyspecifikus színházban az egyik dolog az ez, hogy teljesen más attitűdöket, vagy viselkedéseket engedhet meg nézőnek is, és előadónak is, mint egy színházi tér, tehát teljesen más minőségű találkozások tudnak létrejönni. Másrészt meg, hogy más élmény az például eleve, ha mondjuk egy néző áll és nem ül, ha sétál és nem egy helyben van, és például ha ő is játszhat azzal, hogy hova irányítja jobban a figyelmét, mert egy frontális színházban, hogy nézünk előre, és akkor ez ennyi. Ha pedig megnyílik hirtelen a tér, ami egy nagyon jó dramaturgiai vezérfonal lett, hogy a térben, vagy a térrel hogyan vezetjük egy néző figyelmét, akkor már ő ott hozhat döntéseket. Tehát szerintem ilyen szempontból egy sokkal demokratikusabb, meg szabadabb nézői pozíció is egy nem színházi térben nézőként részt venni. Én például egy olyat csináltam ugye még anno, amiben erdőben zajlott a színház, és ráadásul még lehetett választani is a nézőknek, hogy melyik útvonalat és melyik előadót követik. Tehát olyan volt kicsit, mint ezek a lapozgatós könyvek, hogy lapozz a 36. oldalra, és akkor itt is lehetett így vándorolni az útvonalak között. Szóval szerintem ez egy szabadságot is ad. Nem csak a nézőnek, egyébként szóval az nyilván az előadónak is.
6: Nekem az a tapasztalatom, hogy egy ilyen igen, közösségi színházban, meg amúgy a közveszélyes munkakerülőkben 12 fő volt, most a Hősnők terében kb. 25 fő, tehát már önmagában szerintem az, hogy egy bizonyos létszám fölött illetve igen, ilyen körülmények között, mondjuk, hogy köztéren történik valami, ahol nagyon más behatások érnek, kezdve attól, hogy a zajszennyezés, hogy tök más munkatempót kíván meg egy ilyen próba folyamat, hogy mondjuk van egy nagy elképzelésem, hogy én annak azon az erkélyen szeretnék egy jelenetet, de aztán a Honvédelmi Minisztérium nem adja meg az engedélyt, és ez 3 héttel az előadás előtt derül ki, és akkor át kell írni egy útvonalat, tehát, hogy valahogy én azt érzem, hogy egyrészt nagyon megkíván egy ilyen rezilienciát, tehát, hogy akkor nem így, nincs olyan idő egyébként így kiborulni, de hogy így menni kell azzal, ami van, illetve szerintem tényleg így egy ilyen dolog, pláne ahol közösen készül el egy előadás, még akkor is, hogyha így az én rendezésemben, de hogy így alakítja magát így az anyag, tehát egy vannak bizonyos pontjai, amire nincs ráhatása szerintem az embernek, de hogy ez egy nagyon jó tanulásom úgy magamról, hogy meg így a színház csinálásról, meg ez az engedés, tehát nem mindig könnyű, de nekem ez egy sokkal szimpatikusabb érzés irány.
5: Meglepetések egy alkotó folyamatban az ember nem csak a civilekkel való munkában érhetik, hanem a profikkal is, szóval így vagy úgy egy alkotói folyamat, főleg ha nem a nagyon klasszikus értelembe vett hierarchikus folyamat, hanem egy egyel kooperatívabb vagy ilyen kollaborálóbb módszerrel dolgozunk, akkor ott mindig engedni kell majd, és része is az engedés az alkotásnak, de szerintem ez semmi más kapcsolat túl sem különbözik, szóval engedni, meg hagyni, hogy változzon egy eredeti elképzelésünk arról a másik emberről, vagy másik folyamatról, vagy projektről, amit elképzeltem, hogy hogy szeretném, az sose teljesen úgy lesz. Úgyhogy ilyen, értem, ez egy jó gyakorló pálya az élethez is.
4: Beszéltünk itt sok mindenről, ami izgat és érdekel titeket. Nemi megkülönböztetésektől, a 60 éves láthatatlan férfiakig, nagyon sok mindenről. Most éppen mik azok a témák, azok a területek, amik foglalkoztatnak titeket?
5: Hát én még emésztem ezt a folyamatot, mert ennek február végén volt a bemutatója a Kingdomnak. Miután kipihentem magam, még jár rajta az agyam, hogy még mi az, amit szerintem változtatni lehetne az, hogy ez még jobban működjön. Szóval egyrésztről én még szerintem benne vagyok valamennyire ebben, de nekem van ugye egy társulatom, a 7 próbás társulat, és az Attilával, aki a kollégámvel régóta, az foglalkoztat minket, és szerintem fogunk is majd valahogy pályázni erre.
4: Lestján Attila.
5: Lestján Attila, így van. Hogy hogyan lehet egy ilyen mozgóbb színházi előadást csinálni, ami nagyon rugalmas és gyorsan változó tud lenni, és eljut olyan emberekhez is, akik nem annyira ebben a budapesti független színházi közegben mozognak, úgyhogy mi egy kék túra útvonalán létrejövő előadásban gondolkodunk, ami az ilyen következő projektünk lehet majd, amiben végül is településről településre szeretnénk történeteket gyűjteni egy olyan dramaturgiai keretbe, hogy tulajdonképpen folyton egy picit változni tud úgymond a töltelék a darabban, és csak az ilyen keret vagy ilyen massza van körülötte, és mindebben minket még az érdekel, hogy mi nagyon szerettük ezeket a régi ilyen krónikás technikákat, amikor ilyen nagyon egyszerű történetmesélési technikákkal meséltek még történeteket, nem csak Magyarországon, ez mediterrán országokban is nagyon, vagy ilyen énekelve mesélés, vagy akár afrikai országokban is minket ez nagyon foglalkoztat, és hogy ezt szeretnénk ilyen új köntösbe majd forgatni, szóval reméljük, hogy ez valahogy létre tud jönni.
4: Mielőtt Zitához fordulnék, azért arról a trilógia 3. részéről, mert gondolom az is
5: igen, majd a gyerekek, arra még gyűjtöm az erőt, igen.
4: De az miről szólna?
5: Hát engem továbbra is, tehát ez egy állandó témám, érdekes, amikor még úgy volt, hogy lehet, hogy nem is színházzal fog foglalkozni, volt egy ilyen szociológia kitérő, engem már akkor is a nemi szerepek érdekeltek nagyon, meg a nemi identitások, hogy hogyan és miként definiálja magát egy ember, és hogyan viselkedik, vagy hogyan találja meg a saját szabadságát abban, hogy mi az elvárt tőle, és mi az, amiben ő a szabadságát megél, és hát ez nyilván gyerekkor korban kezdődik, ugye? Tehát, hogy a téma kapcsán nekem már elég óta érzem, hogy a gyerekekkel is kéne foglalkozni ezzel kapcsolatban, és ugye oda szoktunk jutni, hogy mi van a mesekönyvekben, meg hogy a oviba már hogy szólnak valakihez, vagy hogy kék színű ágynemű húzatot kap, vagy rózsaszínt, meg sorolhatnánk. Szóval engem érdekel, hogy ezeket hol lehet valahogy így nyakon csípni, hogy tanulják ezeket a szerepeket a gyerekek, és mit kezdenek vele. És hogy lehet ezt úgy érzékenyen megfogni ezt a témát, hogy ne nyúljak én bele alkotóként az ő személyiség fejlődésükben, hanem inkább mondjuk segítsen, vagy egy játékteret biztosítsak művészeti eszközökkel, úgyhogy ez izgalmas lesz szintén.
6: Én is egyébként csatlakozom az emésztéshez, mert a hősnők tere, tehát hogy én szeretném ezt így továbbvinni, éltetni valamilyen módon, de egyébként ki is pihenni. Meg volt nekem a legutóbbi munkám egyébként az Örkény Színházban az országkórus esemény, aminek az Állampolgári Színház részében vettem részt, mint koreográfus, és az is egy közösségi színházi, tehát civilek voltak benne. Ami nagyon izgalmas volt, ott a gyerekvállalás volt a fókuszban, és az is nagyon friss. Én most ezt tényleg azt mondom, hogy nagyon ki kell magamat pihenni, mert én egyébként nekem még a profilom fontos része a kortárstáncos identitásom, de az most így azt érzem abszolút, hogy ebbe így pihenésre van szükségem. És ami foglalkoztat az engem így egy gyerek előadás, de tehát, hogy ennyit tudok egyenlőre róla mondani, valószínűleg a nővéremmel egyébként, de hogy ez még érlelődik, és most azt is szeretném picit beépteni, hogy hosszabb távon gondolkodjak, hogy ne rögtön akarjak, ne egy jövő hét közepi pályázat leadás, hanem hogy hogyan lehet így kicsit tovább gondolkodni, és ami engem most így annak kapcsán is, hogy kicsit így ki vagyok égve, ami most foglalkoztat, hogy hogyan lehet egy ilyen valamilyen kollektív keres platformot egymásnak csinálni, nem csak akár művészeknek, de hogy tényleg azt veszem észre így a környezetemben, hogy valamennyire szerintem ez a szabadúszásból is fakad ez az elmúlt 16 évből, de hogy azért így nehezen vagyunk, és hogy tök jó lenne, hogyha lenne erre, hogy annyi tudásunk van igazából, én így azt érzem mindig, akár, és nem csak az alkotói, vagy a színházi oldalra, hanem mindenkinek megvan így a saját ilyen kis praxisa, legyen szó, akár taró, vagy massza, tehát hogy ezek az ilyen rekreációsabb dolgoknak. És hogy hogyan lehet valahogy igen, egy ilyen tudás, megosztás, egymással törődésben így segíteni, és ezzel is valamilyen közösségi kezdeményezést csinálni. Szóval nekem most ez, amire így szeretnék majd forrást találni.
4: Ebben a műsorban többször említésre került már az a tény, hogy a magyar színészek vagy alkotók sokkal többet dolgoznak, mindent el kell vállalni, sokkal nehezebb az életük és az életben maradásuk, mint mondjuk tőlünk egy kicsit nyugatabbra. Mennyire megengedő ez a független lét, hogy lehessen reflektálni egy munkára, hogy ki lehessen pihenni, hogy újra lehessen töltődni.
5: Nem annyira jelenlegi formájában, szóval ha az ember azt az utat választja, hogy amit mondjuk én nem is csak tudatosan így is alakul, de aztán meg mennyivel egy ponton ez tudatossá válik, vagy döntés, hogy ebből szeretne megélni, akkor azért nagyon nehezen engedheti meg magának szerintem az ember, hogy pihenjen. Szóval ebből a szakmából azért nagy tartalékokat félretenni nem annyira lehet, ha csak az embernek nincs olyan szerencsé, hogy időnként mondjuk egy külföldi munka megtalálja, vagy színészeknél ugye ez a filmes szakma szokott lenni, ami még mondjuk anyagilag úgy térül meg, hogy akkor megengedhet akár egy pihenés, de hogy egyébként a független szakma maga azt nem, tehát aki ezt az utat választja, nem akarom elriasztani, de ez szerintem nem egy rekreációs pihenős szakma, de jó, hogy akkor utána lehet csinálni arra is egy projektet, hogy az ember rekreálja magát. Igen, hát ami nekem segít például, és ez is egy tudatos döntés, meg hát az érdeklődésemből fakad, hogy én ugye a színház mellett bohóz doktorként is dolgozom, ami nekem azért nagyon fontos egyrészt, mert az egy kiszámíthatóbb, fixebb, meghatározott keretben történő dolog, amiben nekem csak be kell sétálnom, gyerekkórházakba és idősek otthonába, és tulajdonképpen bohóckodnom. Ez így egyébként jól hangozna és könnyű, de egyébként nem az ez sem. Tehát, hogy emögött is egy nagyon komoly szakmai felkészülés, 300 óra tréning, bohóc diploma, minden munka bele megy, de ez egy kiszámítható bevételi forrás, meg nekem azért esik jól, mert itt nem azt a fajta kreativitásomat kell használni, egy pályázat megírásához kell, vagy egy előadás létrehozásához, hanem ez a fajta munka teljes mértékben a jelenben tart, és a jelen játékosságában, hogy hogyan veszek részt egy térben, meg abban, hogy, ahogy mondtad is, Magyarországon időnként nehéz volt talán látni a fényt, vagy a boldogságot, vagy a felfelébb áramló energiákat, és a bohózdoktornak meg maximálisan ez a feladata, hogy belép egy olyan térbe, ami egy nehéz tér, ahol sok a feszültség, sok a félelem, és hogy vagy ezt próbálja oldani, vagy ha nem sikerül annyira oldani, akkor legalább teret adjon annak, hogy a fájdalom is meg tudja jelenni, kijönni a szomorúság, és ne ezek ne legyenek elnyomva. Szóval van, hogy egy gyerek mondjuk nevet, egy bohóc doktor láttán, hogy játszik vele, vagy játszunk egymással, az anyuka meg a háttérben sír, és ez így rendben is van.
6: Én nagyon küzdök tényleg épp ezzel, hogy hogyan lehet, és ráadásul én szerintem olyan szempontból kicsit meg is vagyok lőve, hogy nagyon túl tudom magam vállalni. Tehát ezért tényleg mondjuk egy ilyen, ezt a hősnök tere, azt gondolom, hogy ehhez nagyon másfajta infrastruktúra és anyagi forrás az, ami tényleg arányosan, vagy így fenntarthatóvá teszi, de közben meg így azt is gondolom, hogy így most csak azért csináljak mondjuk egy szólót, hogy az egy ilyen könnyen turnéztatható, tehát hogy valahogy nekem ezzel kell így valahogy számot vetenem, hogy ami engem érdekel, azt így hogyan tudom fenntarthatóbbá tenni, de azért azt is gondolom, hogy ez egy rendszer szintű dolog, és hogy tök sok értéket képviselnek ezek a közösségi kezdeményezések, úgyhogy én így keresem, hogy hogyan tudok megpihenni, megtöltődni, meg olyan szempontból, hogy a nagyon más kíván meg egy rendezés, más kíván meg a kortás, vagy a táncosság, vagy a tanítás, és én így ez az, amiben így azt érzem, hogy, tehát, hogy minden réteg így ki van maxolva. Ilyen instant megoldásaim vannak persze fürdőbe járni, tehát én azért nagy ilyen self-keres tudok lenni, de hogy valamikor már az se segít, és én amúgy engem ez el is gondolkodtat, hogy én akarom-e így ezt folytatni igazából, mert én nem viselem már jól ezt a kiszámíthatatlanságot, és hogy igen, el kell vállalni, meg még izgat is, meg érdekes, de aztán összetorlódnak időszakok, amit nem annyira tud az ember befolyásolni, és igen, hogy nem lehet annyira előre látni, és nekem ez már annyira nem adja.
4: Az adás végére jönnek a villámkérdések, próba vagy premier?
5: Próba.
6: Próba.
4: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
5: Mindkettő.
6: Feszes határidők így nagyon tudják segíteni. Igen, mindkettő.
4: Merészség vagy biztonság?
6: Merészség.
4: Zenés vagy prózai színház?
5: Zenés.
4: Egyedül vagy csapatban?
5: Csapatban.
4: És a vége, csend vagy taps?
5: Csend. Szép. Szép harmonikus befejezés.
4: Turizita Szabó Veronika, köszönöm mindkettőtöknek a mai beszélgetést.
5: Köszönjük. Köszi.
2: Rádió Café. Van barátod. Shut up and let me go.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
4: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta a rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
6: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességjegyzés.
5: Lángra kapott a szőke tisza gőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárra fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellökések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
7: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
7: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
7: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, és a következő egy órában vastagon technológiával, leginkább AI-jal, igen, tudjuk uncsi, de mégis fogunk foglalkozni, és a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A műsor első felében a hírekben nagyon-nagyon nagy mesterséges intelligenciával foglalkozó cégnek fogunk az órára koppintani. Arról is beszélünk, hogy az Európai Unió területén hatályba lépett egy olyan rendelet, ahol maguknak a tartalomgyártóknak és a platform tulajdonosoknak is kötelező jelölni, hogyha valamilyen tartalomban mesterséges intelligencia segítségét vesszük igénybe, és arról is beszélünk, hogy a Meta egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy az ő általa és a Ray-Bannel közösen készített videós szemüveg mikor és mit vesz föl. A műsor közepén maradunk a mesterséges intelligenciánál, és a Sunoval fogunk foglalkozni. Pontosabban a Suno kapcsán, ugye a világ legismertebb és legnagyobb szöveg alapján zenét generáló mesterséges intelligencia megoldása jelenleg a Suno, és ezzel kapcsolatban arról, hogy egy müncheni bíróság olyan határozatot hozott, mely szerint jogsértő magatartással tanította be a mesterséges intelligencia algoritmusát a Suno, amire, legalábbis hogy ezt így kimondták, hogy nem a felhasználó a hibás, aki véletlenül olyat generáltat, ami hasonlít valamire, és ami szerzői joggal védett, hanem maga a szoftver megalkotója a hibás, ilyenre még nem volt példa, mindenképpen egy jobb irányt mutat a mesterséges algoritmusok tanítatása esetében. A műsor legvégén szerencsére leszállunk az AI hype-onatról, és egy rendes, becsületes, ám sajnos egy kicsit drágára sikerült Vivo telefont fogunk közelebbről megnézni, ugyanis terítéke lesz az X300 Efe, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
0: iFater.

0: Alpha Ter. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: A mai hírek és nagyjából az adás egésze, a tesztet leszámítva, a mesterséges intelligenciáról fog szólni, és rögtön egy Európai Uniós vadonatúj már életbe lépett rendelettel kezdünk, ami arról szól, hogy mostantól az unió területén meg kell jelölni, ha valamilyen tartalom, legyen a szöveg, kép, videó, zene, mesterséges intelligencia segítségével készült, akkor is a teljes egészében, és akkor is, hogy csak AI-ja módosították, ami azért egyrészt nagyon jó hír, másrészt azért rengeteg kérdést felvet.
2: Az Európai Unió egyébként mindig is híres volt arról, legalábbis a modern technológiai világ idején, hogy mindig szigorúbban vette azokat a szabályozásokat, amik a felhasználót védték, amik a kommunikációban is azt próbálták biztosítani, és itt a kommunikációra értem a közösségi médiában történő kommunikációt is, illetve nagyon nagy rész az, tehát azt próbálták biztosítani, hogy nehezebben vezesse félre bárki is embertársát, és sokkal könnyebb legyen átlátni, főleg a mesterséges intelligenciával dúsított korunkban az, hogy mi a valódi és mi a mesterségesen generált tartalom, és pontosan erre egyébként egy nagyon-nagyon fontos szabályozás az, amit most bevezettek, ez az úgynevezett EU AI Act. Minden egyes tartalomgyártó köteles lesz kiírni azt, hogyha mesterséges intelligenciával készített tartalmat tesz közé, már az adott tartalomhoz nyilvánvalóan kell közölni azt, hogy ez bizony AI által generált kép, AI által készített videó, vagy AI által íratott szöveg, és abban az esetben is fel kell minden ilyen jellegű információt tüntetni, hogyha csak részlegesen, tehát ha mondjuk módosításában, tehát valamilyen módosításban használtak mesterséges intelligenciát, és egyébként nagyon-nagyon jó példákat hoz az Európai Bizottság arra, hogy ezt egyszerűbb legyen megérteni, tehát hogy milyen esetben kell jelölnünk azt, hogy ez egyértelműen az utolsó bitig AI által készült tartalom, vagy mik azok az esetek, amikor mondjuk egy híres személy, egy közszereplő, vagy egy ismert ember arcát módosítottuk mesterséges intelligenciával, tehát azért ezek között is különbséget tesz a szabályozás, és hát nyilvánvalóan amellett egyébként, hogy valamilyen jelzés csak úgy a felhasználóra bízva elhelyeznének mondjuk a tartalomkészítők arról, hogy ez most AI tartalom vagy sem, egész konkrétan meghatározza azt az EU szabályozás, hogy mely esetben mit kell használnunk, ugye vizuális megjelöléstől kezdve a szövegben történő feltüntetésen át, még a kódban is érdemes, illetve egy esetben kötelező elhelyezni azt, hogy ez egy AI tartalom annak érdekében, hogy akármilyen algoritmus hozza találatként a mi tartalmunkat, az ugyanúgy meg tudja különböztetni a talált listában azt, hogy ez bizony egy AI által készített tartalom, amit itt most listázok neked, kedves felhasználó, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aprólékosan utána mennek annak, hogy milyen mesterséges intelligenciával készült tartalmakat tehetnek közzé a tartalomgyártók. Ebben benne van egyébként nyilván részben az is, hogy az egyéni tartalomgyártó felelőssége is számít, illetve a platformok felelőssége is. Techvállalatoknál ez egy különösen kritikus kérdéskör lesz, mert hogy őket akár az éves globális bevételük százalékos arányával is büntethetik, ahogy egyébként bizonyos ritka esetekben már megtette az Európai Unió, nagyon-nagyon fájó mértékű összegekkel tudja a techvállalatokat néha egyébként az EU megbüntetni, és jelen esetben ez pontosan ugyanígy alkalmazható lesz majd. Még nem teljesen tiszta azért számomra az, hogy majd ez milyen mértékben lesz mondjuk a tartalomgyártó felelőssége, hány figyelmeztetést kell mondjuk az adott platformnak adnia, ha a tartalomgyártó nem jelzi saját magától azt, hogy ő most AI tartalmakat produkál, és hogy ezek után mi fog történni, illetve milyen bírósági pereket fogunk majd viszont látni, és nyilván a jövő zenéje, de az már jól látszik egyébként, hogy a platformok azért valamilyen mértékben felkészültek erre a kötelezettségre, mert ugye ez nem csak európai, hanem majd később más kontinenseken és más régiókban is elérhető kötelezettség lesz, szinte biztos vagyok ebben, de és ennek megfelelően nagyon sok esetben mi már most jelezhetjük, mondjuk például akár csak az Instagramon, hogy mesterséges intelligenciát használtunk az adott kép, videó elkészítéséhez, vagy teljes egészében generálásához, ezt ugye jelezhetjük a feltöltéskor is, úgyhogy már valamennyire a platformok

0: nagyon régóta mondjuk, és ha valaki még emlékszik annak idején, amikor nem be kellett kattintani egy pipát, hogy nem vagyok robot, hanem különböző furcsán töredezett és akár értelmetlen szópárokat kellett beírni kézzel gépelve a billentyűzeten, hogy tovább jussunk és hogy bizonyíthassuk, hogy nem vagyunk robotok, akkor azt mondom, hogy arra kapcsa, amiről az előbb beszéltem, amikor a szópárokat láttuk és beírtuk, az egy hasznos dolog volt, ugyanis a tisztességgel és jól kezelt könyvek digitalizálása közben bizony-bizony előfordulnak hibák, tehát a régi könyveknél a nyomdafesték és a képek és akármi bezavarhat egy tépés, nincs meg egy részlet az oldalnak, ezeket utána nehéz az OCR szoftverekkel, a szövegfelismerő szoftverekkel beolvastatni és így digitalizálni, ezért mi emberek pontosan ezt csináltuk, amikor be kellett gépelni a rekapcsát, és mi mondtuk meg az adatbázisnak, hogy ezek a könyvrészletek, ezek a valós könyvrészletek, amiket láttunk, azon milyen betűk vannak, vagy adott esetben milyen értelmes szavak vannak, ezzel segítettük a digitalizációt, majd ezeket a könyveket szépen összeszedték és visszaadták adott esetben múzeumoknak. Ezzel szemben 2026-ra eljutottunk oda, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatok és az alvállalkozóik konkrétan szétvagdossák a legértékesebb, ritka, akár gyűjtői darabokat is a könyvek esetében, csak azért, hogy minél gyorsabban, köszönjük mesterséges intelligencia verseny, be tudják digitalizálni őket, és utána akár laponként átadják egy nagyon gyors szkennelő gépnek, és onnantól az a könyv az enyészetélet elveszett, és igazából ez ügyben nem nagyon sokat lehet tenni, egészen egyszerűen elpusztulnak ezek a könyvek, vagy legalábbis jó részük elpusztul ezeknek a könyveknek, tehát nyoma sincs annak a fajta jó megközelítésnek, hogy visszaadjuk a jogos tulajdonosának, múzeumnak, könyvtárnak, stb. Azokat a könyveket, amiket digitalizálni akarunk. Olyan mértékű lett az adatéhség most már évek óta a mesterséges intelligencia miatt, és annyira gyorsan kell fejleszteni a vállalatoknak, hogy inkább bevállalják ezt a számomra érthetetlen és mérhetetlenül nagy botrányt, hogy értékes, ritka gyűjteményi könyveket vagdosnak darabokra, csak azért, hogy minél gyorsabban az adatbázisba kerüljön, az általuk fejlesztett mesterséges intelligencia adatbázisába kerüljön az a könyv és az a szöveg, amit a lapok tartalmaznak, úgyhogy itt beszélünk arról, hogy konkrétan levágják a gerincét a könyveknek, és ahogy az előbb említettem, lapokra osztják, vagy olyan adagolóba teszik, amit teljesen tönkre teszik ezeket a könyveket, úgyhogy végül is komoly emberi kulturális értékek semmisülnek meg, csak azért, mert a mesterséges intelligencia verseny nem úgy lelassul, hanem még inkább gyorsul, és hát nyilvánvalóan etikailag aggályainkat fejezhetjük ki, és magam sem örülök ennek, de ez egy olyan jogi szürke zóna jelenleg, reméljük, hogy az Unió majd, legalábbis először az Unió szokott ilyenekben toppantani egy komolyabbat, egyszer csak azt fogja mondani, hogy ez így biztosan nem jó, hogy megsemmisül az emberi kultúra sok-sok ezer olyan lenyomata, szó szerinti lenyomata, amire mondjuk jó esetben még akár 1-2000 év múlva is megfelelő megoldásokkal és őrzéssel vissza tudnánk tekinteni és meg tudnánk nézni őket. Tehát jelenleg ez még egy jogi szürke zóna. Én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ez változni fog, de azt nem biztos, hogy remélem, hogy annyira szigorúan és egy kicsit átgondolatlanul kezelik ezt a dolgot, mint ahogy a Trump adminisztráció kezeli a robotporszívókat és fűnyírókat is, ugyanis új hírek érkeztek Amerikából. Ugye beszéltünk annak idején, hogy minden, ami kínai gyártó, minden, ami Kínához köthető, és pláne, ami esetleg bármilyen úton, módon Kínába továbbít szerverekre adatokat, az Amerikában borzasztóan nagyon-nagyon rossz dolog. Ez nem feltétlenül hamis, tehát, hogy ezt mindenképpen vizsgálni kell, és az Unió is vizsgálódik ez ügyben. De most a Trump adminisztráció visszamenőleg is betiltaná a robotporszívók és fűnyírók azon funkcióit, amik miatt a legtöbben megvásároljuk ezeket az eszközöket.
1: Jó, legyünk egészen pontosak. Az adminisztráció azokat az eszközöket, azokat a háztartási eszközöket, intelligens háztartási eszközöket tiltaná be, amelyek kamerákkal, szenzorokkal vannak felszerelve. Hát ebbe azért borzasztóan sok készülék beleesik, tehát és nem csak a robotporszívók és a robotfűnyírók, de legfőképpen ez az a két kategória, ami egyébként teljes mértékben ki van ennek téve a korlátozásnak. Itt és pontosítani, itt nem egészen betiltás, hanem arra van szó, hogy az importját ezeknek az eszközöknek nagyon-nagyon nagy mértékben korlátozná, és hát ugye bizonyos mértékű tiltással is jár ugyanez, mert hogy valószínűleg egyébként, ahogy a híres nagy amerikai kínai techvállalat tiltólista is összeállt, tehát hogy bizonyos cég felkerültek erre a tiltólistára, valami hasonlóra lehet számítani, ha ez életbe lép ez a szabályozás, tehát külön engedéllyel egyes cégek kaphatnak mindenféle kivételeket, ugye ez általában kiemelt státuszt kell, hogy kapjon egy ilyen cég valamilyen módon, valamilyen mértékben, ahhoz, hogy ezekhez a technológiákhoz hozzáférjen, amik ugye kínai vállalatoktól érkeznének be, és hát jelen esetben is arról van szó, hogy

0: hogy az amerikai cégek abszolút nem érintettek ebben, és nyilván a kínai vállalatok ellen megy ez a gazdasági csatározás, mert ez egyben ugye azért egyfajta adatszerzési harc is, hiszen ezek az eszközök képesek belső térkép rendszereket alkotni, fel tudják térképezni a környezetüket, fel tudják térképezni a felhasználók házait, kertjeit, otthonait, illetve azok tágabb környezetét is, attól függően, hogy milyen mértékű és milyen minőségű szenzorokkal rendelkeznek az eszközök, és nagyon sok esetben ugye pontosan amiatt, mert nem csak térképezéssel foglalkozik egy ilyen hardware és szoftver kombináció, ami ezekben a robotokban van, hanem ugye ezeknek a feldolgozásával és központi szerverre történő adattovábbításával, ezért rengeteg felhasználóról szivároghat ki, vagy kerülhet ki az USA-n kívülre adat, és hát ugye ezt az Európai Unió is azért masszívan szabályozza, hogy milyen adatokat is hol és hogyan tárolhatnak nagyvállalatok azokból az adatokból, amiket ugye a felhasználó önként megoszt, és azért a házak, otthonok felépítése alaprajza, ez pontosan egy ilyen terület, de ugye nem feltétlenül csak az otthonokban, hanem mondjuk irodákban, irodahelyiségben is érdemes gondolkodni ezeknél az eszközöknél, és hát pontosan amiatt egyébként a kémkedés veszélye nagy mértékben fennáll. Képzeljük csak el mondjuk, hogy egy titkosszolgálati irodaházban mondjuk ilyen robotporszívók tevékenykednek, és azok elküldik a teljes felépítését az épületnek. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon komoly kérdéskör, nyilván a piaci hatása is megvolt, az amerikai hasonló területen tevékenykedő cégek értéke azért nagyon nagy mértékben beugrott, és van egyfajta ilyen előnye is ezeknek a cégeknek ebben a témában. És ha már mesterséges intelligencia kutakodás és AI alapú eszközök használata, akkor mindenképpen beszélünk el arról is, hogy hogyan szabályozza egy amerikai vállalat a saját eszközét, amelyel képes adatot gyűjteni, ugyanis az Instagram letiltotta a kifejezetten okosszemüveg zaklatására szolgáló fiókokat, de ez nem teljes körű megoldás.
1: Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a Meta annyira pofátlanul használná a körülötte lévő világot, amit a felhasználók felvesznek a Ray-Ban szemüveggel, ugye ezzel a videó kamerával felszerelt okosszemüveggel, hogy olyan megoldásokat fejleszt aktívan, ami nem jelezni a felhasználóknak, hogy felvételt készít, de úgy nem jelezni, hogy a saját tulajdonosa sem tudna róla, a szemüveg saját tulajdonosa sem tudna róla, hogy éppen most felvétel készül. Persze ez csak azért van, hogy megkönnyítse az életünket, és hogy minden jobb legyen. Ezzel szemben ugye egy konkrét fiókkal kapcsolatban jött ez a botrány, ahol oda mentek vadidegenekhez az utcán, és zaklatták őket, és ez volt a tartalom, mutatom az idézőjelet nagyon vastagon, és hát nem tudták az emberek, akiket éppen zaklatnak az utcán, hogy róluk felvétel készül, majd fölkerül erre a sajnos elég népszerű Instagram accountra, úgyhogy nyilván amit a letiltotta, jaj, azért az nagyon furcsa, hogy csak azután tiltotta le, miután a botrány kirobbant, és több újság is beszámolt arról, hogy vannak ilyen fiókok, és vannak ilyen oldalak, és hát nyilván ez volt a legnépszerűbb. De hát jól mutatja azt, hogy közben azzal védekezik a Meta, hogy hát a piros LED az ott villog a szemüvegen, úgyhogy látnia kell az embereknek, hogy a felvétel készül. Egy, azért a videókamerával felszerelt okosszemüveg még nem annyira hétköznapi jelenség, hogy mindenki tudjon róla. Kettő, rengeteg fizikai hack és szoftveres hack is terjed a neten arról, hogy hogyan lehet elfedni ezt a villogó piros LED-et, és hát miközben ugye ezt a Meta saját maga fejleszti, és jönnek a botrányok minden oldalról, azért jócskán látszik, hogy milyen komoly visszaélésekre ad ez lehetőséget. Mindenképpen olyan jogi megoldásokat sürgetnek a szakértők és a jogvédő szervezetek is, amik nagyon-nagyon szigorúan szabályozzák azt, hogy megmaradjon valamilyen szinten a privát szféránk, megmaradjon az, hogy rólunk, átlagemberekről nem készülhet úgy felvétel, hogy nem tudunk róla, és azt nem tehetik fel a netre semmilyen céllal.
2: iFater. Rádiókafé. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: Ha analóg fotó, akkor Unidom Store. Kodak, Agfa, Fujifilm, Ilford, Yashica és sok-sok ikonikus kameramárka egy helyen. Ha szívügyed az analóg fényképezés, most kezded a fotózást, vagy ha már igazi profi vagy, csapj le a kedvezményekre. Használd az Analóg 10 kuponkódot a Unidom webshopban augusztus 31-ig, és vásárolj analóg fényképezőgépeket, filmeket most 10% kedvezménnyel.
8: www.unidomstore.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
9: Július 31-én egy müncheni bíróság kimondta azt, amit az AI zeneipar egy jó ideje próbál egyébként elkerülni. A Suno, az egyik legnépszerűbb szövegalapú zenegeneráló szolgáltatás megsértette a szerzői jogokat, amikor licenc nélkül tanították be a rendszerét szerzői jogvédelem alatt álló dalokból. Ez nem egy újabb amerikai per, tehát hogy itt most egészen konkrétan a sokkal szigorúbb európai piacra és európai szabályozásra vonatkozó mindaz, amit most a müncheni bíróság kimondott. Ebben a témában pontosan az történt meg, amit az AI cégek egyébként jó ideje kerülni próbálnak, és úgy tűnik, hogy a jövőben egyre többen kell, hogy szembenézzenek azzal, hogy milyen módon és hogyan szerezték be, mármint az AI cégek, milyen módon és hogyan szerezték be az alapanyagot, amivel megtanították a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és hogy hányszor követtek el, és milyen mértékű jogsértést, amikor ezeket az anyagokat felhasználták.
10: És a Peti, amit kihangsúlyozott, nagyon fontos, mert hogy az a különbség az amerikai perekhez képest ebben a németországi esetben, hogy ugye eddig azzal tudtak a főleg amerikai perekben védekezni az AI cégek, a hasonló AI cégek, és nem csak a zenekészítő, hanem a képgeneráló, videógeneráló, stb., de akár csak a szöveges tartalmat előállító mesterséges intelligencia szoftverek fejlesztői, hogy hát ők betarították az AI-t, hogyha ezt olyan termékre vagy dologra használja maga a felhasználó, ami a végén nagyon hasonlít valami létező dologra, az nem az ő felelősségük, az a felhasználó felelőssége, tehát így ki tudtak bújni jó párszor a felelősség alól, bár Amerikában is szigorodnak ezek a perek. Ezzel szemben a Müncheni bíróság pontosan azt mondja, hogy nem, az a legnagyobb baj, hogy már trénelés közben is nem úgy kezeli az adatokat, nem úgy kezeli ezeket a szerzői joggal védett adatokat és információkat a mesterséges intelligencia, ahogy kell, mert hogy konkrétan vizsgáltak létező dalokat, és a Helen Fisher Atlemos, Boniem Dedicool és a Mumber Number 5-ot is fel lehetett ismerni az adatbázisban, tehát adatbázis szinten, vagyis nem az volt, hogy valahol nem létező metadatokra szétbontotta ezeket a dalokat a Suno megoldása, hanem konkrétan lekoppintotta, így áthárul a felelősség rólunk felhasználókról, akik mondjuk egy Boniem Dedicoolhoz hasonló dalt generáltattunk szövegből a Suno Bonoval. Ugye eddig azt mondták, hogy hát, kedves Fekete Gábor, ez nagyon hasonlít a Boniem dedikújára, ez bizony jogsértés, ezzel szemben most az történik, hogy nem, benne van az adatbázisban, tehát a Suno algoritmus képes ugyanilyen dalokat előállítani, és ez egy új precedens, és míg ugye Európában nem sok helyen van precedens jog, azért ez előrevetít egy olyan irányt, ami azt mondja, hogy át fog terelődni, és egyre inkább minden területen át fog terelődni a jogi felelősség nem a felhasználókra, hanem a mesterséges intelligencia előállításáért felelős szoftver és hardware fejlesztő cégekre, ami azért nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és hát mindenképpen egy sokkal nehezebb szabályozási irányt mutat, ráadásul a cégeknek is sokkal inkább oda kell figyelniük, ugyanis a jövőben ez biztos, hogy így lesz, ráadásul azt se mondhatjuk, hogy ez valami új keletű dolog, hiszen jó néhány dolog kellett ahhoz, hogy eljussunk idáig ehhez az eredményhez, ehhez a bírósági döntéshez.
9: Egyrészt München nem véletlenül egyre inkább mondjuk azt, hogy valamilyen módon megtestesíti az AI szerzői jogok csatározások fővárosát Európában, mert a tavaly novemberben hasonló ítéletet mondott ki a bíróság a ChatGPT kapcsán, amely német dalszövegeket használt fel, és idézett vissza szó szerint a felhasználók számára, anélkül, hogy ugye az OpenAI bármilyen jogdíjat fizetett volna ezért, és hát innentől kezdve aztán persze elindult egy folyamat, amikor egyre több céget találtak meg, és egyre több AI szolgáltást találtak meg ilyen szerzői jogi kérdésekkel, illetve ilyen szerzői jogi követelésekkel, de egyébként maga a Suno sem először néz komoly problémák elé, bírósági csatározások elé, mert a Universal, a Warner és a Sony három aprócska kiadó cég már beperelte a Sunót pontosan azért, mert hogy olyan adatokat használtak fel, olyan zeneszámokat használtak fel, amelyekért nem fizettek jogdíjat, és ugye nem csak a Sunót perelik egyébként ezek a cégek, tehát félreértésmesség, hogy csak egyetlen egy céggel van ilyen probléma. Van egy másik ilyen szolgáltató, az az Udio nevezetű vállalat, amely szintén hasonló problémákba ütközött ezekkel a nagy vállalatokkal, ezekkel a kiadókkal szemben. És hát utóbbi egyébként az Universal már októberben megállapodott, a Warner pedig a Sunóval és az Udióval egyaránt lezárta a pert. A Sony még mindkét céggel perben áll az amerikai piacon, és hát most jön azért majd a következő nagy-nagy lépés az európai oldalon is. Már annak fényében, hogy a Suno esetében döntés született, sorba jöhetnek majd itt Európában is ilyen jellegű követelések, és hát ugye nyilván a szabályozások az Európai Unióban nagyon nagyon szigorúak ezen a területen, nincs, hogy várható, hogy nem csak zenei téren, hanem sok-sok más területen hasonló problémákba ütköznek majd az AI cégek.
10: És ugye az az alapvető probléma, hogy létező művészek és emberek által generált tartalmakon tréningezték például a Sunót, meg ugye az Udiót is, és most valami nagyon furcsa dolog történik, mert Amerikában elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy mivel a Suno és az Udio is megállapodott már, ha nem is az összessel, de pár nagy kiadóval, ezért licencdíjat fizet nekik, vagyis ők onnantól fogva teljes joggal használhatják ezeket a művészek, emberek által létrehozott dalokat és műveket, míg a másik oldalon ugye, akikkel nem sikerült megállapodni, azokét nem, plusz itt jön be egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van a független zenészekkel, akkor maradjunk a zene területén, mi van azokkal a független zenészekkel vagy kiadókkal, akik egyik nagy multihoz sem csatlakoznak, akkor velük mi van? Az ő dalaikat el lehet lopni, őnekik nem lesz annyi pénzük, hogy bepereljék a Sunót, meg az összes többit, éppen ezért az Egyesült Államokban ugye egyrészt van az a licencelés, és akkor csinálhatják ezt a dolgot, másrészt pedig elindult egy olyan kereset, ami magukat a multikat is elkezdte piszkálni az ügyben, hogy rendben van, hogy ti odaadjátok a Sunónak a dalokat, de mi, mint kis alvállalkozók, mint kisebb kiadók, akik mondjuk a Universalhoz tartozunk, nem biztos, hogy ebbe beleegyezünk, nem biztos, hogy a mi művészeink engedik, hogy te Universal mégiscsak továbbad a Sunónak, arról nem is beszélve, hogyha egyik nagy kiadóhoz sem tartoznak, akkor velük mi lesz? Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy Európa szigorúbb ebből a szempontból, itt még nem hallottunk arról, hogy Európában bárkivel megállapodott volna a Suno, tehát az Európai Universalral és a többiekkel. Nyilván ez elkerülhetetlen lesz, hogy egyszer csak lesz egy ilyen globális licenc, de ez egyrészt azt mutatja, hogy igenis Európában legalábbis sokkal, de sokkal szigorúbb szabályozásokkal kell számolnia ezeknek a vállalatoknak, tehát elképzelhető, hogy az lesz, mint mondjuk az Apple esetében, hogy bizonyos szolgáltatásokat vagy más nagy gyártó esetében nem fogunk tudni az Európai Unió területén belül használni, másrészt pedig, hogy megnehezíti a hasonló vállalatok és szolgáltatások életét abból a szempontból, hogy sokkal inkább ellenőrizhetővé kell, hogy tegyék az adatbázisukat, és sokkal inkább figyelniük kell nekik még azelőtt, hogy bárki egyetlen promptot beírt volna bármilyen felületre, hogy van-e olyan tartalom ebben a hatalmas adathalmazban, ami esetleg később hasonló perekhez vezethet, hiszen sokkal valószínűbb, hogy az Európai Unió többi országa is a müncheni határozathoz hasonló rendeletekkel fogja korlátozni ezeket a jogokat és felhasználásokat, ami a mi szempontunkból, már mint felhasználók szempontjából, ugye abból a szempontból rossz, hogy nem fogunk tudni Bonnie M. Dedicool-szerű felvételeket gyártatni a Sunoval, viszont a Bonnie M.-nek és a jogörökösöknek, illetve az összes művésznek ad egyfajta olyan biztonságot, hogy nem fogja ellopni az AI az ő művüket, és nem fognak generálni olyan dalokat, amit ő kreált, és ami az ő védjegye, vagy amivel akár ő slágerlisták élén trónolt hetekig. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása, mivel még azt sem tudjuk, hogy mekkora lesz a bírság, mert ez attól függ, hogyha a Suno bevallja és megmondja, hogy mennyit nyert, mennyit pénzt keresett azzal, hogy például ilyen jogilag védett dalokat is betett az adatbázisába, ahhoz képest fogja meghatározni a német bíróság a büntetés mértékét. Ráadásul még mindig van a Sunónak is ugye fellebezési lehetősége, tehát ez a történet még nem ért véget, de azt jól mutatja, hogy sokkal, de sokkal nehezebb dolga lesz a bárhol, bármikor, bármit felzabáló mesterséges intelligencia cégeknek a dolga, hogyha jogvédett tartalmakkal kerülnek szembe.
0: iFater.

0: Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Újabb vívó készülék van terítéken nálunk, és ez most az X300 FE, és ha jól emlékszem, ezt az FE dolgot annak idején a Samsung vezette be, de lehet, hogy majd a Peti kijavít ez ügyben, és hogy elhagyták a gyártók egy idő után a Light és az egyéb ilyen kitételeket, mert hogy azt sugallhatta volna, szerintem ez volt mögötte, a népnek, hogy akkor ez valami gyengébb, valami kisebb modell, ami még ha igaz is, elnevezés tan szempontjából nem annyira szerencsés, ezért most például a Vivo is a kisebb, szerényebb modellt, mármint hogy sok szempontból az X300-hoz képest, és mindenképp az Ultrahoz képest szerényebb hardware-re rendelkező kistesót nem Light-nak nevezte el, hanem FE-nek, és ha leszámítjuk az árát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy korrekt telefon, de sajnos ki fog derülni, hogy az az árcédula az nagyon-nagyon sokat fog nyomni a latban ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez tényleg egy korrekt telefon, de ne szaladjunk ennyire előre.
2: Ne is, mert a kicsi, kisebb, vagy bármiféle kisebbítő, kicsinyítő, light-os jelző egyébként abban a szempontból mindenképpen megállja a helyét, hogy ez egy nagyon könnyed, nagyon légies telefonra sikerült. Mondhatnánk azt is, hogy picit iPhone Air érzetet ad messziről hunyorítva, de mindenképpen azért érdemes megjegyezni, hogy ez egy mostani kategóriákon belül is bármelyik árkategóriát nézem, és egy kompakt telefonnak számít. A 6,35-szoros képátló az eleve már nem ez a szokásos tepsi méret, amit nagyon sokan ugye azért nehezményeznek. Nyilván, amikor tartalomfogyasztásra van szó, akkor persze a nagy méretnek vannak előnyei tagadhatatlanul, de a hétköznapi használat során ez egy nagyon kezes, nagyon kézbesimuló, egy kézzel is jó használható készülék. Az említett 6,35-szoros panel egyébként egy LTPO AMOLED kijelző, tehát 1 és 120 Hz között tudja skálázni a sebességét, a képfrissítését, sebességét a rendszer. 1216x2640 pixeles felbontást kapunk ezen a képernyőn. Az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy alapvetően az egész készülék egy ilyen kompaktabb megjelenést kapjon, ne csak a kijelző méretben merüljön ki az, hogy egy apróbb modellről van szó. Ennek megfelelően alig 8 mm-es vastagságot mutat fel a specifikációk terén a készülékház. 190 g-os tömegével még egy ilyen éppen kényelmesen kezelhető darabról van szó. IP68-as víz- és porálóságot természetesen ez a készülék is megkapta, mint hogy a Vivo-nál egyébként ez szokás, meg most már igazából a legtöbb gyártónál azért egy elvárható minőségi, illetve strapabírósági ráta, amit meg kell, hogy kapjunk, úgymond egy jobb készüléktől. Belbecsben egyébként nem light a telefon, abból a szempontból legalábbis semmiképpen sem, hogy a Snapdragon 8-as processzor családból kapta meg a központi lapokészletét. Igaz, nem az Elite, hanem csak a sima Snapdragon 8, abból is az 5. generáció az, ami képviselheti magát. Szoftveres oldalra egy Android 16-os rendszert kapunk, ami nyilván a gyártó saját szájéze szerint testre szabott kezelőfelülettel van ellátva, és egyébként 5 év főverzió és 7 év biztonsági frissítést ígér ehhez a Vivo.
1: És ha már ott tartunk, hogy kisméretű készülékház, akkor az, amit most a Vivo megcsinált az X300 FE-vel, az az, hogy míg az előbb modell az X300 csak Kínában volt kapható egy nagyobb teleppel, a mostani kistesóba sikerült egy 6500 mAh-es aksit belepasszírozni, ami amellett, hogy a készülék szerintem kifejezetten kecses, és nekem mondjuk nem feltétlenül az iPhone-ok jutnak róla eszembe, hanem a Google Pixel telefonok, tehát valahogy ez a nagyon letisztult iPhone, Google Pixel vonalnak egy ilyen homázs, hogyha szépen akarom mondani, tisztelgése ez az X300 FE, de hogy ebbe a készülékházba, ebbe az egy kézzel jó használható készülékházba sikerült egy ekkora méretű telepet belerakni, az mindenképpen az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fegyverténye az X300 FE-nek, ami azt jelenti, hogy normál használat mellett semmi ilyen moderált, visszafogott használat mellett, normál használat mellett egyáltalán nem lehetetlen a két nap. Azért az a 7-8 órás aktív képernyő idő, az így a mai telefonok között még mindig kiemelkedőnek számít, és ez kizárólag annak köszönheti, hogy igen nagy az a telep, ami benne van. Ráadásul 90 watttal tudjuk tölteni, és nagyon gyorsan 90 watttal tudjuk tölteni vezetékkel, 40 watttal vezeték nélkül, sőt, visszafelé is tud tölteni vezeték nélkül, és visszafelé tud tölteni vezetékkel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy áramellátás szempontjából az X300 FE az parádés.
2: És azon a téren sem spóroltak, ami egyébként nagyon sok gyártó szokott, főleg, hogyha nem egy csúcskategóriás modellről van szó, hanem inkább valamilyen light vagy másodvonalbeli termékéről beszélgetnénk, hogy az USB kapcsolat is gyors, tehát 3.2-es USB csatlakozót kapott a készülék. Ez apróságnak tűnik manapság a vezeték nélküliség világában, de próbáljon csak valaki nagy mennyiségű és sok nagyméretű fájl áthúzásával bajlódni. Ez főleg ugye fotó YouTube videók esetében azért nagyon-nagyon sok a szemét, mert hogy akárhogy nézzük is, ezek a készülékek már egyre nagyobb fotókat és videókat tudnak készíteni. És ha már fotó videó, akkor mindenképpen térjünk rá arra a területre, ami a Vivo-nál nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos. A mostani tesztkészülékünkhöz ugyan nem kaptunk extra kiegészítőket, mint a korábbi Vivo modellek esetében, tehát itt most nem tudtuk kipróbálni a teleobjektívet, amit el lehet csatolni a készülékre, de a Vivo X300 FE is rendelkezik olyan csomaggal, ami kifejezetten a fotózáshoz igazítja a készülék egyébként egészen jó képességeit. Nyilván, mivel ez egy könnyedebb, kisebb és valamivel olcsóbb modell, mint az eddig megszokott X300 Ultra, X300 Pro termékvonal, ezért nem teljesen ugyanazt a kamera szettet kapjuk, de szerencsére a főkamera, az 50 megapixeles főkamera, továbbra is egy kifejezetten jó minőségű modul, PDF autofókusszal, optikai stabilizátorral is rendelkezik. Ugyanez elmondhat egyébként mind felbontásban, mint pedig az a kiegészítők szempontjából a teleobjektívre is, és az egyetlen terület, ahol azt mondanám, hogy igazán megvágták a készüléket, az a 8 megapixeles ultraszéles kamera. Szerintem az ráadásul, hogy ezt még fix fókusszal is kombinálták, abszolút nem illik a fotós mi voltához egy telefonnak. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy el a 8 megapixeles kamerát, ami egyébként nem is annyira jó minőségű képeket készítsen, és ez talán a legrosszabb tulajdonság a telefonnak. Nappal még csak-csak használható az esti időszakban, viszont már az ultraszéles képeket teljesen érdemes el is felejteni ezzel a készülékkel. Tehát inkább azt mondanám, hogy ez jobban nézett volna ki optikailag, hogyha két kamerát kap ez a telefon, és ez a telefotó, illetve a főkamera, meg mind este, mind napközben ezért kifejezetten brilliroznak.
1: A másik két kamera viszont kifejezetten jó, hogy a Peti is mondta, a főkamera az nagyon-nagyon-nagyon jól teljesít. Éppen azért én el tudom képzelni, hogy a múltkor nálunk járt, az Ultrával nálunk járt kis mini Kaiha cső, az a Zeiss optika, az kifejezetten jó hatással lenne a fotózásra. Tehát ebből a szempontból kicsit felemás a helyzet, a 8 megapixeles nagy látószögű lencsét el kell felejteni, de minden más esetben mind nappal, mind éjszaka is kifejezetten jó képeket és videókat készít. A videókra egy picit meg kell állnom, mert valamiért 8K képes a telefon, ezt most hagyjuk, szerintem most aki 8K-ban fotózza a családi születésnapokat, mert ez inkább egy átlag felhasználónak szól az a telefon, az még nem gondolta át, hogy utána mit fog vele csinálni. Én azt gondolom, hogy ma 2026-ban a 4K az még mindig egy nagyon stabil, jó felvételi mód. Mind a selfie kamera elől, mind pedig a hátsó kamera tud 4K-ban rögzíteni videót. Úgyhogy ez mindenképpen egy pluszpont, és jól is teszi, de valamiért este, ha csak full HD-ban akarunk rögzíteni, ott kifejezetten szemmel láthatóan romlik a minőség, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az X300 FE esetében maradnunk kell a 4K-nál, amit amúgy 30-60 vagy akár 120 képkockával is tud, ez mindenképpen megint egy óriási pluszpont, mint ahogy egy picit visszaugrok a kialakításra, az is pluszpont, hogy IP69-es védelmet kapott a telefon, tehát nagyobb erejű vízsugarat is kibír, úgyhogy ezzel a csomaggal azt gondolom, hogy azokkal a limitációkkal, amit az előbb említettünk, azért ez egy jó fotós telefon, és ez eddig mind jól hangzik, a legnagyobb hátülütője a telefonnak, hogy sajnos pokori drágán nyit, tehát az, hogy például házon belül az X300 jobb kamerával, egy csomó szempontból erősebb hardverrel olcsóbban kapható már, igen, az valóban egy korábban megjelent telefon, az mindenképpen egy érvágás, de ha körbenézzük a piacon, akkor az ár kétharmadáért, az FL kétharmadáért kapunk hasonló tulajdonságokkal és technikai specifikációkkal rendelkező más gyártóktól származó telefont, úgyhogy ezzel tudom zárni a mai tesztet, mert az időnk fogytán van, hogy igazából nagyon-nagyon jó lehetne a Vivo X300 FE, és értjük a chip, meg a memória krízist, meg mindent, nagyon vastagra sikerült az árcédula, én azt gondolom, hogy az évvégi akciókban lesz olyan ára az FE-nek, amikor azt tudjuk mondani, hogy rendben van a készülék, de hát ennyire volt már a időnk, ez az egy óra hamar elrepül, de az iFotel.net oldalon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyön, megyek a temetésre.
1: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: A világ Szegeden találkozik.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
3: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
4: a világ sikerű Bastille,
3: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
4: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók.
5: Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
6: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
1: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a Katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hővédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mondjuk az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatók helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
8: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
10: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dinah Washington a blues királynője. Az énekesnő rövid karrierje alatt forradalmasította a jazz és blues műfajokat. A 20. század egyik legnagyobb hatású előadójaként tartják számon. Fájdalmasan fiatalon, 39 évesen halt meg 1963-ban. De rövid karrierje alatt tucatnyi olyan slágert énekelt el, amelyek a mai napig feltűnnek reklámok és filmek aláfestő zenéjeként. A DJ-producer kultúrkör is remek alapanyagként hasznosítja, örökíti tovább a művésznő dalait.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bootleg kalózlemez, amelyet engedély nélkül vesznek fel és sokszorosítanak, terjesztenek. Gyűjtők számára a próbákon, örömzenéléseken, titokban készült felvételek a legértékesebbek. A bootleg csizma száraz slangben eredetileg szeszes italcsempészést jelentett a 20-as évek Amerikájában, a szesztilalom idején. A szó állítólag onnan ered, hogy a telepesek a csizma szárba rejtették a tilalmas szeszt, amikor mentek árut cserélni az indiánokkal. Mások szerint olyan pocsék volt a csempészet viszki, mintha ócska csizmaszárban főzték volna. A mahasz definíciója ezektől eltérő.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Paul Anka, aki 1941-ben született a kanadai Ottawában, az 50-es évek óta jelentett meg lemezeket. Sikeres dalszerző, énekes és üzletember. A 61-ben alapított kiadójánál megjelent Diana című szerzeménye minden idők második legtöbbször eladott kislemeze lett. Rock Swings című albumán klasszikus pop, rock, illetve R&B slágereket szabott át. Hallgassunk meg erről egy Bon Jovi átdolgozást, természetesen hibátlan Big Band kísérettel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A dél-afrikai gyökerekkel rendelkező, ám Angliában született és ott is alkotó neo-soul énekesnő, Amanzi gyerekkorában gyakran érezte magát magányosnak, holott mindig sok ember vette körül és szerető közegben nevelkedett. Never Enough című 2025-ös dala megírásával segített saját magának feldolgozni ezt az érzést, hiszen szeretetből sosem elég. A számhoz még ugyanabban az évben remixet készítő brit producer Rayum, polgári nevén Elliot Erickson, az eredeti felvételhez képest sokkal hangsúlyosabbá tette az elektromos gitáron lejátszott futamokat a saját verziójában. Ő inkább úgy gondolhatta, gitárokból sosem elég. Bölcs gondolat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bossa nova, a szamba és a jazz ötvözéséből született 1958-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1991-ben alapított Deus minden idők egyik legjobb, legsikeresebb és legfontosabb belga art rock zenekara. Nem tudni nevüknek van-e bármi köze a szintén belga sörmárkához.
2: Sister love, why don't you break it up?

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella I, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik.
1: Adásunkban a 10 éves Independent Label Fair-t a Corner Art kiadóval ünnepeljük. A mai DJ-d I Am Young.

0: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
1: Ünnepelte is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.

tétedik a lobogó ítélet, mert mélyen eltemetted az alkonyi önmagad. A parafin szagától megéhezel, a hamis kötelék vért követel, utat mutat, átölel a hordád. Egykor kényszer voltál, most már csak korlát. Szemedben az egyetlen hatalmas mélyülő mágia, remegve rám vár hét széles szája, de ez a sötét más, mint amihez szoktál. Hiába gyújtasz fényt, enyém az oltár. Itt hiába gyújtasz fényt, végtelen űr az én hazám. Fáklyával jöttél, de a tűz rám égve talált.

0: A Buda Beats Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy Dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
1: és Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
0: és Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk,
1: viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba,
1: és végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről,
1: tévéről,
0: színházról,
1: művészetről,
0: kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

Bulgáriék a szép lábbal várnak ránk. Mondjuk oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömeg nyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao. Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra. Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a kult mögül valami tulaj egy cégnél kult mogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen elő valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.